0: Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat késő éjszakai homokóra adásunkban július 5-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Pál levele a rómaiakhoz 12. fejezetének 2. versével köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. A mai homokóra adásunk első órájában a 2025. július 6-ai istentiszteletet sugározzuk. A 2. órában áhítat csendül, majd kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat is köszöntjük. Az utolsó órában múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 3 órában. A következőkben a 2025. július 6-ai istentiszteletet sugározzuk, melyet a kolozsvári tóközi egyházközségben rögzítettünk. Bántó Tamás lelkipásztor prédikál.
1: A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvéreim, egy kedves kis énekkel kezdjük meg gyülekezeti alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Zengjünk dalt az Úrnak. Ez az ének, ez egy kánon, most nem kánonban fogjuk elénekelni, de legalább kétszer, úgy gondolom, hogy a kántor úr legalább kétszer átvezet ezen az éneken bennünket.

Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, drága testvérek, titeket, akiket itt látunk, akikkel egy térben lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit is, és a bennünket interneten követőket. Szeretném hirdetni, hogy a nyári időszakra szünetelnek a vasárnapi iskolás alkalmak, ősszel majd újraindulnak, és bátorítjuk a gyülekezeti tagokat, hogy ne féljünk együtt családként beülni az Isten tiszteletekre, és mint egy közös család, fiatalokkal, gyermekekkel együtt részt venni ezen. Az Isten tiszteletet követően történik a családos táborba való elutazás. A célállomás a máramarosi Jód települése, 20 Radebajli, valamint 22 saját gyülekezetbéli atyánk fiával készülünk részt venni ezen. Köszönjük ennek imádságban való hordozását. Szeretettel ajánljuk érdeklődésetekbe a Farkas utcai nyári hangverseny sorozatot. A hirdetőtáblán nyomon lehet követni minden alkalmat, arra bátorítanak a szervezők, hogy szeretettel kapcsolódjunk be ezekbe. A fiatalok figyelmébe ajánljuk nyári ifi táborunkat, a Lesen, augusztus 4-e és 11-e között kerül ez megszervezésre, szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönöm a türelmet, bár ma nagyon kevés hirdetnivaló volt. Isten igéjére figyeljünk a következőkben. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvasom az első 14 verset, figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, imhol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére. És áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkelt tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára Izsákra. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot. Atyám! Azt pedig mondta, íme, itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyala az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt, íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jáve Jírének nevezte el, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés.
a kegyelmes Isten tegye áldottá számunkra a felolvasott igét, hogy sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért közösen, hangosan imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válaszát az ő ígéjéből hallgassuk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Énekes könyvünk 455-ös számú énekét énekeljük, annak az első két versszakát. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Így kezdődik ez az ének.

Imádkozzunk. Nagy Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, aki vagy. A nagyságodért, bölcsességedért, és azért a kimondhatatlan nagy szeretetedért, amellyel bennünket körül ölelsz. Körül öleled ezt az egész teremtett világot, és ebben a nagy világban bennünket, apró embereket. Nagyon sokszor kiüresedett, meggyengült, összetört, elveszett embereket. De köszönjük, hogy a te nagy szeretetedről hallhatunk, és arról az örömhírről, hogy te a nagyságodat nem kímélve kicsinnyé lettél fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Hozzánk hasonlóvá lettél, és ezzel is kifejezted azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. És öröm van a szívünkben, hogyha ezt láthatjuk, hogyha ezt megérthettük, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Áldunk ezért a mai alkalomért is, az együttlétért, az ige körüli leülésért, a csendességért, és reménykedve állunk meg előtted, bizakodva állunk meg előtted, hogy megszólíthatók vagyunk. Hogy a te igéd megszólít bennünket, hogy a te szavad, az éltető szó bennünket, sokszor halott embereket életre támaszt. Így imádkozunk és kérünk téged, hogy jöjj és eleveníts meg bennünket. Kérünk téged, hogy az emberi szavakon túl, amelyek időnként olyan üreseknek hangzanak vagy tűnnek, szólalj meg. Használd a te drága szent lelkedet közöttünk, és jöjj közel hozzánk, érints meg bennünket, hadd tapasztaljuk meg a te közelségedet, a te nagyságodban. Urunk, hálával gondolunk a vizsgákat letett diákokra, akik sikeresen, jó eredményekkel végezték ezeket a megpróbáltatásokat, és imádkozunk továbbra is értük azért, hogy sikerüljenek azok az elképzeléseik, amiket maguk előtt tartanak, azok a célok, amelyeket el szeretnének érni. Hadd sikerüljenek azok a felvételik, beiratkozások, bejutások, úgy, ahogyan a te akaratod szerint valóak. Hálásak vagyunk azokért a beteg, gyógyuló félben levő testvéreinkért, akikért imádkoztunk, akiket szorgalmasan imádságban eléd vittünk, és most a gyógyulásuk jó híréről értesülünk. Hálásak vagyunk

cipeli az ő betegségét, és újra a kórházban van, újra kezelésekre szorul. Imádkozunk azért, hogy türelme, ereje, lelki ereje legyen ezekben a megpróbáltatásokban. Adj erőt neki, adj erőt a családjának, feleségének, és ha tudják hordozni ezt. És imádkozunk gyógyulásért, ha ez a kedved szerint való, imádkozunk gyógyulásért az ő esetükben is. Urunk, hadd imádkozzunk és szólítsunk meg téged esőért, felfrissülésért. Olyan szárazság van itt a városban is, de falvakon még inkább megterhelő és fájdalmas valóság ez. Imádkozzunk esőért, felfrissülésért, újraéledésért. És miközben a természet felfrissüléséért imádkozunk, szeretnénk lelki felfrissülésért is könyörögni. Ne feledkezz meg rólunk, add a te lelkedet, üdíts, frissíts bennünket, és add, hogy felfrissüljön a hitünk. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is ezt élhetjük át. Frissíts bennünket, ébrezgess bennünket a te szavad által, a te lelked által. Köszönjük, hogy fiadért, az Úr Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Isten igéjének a hallgatására készüljünk a 425-ös énekünk első két verszakát énekelve. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Jakab leveléből olvasom, a második résznek a 20. verstől a fejezet végéig, a 26. versig terjedő igeszakaszból, miképpen van megírva az ige, figyelemmel, alázattal hallgassuk és kövessük a kivetítőn. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát Izsákot felvitte az oltárra. Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hitt Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazítatott-e meg

amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket? Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Drága testvérek, azt tudjátok, hogy a Jakab levele alapján tartok egy sorozatot, és ebben a sorozatban a hitünkben való lelki növekedésünkről van szó. És lépésről lépésre abban reménykedünk, hogy ez megtörténik, hogy a mi hitünk nem stagnál, nem áll meg, vagy nem épül le, az még rosszabb, de hogy nem egy stagnáló, egy haszna vehetetlen, üres hit, hanem egy élő hit. Egy növekedő, egy felnőtté váló, lelkileg felnőtté váló hit. Ma egy különös részt olvashattunk fel. A múlt alkalommal ennek a hit és cselekedetek résznek az első felével foglalkoztunk, és ígértem, hogy ezt folytatni fogom, és ennek a második felével foglalkozunk ma. Ma egy különös rész áll előttünk, amelyben két olyan személy, két olyan példát említ Jakab, amit egészen biztosan, hogy mi nem emlékeznénk egy oldalon, vagy egy kontextusban. Egy pátriárka és egy prostituált. Valahogy nem jön össze ez a kettő. Valahogy nem egy kontextusban hallható ez a kettő, és mégis itt ez a kettő egymás mellett van, és hiszem, hogy ezek által, a példák által növekedhet a hitünk, növekedhetünk, felnőtté válhatunk mi magunk is. Szóltam már a Jakab levele kapcsán arról, beszéltünk arról, hogy vannak termékek, amelyeknek vannak használati utasítások, elég vaskos kis könyvecskék. Nem szoktuk ezeket elolvasni, ezt is tisztáztuk, hogy vannak, de hát mi jobban tudjuk, hogy hogyan kell használni ezt, meg azt, meg amazt. De egy nagyon érdekes, ezekben a használati utasításokban vannak ilyen figyelmeztető leírások, figyelmeztető címkék, és vannak bizony olyan vicces megfogalmazások, hogy csak úgy néz az ember ki a fejéből, hogy ezt ugyan miért kellett ráírni? Ezt miért fogalmazták meg így? Mi ennek az oka? Mi a háttere? És kicsit utána néztem, és az az oka, hogy bizony ezt az ember megtette, valamelyiket azok közül a hihetetlen megfogalmazások közül, és így védik magukat a termék készítők, a termék gyártók. És ilyeneket lehet olvasni például láncfű részen, hogy ne használd ideges állapotban. Nem jó. Ha ideges vagy, ne láncfűrészezz. Vagy egy hajfestéken a gyártó ezt írja rá, hogy ne használd fagylalt öntetként. Ne rocsold le a fagylaltot ezzel, mert nem erre találták ki. Vagy egy vasalón ez a felirat áll figyelmeztetésként, hogy vigyázz, ne használd akkor és olyan ruhán, hogyha az emberem van. És még van egy csomó ilyen, még van egy, ami tetszett, egy autó napellenző, szélvédellenző, tudjátok, amit belül fel kell ragasztani, hogy ne melegedjen fel az autó, ez van ráírva figyelmeztetésképpen, hogy mielőtt használnád az autót, feltétlenül vedd le. Olyan, tényleg ezeket meg kell fogalmazni, hát ezek olyan egyértelmű, de vicces dolgok, és mégis ezek az egyértelmű dolgok sokszor nem jutnak el a tudatunkig. És igen, a gyártók ezt meg kell fogalmazzák, le kell írják, és bármennyire vicces, ezt igen, ki kell mondani.
És van itt egy Jakab által, hát nem szó szerint, de egy Jakab által az ő levelében megfogalmazott figyelmeztetés, és most álljon előttünk egy ilyen figyelmeztetés, ami lehet, hogy egyértelmű, lehet, hogy azt mondanánk, hogy tényleg ezt ki kell így mondani, de hogy igen, ki kell ezt így mondani, és ez a figyelmeztetés így hangzik, hogy a halott hit veszélyes az örök életre nézve. A halott hit veszélyes az örök életre nézve. Ha halott hited van, ha hasznavehetetlen, üres hited van, ez nagyon erőteljesen befolyásolja az örök létezésedet. Halott hit és élő hit. A múlt alkalommal tisztáztuk, hogy itt nem arról van szó ebben a részben, ebben a fejezetben, amit hát Luther Márton félreértett, és nagyon erőteljesen ráerőltette azt, amit ő érzett, hogy itt a cselekedetek és a hit állnának szemben egymással, és addig, ameddig Pál apostol a hitet nevezi meg, mint üdvösségünk egyedüli útjának, forrásának, akkor itt Jakab mintha azt mondaná, hogy nem, a cselekedetek azok. És a múltkor tisztáztuk, most ebben nem szeretnék újra belemenni, hogy nem egymásnak mennek ezek, nem egymással szemben állnak ezek, hanem egymással háttal állnak Jakab és Pál apostol, és más-más irányba harcolnak, és ezért fogalmazzák meg azokat a dolgokat, amiket megfogalmaznak úgy, ahogy. Mert más kontextusban, más helyen ezt kellett mondaniuk, ezt kellett leírniuk. Tehát nem a hit és a cselekedetek harcáról van itt szó, hanem sokkal inkább a halott hit és az élő eleven használható hit harcáról. És igen, nagyon fontos kérdés, és jó, hogyha megkérdezitek magatoktól, és nekem milyen hitem van? Neked milyen hited van? Egy halott, vagy egy élő? És hogy hogyan tudhatom én ezt meg? A múltkor erről is bővebben beszéltünk, most csak ilyen emlékeztetésként szeretnék visszautalni, hogy Jakab itt az első két részben elénk állít bizonyos helyzeteket, úgymond próbákat, amelyben megméretjük magunkat, nem másokat, ezt is tisztáztuk, nem másokat kell méregetnünk, magunkat. Hogy állunk a próbákkal, amikor próbák érnek? Hogyan élem meg? Hogy állunk a kísértésekkel? Amikor kísértések érnek bennünket, hogyan harcolok, vagy egyszerűen hátradőlök, és azt mondom, hogy ez van, gyenge vagyok, ez az én saram, ez az én gyengeségem, és akkor ez van. Mi a helyzet az Isten szavával? Hogy figyelek rá? És hogyan élem meg az emberi kapcsolataimat? Mekkora és milyen mértékű nálam a személyválogatás? Erről is mind-mind volt szó az eddigi alkalmak során. És most itt van előttünk, Jakab azt mondja, hogy van egy halott és egy élő hit. És erre az élő hitre szeretne bennünket elvezetni Jakab és az ő olvasóit, az ő hallgatóit, és ma bennünket, hogy nézzük meg, hogy vagyok, hol vagyok, hol tartok, és Isten segítségével történjen változás, ha szükséges. Történjen növekedés, hogyha erre szükség van, és meggyőződésem, hogy szükség van. A növekedésre mindig szükség van. A felolvasott igében, az ige szakaszban van egy kérdés. Van két példa, egy illusztráció, és aztán egy ráerősítés erre, egy nyomatékosítás tulajdonképpen, egy ráerősítés az előző példára, és végül pedig Jakab ezt lezárja egy kérdéssel, és ezzel lezárjuk mi is a második fejezetet. A kérdés, amivel itt kezdi Jakab ezt az igéből, amit hallottunk, így hangzik: akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül hasznavehetetlen? Akarod tudni, te hiába való ember? Más fordításban az van, és egy kicsit ez így keményebb, hogy te ostoba, buta ember.
Akarod tudni, hogy ez így van? Szeretnéd ezt megtanulni, te ostoba, buta ember? Hát milyen kérdés ez? Tehetnénk fel mi is a kérdést, hogy szólít meg valaki így valakit? Hogy lehet ennyire keményen, ilyen konfrontatív módon kérdezni? Hát sokkal finomabban illik, nem? De Jakab nem finomkodik, hanem azt mondja, hogy üres, hiába való, sekély, ostoba az az ember, aki azt gondolja, hogy a hit csupán szavakban kifejezhető, csupán beszédben megélhető. Nem, a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen. És ezt jó, hogyha megtanuljátok, drága testvéreim. Nem nevezlek benneteket ostobáknak. A hit bár láthatatlan, de hatása látható kell, hogy legyen. Egyedül a hit üdvözít, de az üdvözítő hit soha nem jár egyedül. Emlékszünk még arra múlt alkalmi képre, egy csónak és két evező. Az egyiken azt írta, hogy hit, a másikon azt írta, hogy cselekedetek, és ez a csónak csak úgy fog haladni, hogyha ez a két evező egyszerre evez. Ha nem, akkor csak körbe-körbe jár, és nincs haladás. Igaz, nem ezt írta, hanem angolul írta, de ez volt. Nagyon sok olyan hely van, ahol Krisztus erről beszél. A Máté evangéliumában, a hegyi beszéd egyik tanításában azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki, ismerjük a folytatást, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A János 13-ban, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja nekik, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál, és nem nagyobb a mesternél a tanuló. Ha én megtettem, nektek is meg kell tennetek, és azt mondja, ha tudjátok ezt, jó, ha tudjátok ezt, és boldogok vagytok, ha teszitek, cselekszitek. Nem csak tudjuk, persze, hogy tudjuk, hogy meg kell mosni egymás lábát, nyilván, de vajon tesszük-e? Most szószoros vagy szó átvitt értelmében, de értjük a lényeget, a szolgálatkészséget. A János 15-ben nagyon szeretem ezt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok nektek. Igen, a cselekedetek és a hit, ezek együttműködnek. És akarod-e, drága testvérem, tudni azt, hogyha ez nincs együtt, akkor az haszna vehetetlen. És jó, hogyha ezt megtudjuk. Jó, hogyha ezt újra és újra meghalljuk, és szívünkbe zárjuk. És jön a példa, jön az illusztráció, jön Ábrahám. Nagyon érdekes Ábrahámnak a jelenléte. Ábrahámot Pál apostol is idézi, és Ábrahámra Pál apostol is rámutat a római levél 4. részében, illetve a galáciabeli gyülekezethez írott levél 3. részében, és úgy hivatkozik Ábrahámra, mint a hit atyára, hogy a hit, az üdvösség az hit által történik. Nem cselekedetekből, csupán hit által. Nem a törvény betartásából, hanem hit által. És ugyanerre az Ábrahámra hivatkozik Jakab itt, aki pedig azt mondja, hogy igaz, de ne felejtsük el, hogy Ábrahám hite megmutatkozott az ő cselekedeteiben. És két olyan eseményt hoz ide elénk, vagy hoz az olvasó szeme elé, amit most szeretnék egy kicsit kibontani előttetek Ábrahám életéből. Két eseményt említ itt meg Jakab, amelyek itt az ő példájában
kronológiailag fel vannak bár cserélve, de ez nem most nem szoroz. Az kronológiailag első történés, amire hivatkozik itt Jakab is, az Ábrahám Istennel való beszélgetése, illetve az a beszélgetése, ami a Mózes első könyve 15. fejezetében van leírva, amikor Isten elhívja Ábrahámot egy kis csillagnézésre. És azt mondja, hogy gyere csak egy kicsit ki a levegőre. Nézd csak fel egy kicsit a csillagos égre. Lásd meg, hogy mennyi csillag van. Nézd meg, ha megszámolhatod, számold meg, de... És tudd meg, hogy ennyi utódod lesz. És talán emlékszünk, de ha nem, én azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy mit olvasunk azután, a csillagnézés után. Mit mondott Ábrahám, vagy mit mond az ige? Azt írja itt, hogy és hitt Ábrahám Istennek, és ez neki tulajdonítatott igazságul. Kiment, felnézett, elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ha Isten, ez a nagy Isten, aki ezt mind megteremtette, nekem ígéretet tesz, az igaz kell, hogy legyen. És én ezt elhiszem. Erre én azt mondom, hogy ámen. Nagyon érdekes ez a, és hitt Ábrahám, ez a héberben, ez az ámen szó. Tudjuk, hogy mit jelent az ámen? A KT-nak az utolsó kérdése ez. Az ámen azt jelenti, hogy ez valóságosan meg lesz. Mert Isten az én könyörgésemet, kérésemet sokkal inkább meghallgatja és komolyan veszi, mint ahogy én a szívemben elképzelem. A nagy Isten annyira tudja az én kicsi kis törékeny, apró életemet és gondjaimat, hogy azt mondja, hogy gyere ki, nézd meg a csillagokat, nézd meg, hogy milyen nagy vagyok. És szeretném elmondani, szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor aggódsz, amikor a világ terhe ott van a váladon, mert ott van, tudom, senkinek nincs olyan nagy problémája, mint neked, illetve van nekem nagyobb a problémám, mint mindenki másnak. Szerintem ezt mindenki így éli meg. Az én problémám a legnagyobb. Az én terhem a legsúlyosabb. Az én harcom a legkeményebb harc. És amikor ezt így érzem, arra hív bennünket az Isten most általam, hogy menjünk ki, nézzünk fel az égre. Nézzük fel a csillagokra. Nem tudom, hogy ez Kolozsváron mennyire látszik, bár innen a tó közből még látszik a csillagos ég egyes időszakokban, de akár menjetek ki, lesre, megéri. A tavaly a csillagos táborban, a gyerek táborban egy egész estét töltöttünk el ezzel, hogy csak feküdtünk, és néztük a csillagokat, a csillagképeket, és csodálkoztunk azon, hogy milyen gyönyörű. Nézz fel az égre, és lásd meg, hogy milyen nagy az Isten. Mekkorák a problémáid, de milyen nagy az Isten. Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy Ézsaiás így beszél az Istenről, hogy az Isten arasszal méri meg az eget. Megvan ez? A 40. részben van ez, hogy Isten arasszal méri az eget. Ennyi az arasz, körülbelül 20-20 akárhány centi. Ennyivel méri az Isten az eget. Ábrahám nem tudott annyit a galaxisokról és a csillagokról, mint amennyit ma tudunk, és amit ma ismerünk, de szeretnék egy picit bevezetni benneteket ebbe, én sem vagyok tudós, vagy ilyen csillagász, de utána néztem egy picit. Tudjuk, hogy melyik galaxisnak a része vagyunk? Tudjuk ezt? Lehet válaszolni. A tejútrendszer, valaki mondta, igen, így van. Tehát a tejútrendszerhez tartozunk, és azt mondják a tudósok, hogy ez a tejútrendszer körülbelül 100-200 ezer fényévnyi átmérőjű. Mit jelent ez a fényév? Ez azt jelenti, hogy a fény egy év alatt ennyit tesz meg. Egy év alatt. De hát ez még mindig olyan megfoghatatlan, mert hogy mennyi a fénynek a sebessége. Mit jelent ez?
A fénysebesség az egy nagyon gyors valami, egészen pontosan, vagy pontosan, hát nem pontosan, de nagyjából 300 000 km/s. De ezzel sincs mit kezdjünk, mert ezt se tudjuk érzékelni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 7,5-szer kerüli meg a Földet egy szekundum alatt. Ha fénysebességgel tudnánk haladni, 7,5-szer mehetnénk körbe a Földünk körül egy másodperc alatt. Körülbelül másfél másodperc kellene ahhoz, hogy a Holdig eljussunk. Körülbelül 7,5 perc kellene ahhoz, hogy a Napig eljussunk. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy meglátogatná a szomszéd galaxist, akkor minimum 100 000 évre lenne szükség. Tudjátok, hány galaxis van? Azt mondják a csillagászok, a tudósok, hogy több mint 2 billió galaxis. Nem semmi. És erre azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten az eget hogy méri? Arasszal. Ekkora a mi Istenünk. Ilyen nagy a mi Istenünk, és ez a nagy Isten szólít meg bennünket, és azt mondja, hogy nekem fontos vagy. Én nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk, vagy mennyire tudtam érzékeltetni, hogy milyen pici vagyok én az Istenhez, és mégis az Isten engem és téged megszólít, és azt mondja, hogy de fontos vagy nekem. Szeretnélek megajándékozni, szeretnék vigyázni rád, szeretnélek tanácsolni, meg akarlak váltani. Azt akarom, hogy velem légy az örökké valóságban. Nagyon szeretlek téged. Elhiszed? Ábrahámnak elég volt annyi, hogy kimenjen, ránézzen az égre, és azt mondja, hogy ámen. Hát, oké, ámen. Elhitte. Te rá tudod mondani, hogy ámen. Aztán van egy második történet, egy második hivatkozás, ez pedig a csillagnézés után körülbelül 20 évvel történt Ábrahám életében, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel vele arra a hegyre, amelyet én mutatok neked, a Mória hegyére, és ott áldozd fel a fiadat. Volt egy Ábrahám sorozatunk, amelyben ezt jól kiveséztük. Itt most csak azt szeretném elmondani, hogy ez egy elképesztő történet, és mindig megdöbbenhet az ember, és rácsodálkozhat, hogy de ennek mi értelme? Miért kér az Isten ilyet? Az Isten azt ígérte, hogy az ő utódaiból annyi lesz, mint a csillagok az égen. Erre fel, most azt az egyetlen szeretett fiát, aki az ígéret gyermeke, visszakéri az Isten, ez így butaság, nem mondjak más szót. És mégis Ábrahám fogja a fiát, elkészül az ő nagy tusájában, és elindul azért, hogy ezt megtegye. De van egy vers, nem tudom, hogy sikerült-e felfigyelni rá, amikor azt mondja a szolgáinak, miközben meglátják messziről azt a helyet, amit Isten kijelölt számukra, azt mondja a szolgáinak Ábrahám, hogy ti maradjatok itt, én a fiammal felmegyünk, imádkozunk, és mit mondott Ábrahám? És visszatérünk. Nagyon érdekes, nem azt mondja Ábrahám, hogy és én majd visszajövök megszomorodva, mert tudom, hogy mit kér tőlem Isten, hogy fel kell áldoznom a fiamat, ti még nem tudjátok, de én tudom, sajnos ez lesz, felmegyünk, aztán én majd visszajövök. Nem. Felmegyünk, imádkozunk, és visszajövünk. A zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt írója így magyarázza, azt mondja, azért, mert Ábrahám elhitte az Istennek azt az ígéretet, amit neki tett, hogy nagy népé teszi, és hogyha a fiát elkéri, hogyha úgy tűnik, hogy ez derékba is törik ez az ígéret, mert itt most minden szétesik, azt mondja Ábrahám, vagy a zsidókhoz írt levél írója, azt írja, hogy hitte Ábrahám, hogy a fiát fel fogja támasztani. Hogyha el is kérte, mert elkérte, és ő erre kész feláldozni a fiát égő áldozatul, akkor az Isten nincs más módja, fel fogja támasztani.
Ezt hitte, ezt is hitte. Nem volt még előtte Krisztus példája, semmi, de hitte. A másik történet, amire itt történik utalás, az Ráháb, a parázna nő, a prostituált nő története. Talán ismerjük az ő történetét, a Józsué könyve második fejezetében van leírva. Ő volt az, aki befogadja a kémeket Jerikó városában, amikor azok jöttek, hogy kikémleljék a földet, a területet, a várost, elrejti őket, beszélget velük, és szeretnék ebből egy kis részt felolvasni számotokra, Józsué könyve második fejezetéből, a 8-tól a 11-ig terjedő verseket. Hadd olvassam fel. A kémek még le sem feküdtek, amikor fölment hozzájuk az asszony a tetőre. Azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, megszállt minket a félelem miattatok, és a föld minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek a Jordánon túl az Emória két királyával, Szihonnal és Óggal, hogy megöltétek őket. Amikor ezt hallottuk, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr az Isten fönn az égben, és len a földön. Bizony, az Isten, és itt azt a szót használja, amit a zsidók használnak Isten nevére, Jávé, az Isten, Jávé, az az Isten, aki az Úr, aki az Isten égen és földön. Hogy jutott el ez a pogány nő erre a felismerésre, nem tudom, de eljutott. Nagyon egyszerű az ő hite, nagyon egyszerű az ő hitvallása. És ki mondja? Azt mondja, én hiszem, hogy ez az Isten, az Isten. Konfirmál ez a nő. Nagyon egyszerű volt neki, nem kellett 2 évet kijárnia, de itt csak ennyi volt, konfirmált. Tudom, hogy ez az Isten. De hogy utána pedig az is megtörténik, hogy láthatóvá válik az ő hite a cselekedetekben. Nem azt mondja, hogy jó, hiszem, hogy a ti istenetek az, aki kihozott titeket, és ilyen szépen végig vezetett, és én most ülök a babérjaimon, és hát mit csináljak, nem tehetek semmit. Nem, azt mondja, hogy de igenis tehetem az én részemben a történetben az, hogy elrejtelek benneteket, hogy leengedlek benneteket, hogy más útra tanácsolok benneteket, és fedezlek benneteket. Ezt jelenti a láthatatlan hite. A kimondott, de bár láthatatlan hite láthatóvá válik, és erre utal Jakab, nézzétek meg, hogy láthatóvá válik. És mondom, nagyon különös ez a két személy, akit elénk hoz, Jakab, Ábrahám személy és Ráháb személye. Az egyik egy zsidó, a másik egy pogány ember. Az egyik az zsidók atya, egy pátriárka, a másik pedig egy prostituált. Társadalmilag is teljesen máshol állnak. És van egy közös bennük, mégpedig az, hogy hisznek, és bebizonyítják az ő hitüket. Ábrahám azzal, hogy ha Isten azt kéri, hogy a legdrágábbat adja oda, erre is kész. Ráháb azzal, hogy ha a saját élete forog kockán, mert ha kiderül, hogy ő egy ilyen nő, aki így segített az ellenségen, akkor az élete forog kockán. És ezt nem mérlegelik, hogy vajon mennyibe kerül a hit. Vajon mibe kerül ez, hanem egyszerűen megteszik, készek ezt az áldozatot meghozni. És van két kérdés, ami foglalkoztatott, és amit szeretnék felétek is feltenni. Kész vagy-e a számodra legdrágább dolgot odaadni Istennek, hogyha azt tőled kéri? Nem tudom, ez a te személyes ügyed az Istennel, de ha kéri, kész vagy odaadni? Kész vagy-e szembe menni ezzel a világgal és ennek a világnak minden egyes
mert hogy mindenki ezt csinálja tanításával, és Krisztusnak engedelmeskedni, és szembe menni azzal, amit mindenki tesz, vagy mindenki úgy tesz, ahogy. Te pedig azt mondod, hogy nem, nem, én nem így teszem, mert én hiszek. Hogyha az új szövetség oldaláról fogalmaznánk meg ennek a két embernek a viselkedését, akkor talán így mondhatnánk, hogy ők készek voltak felvenni a keresztjüket és követni Istenüket. Így vették fel a keresztet és követték Istent. Ugye Krisztus azt mondja, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet és kövessen engem. Ez egy látható, valóságos, éltető és megváltoztató hit, mert a cselekedeteikben is megmutatkozik. És zárásként még azt szeretném elmondani, hogy mindkét esetben, mindkettő, akiket itt Jakab említ, Ábrahám is, és Ráháb is, tesznek valamit, amivel előre mutatnak, előre jelzik az új szövetség nagyon jó, drága örömüzenetét. Krisztusra mutatnak az ő cselekedeteikkel. Ábrahám esetében, ugye azt olvassuk az ő történetében, amit fel is olvastuk bibliaolvasás rendjén, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és menj el a hegyre, ott áldozd fel. És szeretném tisztázni, vagy újra elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy egy ilyen nagyon, nagyon fontos, meghatározó szavak, amikor megjelennek a Szentírásban, azok nagyon erőteljes kifejezéssel bírnak. A szeretett szó először itt jelenik meg a Szentírásban. Az egész, egészen a Mózes első könyve 22. fejezetéig nincs szó szeretetről, és egyszer csak arról szól, itt jelenik meg ez a szó, hogy szeretet, és ez abban a kontextusban, hogy egy apa szereti az ő fiát, akit oda áldoz, akit oda ad, akit feláldoz. Rémlik, ugye, hogy ez mire utal? Rémlik, hogy már mit rejtett el Isten abban és ott a történetben, ami jó régen történt Ábrahám életében. De ezzel előre jelezte azt, hogy mi fog megtörténni. Hol a bárány, kérdezi Izsák. Az Isten gondoskodik, ne aggódj. És addig, ameddig ott egy kos lett feláldozva végül, és nem egy fiú, addig néhány évre rá a Golgotán megtörténik az, hogy egy szerető apa feláldozza az ő fiát. És nem csak szóban, hanem valóságosan. Krisztus értünk áldoztatik fel. Értünk áldoztatik fel a fiú, mert hogy szereti az Isten az ő fiát, de minket is nagyon-nagyon szeret. Úgy szeret, hogy odaadja értünk, odaadta értünk. Ráhábnál pedig van egy kis jelenet, talán ismerős ez a jelenet, amikor a kémek elmennek, azt mondják Ráhábnak, hogy valamit tegyél ki az ablakba. Te emlékszünk, hogy mit kell kitenni? Mi az? Nem hallom. Egy vörös fonál. Egy vörös kötél, valami. Az legyen a jel, ott legyen az ablakodba, hogy amikor jövünk, és itt ez az egész földdel egyenlővé lesz, a te otthonod védett legyen. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amikor Isten az ő népét Egyiptomból vezeti ki, és ahol a bárány vérét kellett oda rajzolni, oda festeni az ajtófélfára, ami a bárány vére, a szabadítás Krisztusra utal. A vörös fonál így mutat Krisztusra, és azt mondja, hogy ott van az életedben ez a krisztusi vér, a bárány vére. Mert ha igen, akkor szabad vagy. Akkor mindegy, hogy ki vagy, ha te hited Krisztusban gyökerező hit, akkor üdvösséged van. Akkor az örök élet számodra nyitott. Akkor nincs veszélyben az örök életed. Gyakran szoktuk mondani,
Nem tudom, hogy ti szoktátok-e, és én szoktam, most már nem fogom, hogy csak higgy. Csak higgy, csak higgy. Ez így eléggé kevés. Most erősödött meg bennem közben, ahogy itt készülgettem ezekkel az alkalmakkal. Ez így csak kevés, hogy csak higgy. De jó, de hiszek, de kiben, de hogy, de milyen formában. Higgy és cselekedj. Nem tesz ez a hit bennünket ilyen könnyelműekké? Kérdezi a Káténk. És a válasz nem. Mert lehetetlen, hogy akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne cselekedjék. Lehetetlen. Én kívánom, hogy a háládatosság gyümölcsei láthatókká legyenek a mi életünkben. Növekedjünk, fejlődjünk, lelkileg növekedjünk, váljunk felnőttekké. Nem a hitünk nagysága a fontos, hanem az, hogy kiben hiszek. És ha Krisztusban gyökerezett hitem, hiszem, hogy látható következményekkel fog járni. Ámen. Válaszként az ígér a 455-ös énekünk harmadik verszakát énekeljük. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed.

Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked újra, hogy a te szeretetedet fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megmutattad számunkra, és szeretnénk megköszönni, hogy a Krisztusba vetett hit az elég a mi üdvösségünkre. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű az örök életbe jutni. Elhisszük, komolyan vesszük azt, amit te fiatban értünk, tettél. És köszönjük azt is, hogy tovább vezetsz ezen az úton, és arra is figyelmeztetsz, és abban is meg akarsz erősíteni, hogy csak a szavakkal kimondott hit az kevés. Az igazán éltető, üdvösségre vezető hit meg fog látszani, és meg kell, hogy látszódjék a cselekedeteinkben, a viselkedésünkben, a hétköznapjainkban, a családi megéléseinkben, a szüleink fele való megélésünkben, a gyermekeink nevelésében, a tanulásunkban, a munkánkban, a munkahelyen való részvételünkben, a gyülekezetben való közösségünkben. Urunk, köszönjük, hogy arra bátorítasz minket, hogy növekedjünk, hogy egy lelki fejlődés legyen jellemző a mi életünkre, és kérjük ehhez a te segítségedet. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket a mi Urunk előtt.

Légy áldott, Urunk, hogy meghallgatott csendben elmondott könyörgéseinket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A múlt vasárnapi perselyes adományok összege 489 lej volt, a júniusi hónapban egyháztagunk megsegítésére összesen 4311 lej és 5000 forint gyűlt. Isten szeretete és áldása legyen a jókedvű adakozók életén. A 366-os énekünk első két versszakát énekeljük. Áldásra készülve, ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved.

Fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. És az előbb énekelt énekünk negyedik versszakával zárjuk alkalmunkat. Megesküvél, Uram, s ígédben bízom.

2025. július 6-ai istentiszteletet sugároztuk, melyet a kolozsvári tóközi egyházközségben rögzítettünk. Bántó Tamás lelkipásztor prédikált.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában felcsendül a napáhítata, majd kalendáriumot lapozunk, és természetesen névnaposainkat is köszöntjük. A következő percekben a napáhítatát hallhatják jó magam tolmácsolásában.

A mai áhítat címe a békesség pillanatai. Légy csendben, és várj az Úrra. 37. Zsoltár, 7. verse. A mai áhítat szerzője Leslie Williams, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk.

Tavaly nyáron egy hosszabb utazás során egy elhagyatott útszakaszon lerobbant az autóm. Mivel nem volt térerő és a legközelebbi város több kilométerre volt, egyre nőtt a szorongásom. E kényszerű szünetben nem volt más választásom, mint várakozni. Ráültem az autó motorház tetőjére, és néztem, ahogy az égkék bőr ragyogó narancssárgává változik. A csend eleinte nyugtalanító volt. Állandó mozgáshoz és folytonos tevékenységhez voltam hozzászokva. De hogy teltek a percek, észrevettem a szélben gyengéden hullámzó vadvirágokat, a fészkükbe visszatérő madarak távoli énekét, a bőrömön érezhető hűvös esti levegőt. Egy óra múlva egy jóindulatú farmer segített, és hamarosan folytathattam az utamat. Ez a kényszerszünet értékes tanítást adott. A Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 7. verse türelmes várakozás tanácsol, amikor nehéz helyzeteket kell elviselni. Az autó meghibásodása megmutatta, hogy a várakozás nem csak egy szünet a sok tevékenység között, hanem egy meghívás, hogy észrevegyük Isten jelenlétét. Most, amikor várakozni kényszerülök, legyen az autós forgalomban, a boltban vagy az élet nagyobb pillanataiban, megpróbálom az Isten jelenlétében való csend lehetőségeként felfogni. Mobilozás és türelmetlen sóhajok helyett igyekszem ezeket a pillanatokat a béke szentélyeivé alakítani.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts megtapasztalni jelenlétedet a várakozás pillanataiban. Ámen. A várakozásom lehetőség, hogy észrevegyem Isten jelenlétét, hangsúlyozza Leslie Williams, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk békességért várakozásaink közben.

Tehát hallhatták jó magam tolmácsolásában. A következőkben a július 5-i kalendáriumot lapozzuk fel Szabó Anitával.

Július 5-ét írunk, ez az év 186. szökőévben, 187. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 179 nap van hátra. Lássuk, hogy milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz.

767. július 5-én volt II. Konstantin ellenpápa megválasztása. 1044-ben ezen a napon lezajlott a ménfői csata, melyet Aba Sámuel magyar király elveszített a trónkövetelő Orszeuló Péterrel és szövetségesével III. Henrik német-római császárral szemben. 1792. július 5-én II. Ferencet megválasztották a német-római birodalom császárának. Ez az utolsó császárválasztás a birodalomban. 1830. július 5-én rövid ostrom után a francia csapatok elfoglalták Algírt, megkezdődött Algíria gyarmatosítása. 1865. július 5-én William Booth, metodista lelkész Londonban megalapította a keresztény misszió szervezetét azzal a meggyőződéssel, hogy a keresztény hitnek szerves része a szolgálat és a szociális igazságtalanság és a nyomorúság elleni harc. A szervezet 1878-ban az üdvhadsereg nevet vette fel. 1996. július 5-én Edinburgh-ban megszületett Dolly, a nőstény birka, a világ első testi sejtből klónozott emlőse. Az ember klónozását nemzetközi egyezmények jelenleg is tiltják. Az imént elhangzott fontosabb történelmi események kapcsolódnak július 5-éhez. Most tekintsük át, hogy kik a nap híres szülöttei.

1182. július 5-én született Assisi Szent Ferenc, a Ferences rend megalapítója. Itália, illetve a mai Olaszország az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. A testvériség gondolatának egyik jelentős kiterjesztője. A 2013-ban pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. Az egyik legnagyobb hatású középkori szent, akinek jelentős kultusza van a nyugati kultúrában. 1814-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kagerbauer Antal, korának legjelentősebb kolozsvár építőmestere. Kolozsváron Georg Winkler építész tanítványa, később munkatársa volt. Winkler halála után ő fejezte be a Szent György laktanya, illetve a kétágú református templom építését. Ő tervezte a neogótikus Szent Péteri templomot, amely 1844-1846 között épült fel. 1855 között a boncidai Bánfi kastély nyugati szárnyán, 1859-1860-ban a marosújvári kastélyon dolgozott. 1860 körül ő tervezte a sitatéri tavat. 1849-ben a toldalagi Korda palota renoválásával bízták meg, 1865-ben pedig az ő irányítása alatt építették át a Farkas utcai színházat, Kolozsvár első kőszínházát. A házsungárdi temetőben több neogótikus síremlék szintén az ő tervei alapján készült. 1837. július 5-én látta meg a napvilágot Zichy Jenő magyar politikus, Ázsia kutató, akadémikus, 1881 és 1906 között az Iparegyesület elnöke. 1853. július 5-én született Csontváry Kosztka Tivadar magyar festő.

színművész. 1889-ben ezen a napon született Jean Cocteau, francia költő, drámaíró, filmrendező. 1907. július 5-én látta meg a napvilágot Nagy István karmester, hegedű művész, zenetanár. Több éven át a kolozsvári Állami Magyar Opera karigazgatója, rövid ideig igazgatója is volt. 1950-től nyugalomba vonulásáig a Gheorghe Dima Zenekonzervatórium tanára, ahol zenetant, karvezetést, kamarazenét és hegedűt tanított. 1911. július 5-én született Georges Pompidou, Franciaországban az 5. köztársaság második közvetlenül választott köztársasági elnöke, 1969. június 20-ától haláláig. 1914-ben ezen a napon született Fischer Annie, háromszoros Kossuth-díjas magyar zongoraművész, a 20. század egyik legnagyobb zongoraművésze. 1932. július 5-én született Horn Gyula, magyar közgazdász, politikus, külügyminiszter, miniszterelnök. 1940. július 5-én látta meg a napvilágot Tolnai Ottó, magyar író, költőműfordító. 1957-ben ezen a napon született egyetemese, pedagógus, egyetemi tanár, költő, irodalomtörténész. A Bábesbólyai Tudományegyetem magyar irodalomtudományi tanszékén egyetemi tanár. 1998 és 2007 között az irodalomtudományi tanszék vezetője, 2004-től doktorátus vezető. Verses kötetein kívül irodalom és színház történeti könyvei jelentek meg. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik július 5-éhez.

1746-ban ezen a napon távozott az élők sorából Ambrózy György, evangélikus prédikátor, szuperintendens. 1908. július 5-én hunyt el Tang Károly, kémikus, egyetemi tanár, a magyar vegyészeti tudomány meghatározó alakja. 1927. július 5-én halt meg Ludwig Karl Martin Leonhardt, német biokémikus, 1910-ben orvostudományi Nobel-díjban részesült a nukleinsavak összetevőinek felfedezéséért. 1950-ben ezen a napon távozott az élők sorából Csolnoki Jenő földrajztudós, író, tanár. 1969. július 5-én hunyt el Walter Gropius, német építész, tanár, a Bauhaus alapítója, a 20. század egyik legnagyobb építésze. 1966. július 5-én hunyt el Hevesi György, magyar vegyész. Kifejlesztett egy radioaktív jelzőrendszert, amellyel biokémiai folyamatokat lehet tanulmányozni. A Magyar Tudományos Akadémia 1945-ben választotta tagjai közé. Összesen 397 publikációja jelent meg a világ legjelentősebb szaklapjaiban. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyek, akiknek halálozási fordulójuk kapcsolódik július 5-éhez.

0: Ma van a Bátorság Nemzeti Napja Romániában. Umberto Eco-tól idézek, a rettegő embernek semmi sem ad nagyobb bátorságot, mint a másik félelme. Venezuelában július 5-én van a Függetlenség Napja, valamint Szlovákiában Szent Ciril és Metód Napja, állami ünnep. Július 5-i kalendáriumunkat hallották.
1: Kalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anita társaságában. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
2: Július 5-én Emese, Sarolta, Antal, Vilmos, Metód és Ciprián a névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Emese magyar eredetű, jelentése anyácska, szoptató. A Sarolta török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér menyét. A római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik az Antal férfi név. Jelentése valószínűleg herceg, fejedelem, elöljáró. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik. Elemeinek jelentése akarat, védősisak. A Metód görög-latin eredetű név, jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang. A Cipriána latin eredetű név, a Ciprián férfi név női párja, jelentése ciprusi. Köszöntünk tehát július 5-én minden Emese, Sarolta, Antal, Vilmos, Metód és Cipriána nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyelmes Istentől üdvözlöm a hallgatókat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában hamarosan a múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik.
3: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkorusa kerül a középpontba. A születésnap apropóján stúdiónk vendége volt Takács Aranka művészeti vezető, Káló Krisztián karnagy, valamint két kórustag, Szőlősi Rebeka és Kaszabián Klára Zseike. Velük beszélgetünk az elmúlt évtizedről, a közös élményekről és a jövő terveiről. Először Takács Arankához fordulok, a gyermekkórus művészeti vezetőjéhez. Kicsit repüljünk vissza 10 évvel ezelőttre, hiszen akkor indult igazából útjának a gyermekkórus. Mesélnél kicsit a kezdetekről, hogy kinek az ötlete volt a kórus elindítása, illetve te ebben hogyan vállaltál szerepet?
1: Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és beszélhetünk erről a véleményünk szerint csodálatos közösségi projektről, mert végül is az lett belőle. Volt egy helyzet végül is az operában. Én ott dolgoztam a marketing osztályon, és hát helyettesítettem valakit, és amiután ez a helyettesítés lejárt, akkor utána felmerült az, hogy milyen egyéb hasznos dolgot lehetne csinálni, amire az operának szüksége is van, és mégis közel is áll hozzám, mint személy. És az igazgató úrral sokszor beszéltük azt, hogy milyen jó lenne, vagy mennyire nagyon szeretné, hogyha ő mielőtt nyugdíjba megy, lenne az operának egy gyermekkórusa, vagy legalábbis lenne egy olyan magyar gyermekkórus, amely felvállalhatná azokat az opera részleteket, amelyeket eredetileg is gyermekkarra írtak, hogy nem mindig a felnőttekkel játsszák, mert az nem komoly operának néz az ki, amelyik ezt műveli. És én mondtam az igazgató úrnak, hogy hát én azelőtt is tanár voltam évekig, meg mi egymás nekem a gyermekkórust megalapítani, meg ilyesmi, az nem egy nehéz feladat, tehát ezt beszéltük mondjuk lehet év végén, vagy januárban, és akkor februárban már elkezdődött a toborzás. Megmondom őszintén, akkora lutri volt, tehát fogalmam sem volt, hogy hányan jönnek el. Erre az egészre 2 hét reklámozási idő volt. Tudom, hogy bejártuk szórólapokkal az iskolákat, meghirdettük, hogy lesz egy ilyen kezdeményezés, aki akar jönni, jöjjön. Nem tudtuk, hogy mit ígérünk, semmit nem tudtunk utóvégre, csak azt, hogy akarunk egy meghallgatást, és akarunk egy gyermekkórust, aztán meglátjuk, hogy van-e egyáltalán érdeklődő. Mert tényleg így gondoltuk, hogy van elég érdeklődő, hiszen Kolozsvár egy olyan város, ahol mindenki nagyon elfoglalt, tehát a legapróbb gyerektől a legnagyobbig. És meglepetésünkre több mint 100 gyerek jelentkezett az első meghallgatásra, ebből egy párat föl is vettünk. Persze az elejétől fogva vigyáztunk arra, hogy ne kössünk kompromisszumot, tehát hogy nem kapcsolatok alapján, semmi olyan alapján, ami nem egészséges, ne vegyünk föl senkit. Tehát a jó hallás, a jó énekhang, ugye, a jó ritmus érzék, a közösséghez való illeszkedés, tehát ezek voltak azok a feltételek, amik alapján már az elejétől is kiválogattuk a gyerekeket. És így indult útjára a gyermekkórus. Az operának a termeiben kaptunk helyet a próbákra, és így valahogy úgy alakult ki, mintha tényleg az operának a gyermekkórusa lennénk, de azért az évek folyamán, és már a legelső perctől fogva is megfogalmaztuk azt, hogy nem szeretnénk leragadni és beragadni sem egy intézmény mögé, sem semmi mögé, hanem ha már ezt megcsináltuk, akkor ez legyen valahogy a mindenkié, legyen tényleg egy olyan közösségi tér, egy olyan közösségi élmény, környezet, ahova bárki csatlakozhat, tehát hogy mindegy, hogy mennyire szegény vagy gazdag családból származik, mennyire intellektuális vagy nem intellektuális családból származik, tehát mindez nem számít, hanem a hang és az emberi részek számítottak nekünk. Elindult, és ma ott vagyunk, hogy 10 év alatt több mint 500 gyerek fordult meg a köreinkben, és van, aki már 10 éve itt van, van, aki már mindjárt 20 éves, és még mindig kórustag nem akarja ott hagyni a kórust, úgyhogy azt jelenti, hogy valamit csak jól csinálunk, hogyha itt maradtak és velünk vannak a gyerekek mai napig. Amikor megalakult a kórus, felmerült az, hogy ugye mi legyen a neve, mert nem lehet hivatalosan a Magyar Opera gyermekkórusa mindenféle törvényes meg egyéb szempont miatt, és sokat fontolgattuk otthon is nálam, és egyszer csak apukám azt mondja, hogy de miért ne legyen Kolozsvár magyar gyermekkórusa, hogyha úgyis így gondolkoztok. És én is úgy csak rávágtam, tényleg apu, hát kolozsvári magyar gyermek, az nem gyermek, nem. Nem kolozsvári, mert kolozsvári azt jelenti, hogy egy a sok közül. Egy valamelyik a sok közül, de Kolozsvár magyar gyermekkórusa. És hogyha Kolozsvár magyar gyermekkórus, az azt jelenti, hogy ez a tényleg a városi Erdély fővárosai, és ezt lehet persze nyelvtanilag is, meg értelmileg is, meg mindenféle szempontból elemezni, és akkor éreztem, hogy igazán, hogy ez mekkora nagy dolog lehet. Úgyhogy Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa lett, és hamarosan megvan az egyesületünk is, úgyhogy olyan tevékenységeket is tudunk folytatni, amelyekkel egyre jobban tudjuk fejleszteni ezt az egész projektet.
2: Az első próbára visszatérve, emlékszel, hogy milyen volt a leglegelső próba folyamat számodra?
1: Én nagyon emlékszem arra, hogy a legelején Kovács Dalmával kezdtük ezt az egészet, mert ugye megbeszéltük az igazgatóról, hogy jó lenne megszervezni ezt a kórust. Én meg is reklámoztam, arculat, ez az amaz, minden nagyon hamar megoldottunk ilyen technikai dolgot. Persze az igazgatónak nem jött, hogy elhiggye, hogy egy hónapon belül már meg is történt az első próba, mert március elején, vagy mikor volt az első. Hát olyan zöldfülűek voltunk, megmondom őszintén. Tényleg, hogy csak lelki szeretetből, felindultságból, és nem tudom, naivságból hoztuk ezt az egészet létre. Nem tudtuk pontosan, hogy milyen énekeket, nem tudtuk pontosan, hogy mit kell, kivezesse, kivezényelje ezt az egész kórus, de mondtuk, megcsináljuk. És akkor kiderült, hogy van egy ügyes lány, Kovács Dalma többek között, aki szeret gyerekekkel foglalkozni, karvezetést végzett, na így úgy amúgy, akkor megkért az igazgató úr, hogy nem lenne része ennek a projektnek. Persze én is sokat beszélgettem vele, megbeszéltük, mik legyenek a, hát, hogy mi alapján, ugye, milyen kritériumok alapján működjön ez az egész dolog, azok, amiket az előbb elmondtam nektek, és hát nagyon izgultunk. Nem tudtuk, hogy milyen lesz, nem tudtuk, hogy milyenek a gyerekek, tehát nem volt meg a kellő magabiztosságunk és önbizalmunk, ugye, mert ez egy nagyon kezdetleges dolog volt, de nagyon hamar erőre kaptunk, és tehát nem telt el, hát nem tudom, nem telt el két hónap, és április elején már egy kórus találkozóra voltunk meghívva, és már abban az évben Nagyenyeden volt egy országos kórus találkozó, ott is voltunk. Tórda Szent Lászlóra hívott Gutmann Emese, az volt talán az első, legelső fellépésünk. Tehát olyan hamar jöttek már a felkérések, hogy akkor ha lettetek, akkor gyertek, legyen alkalmatok, amiért dolgozni, és ilyen kis kánonokkal kezdtük meg. Ilyen a nagyon alap dolgokkal, kétszólamú Kodály Bartók művekkel kezdtük az egészet, de érezték a gyerekek is azt a célt, azt az értelmet, hogy már itt vagyunk, már mindjárt megyünk, és mindjárt fellépünk, tehát ez fel se fogtuk, hogy ezek a lehetőségek mekkora nagy löketet adtak ennek az egésznek, hogy be tudjon indulni, és hát aztán lassan szájról szájra terjedt, az elején nem tudtuk, hogy csináljuk, úgyhogy évente tartottunk felvételét, rájöttünk arra, hogy ez egy nagy hiba, mert sosem szoknak össze eléggé a gyerekek, amit megtanultak, jövőre újra kell tanulni, úgyhogy fele a társaságnak unja a másik ugye még meg kell tanulja. Úgyhogy az évek folyamán nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk mi is a gyerekektől, abban, hogy zajlódjanak a próbák, hogy milyen fajta énekeket tanuljunk, hogy azért van olyan munka is, amiben nincs akkora nagy, hogy mondjam, élvezet a munka folyamatban, mert ugye nehéz két vagy három szólamú műveket is tanulnak most már a gyerekek, de vannak olyanok is, amiket élvezünk, ugye azért hallgatnak a karvezetők a gyerekekre is, hogy mi a, hát a kívánság vagy a hangulat, na, meg idővel pedig azt is ugye egyensúlyba kellett hozzuk, hogy elindult egy olyan trend, mint hogyha itt most mindenki csak musicaleket énekel, meg mi egymás, és mi nagyon vissza kellett hozzuk azért az alapokhoz ezt az egész, hát mentalitást, hangulatot, de úgy a gyerekek, mint a szülők fejében is, hiszen ez a kórus, ez nem egy musical kórus, tehát a musical tud énekelni tényleg bárki, akinek hangja van. Az egy egyszólamú dolog, elég egyszerű dolog, megy, ha van kicsi tehetséged mozogni, ez az amaz, akkor kész, benne vagy, és de két-három szólamú komoly műveket, ugye, a cappella műveket, vagy akár könnyedebb műfajú, de több szólamú műveket nem tud akárki elénekelni. Csak a zeneiskolások, mert nekik ez szakmája, ugye, és egyébként meg nagyon kevés olyan kórus van, amelyik komoly műveket egy nagyon magas szinten tudjon nyújtani, ugye, azoknak, akik eljönnek az előadásainkra, és akik szeretik ezt a kóruszenei világot. Idővel aztán csatlakozott, ugye, Kálló Krisztián, mert Kovács Dalma elment, ő is szülési szabadságra, de továbbra is együttműködünk vele. Majd aztán annyira nőtt a gyerek létszám, hogy Krisztián szegény olyan pillanatban nem bírta, hogy ott volt, hogy csak egy csoport volt, 60 tagú, már azt mondta, nem bírom, tehát muszáj valamit csináljunk, mert 60 gyerek gyerekkel azért tényleg nem lehet bírni. Tehát azért mondom, hogy így lépésről lépésre tanultuk meg, hogy mit kell csinálni, ezt bevalljuk már, hogy része történetnek, ugye, hogy közösen növünk és tanulunk és fejlődünk. Akkor lett két csoport, csak kicsikkel, utána kicsik annyira megnőttek, hogy már nem talált a 6 éves, a 7 éves, a 14-5 évessel, ugye valahogy sehogy nem néz ki, meg sehogy nem talál. Akkor eldöntöttük, hogy két csoportot hozunk létre, mármint egy harmadikat, mert mondtam, hogy az első ugye fel lett osztva, és akkor így lett egy ifjúsági kórus is, a nagyobb gyerekekkel, meg azokkal, akik nem akarnak már elmenni. Ne is menjenek, mondtam, maradjanak, ameddig jól esik. És így bekerült aztán Fábián Apolka. Krisztián foglalkozik a gyermekkórussal, meg sok minden egyébbel. Apolka pedig tanít a zeneiskolában, kórust mármint, és csatlakozott, hogy az ifjúsági kórust átvegye, úgyhogy mi konkrétan most két nagyon komoly csoporttal dolgozunk, két 35-35 személyes csoporttal, és teljesen véletlen, hogy ennyire pontos. A nagyobbak, akik ahol 11-től 20 éves korig vannak, de nagyon jól összetalálnak egyébként, mert egy kiváló jó hangulat van, és vannak a kisebbek, a 6 évestől egészen a 11-12 évesig, attól függ, hogy ki melyik érettségi szintbe illik bele, és így dolgozunk, és így hoztuk össze azt a 10 éves évfordulót, amelyre, megmondom őszintén, nagyon-nagyon büszke vagyok, mert hosszú éveknek a munkája abszolút csodálatos csengett abban a Farkas utcai református templomon. Talán ennél méltóbb helye nem is lehetett volna az ünnepségünknek, mint ebben az erdélyi fejedelmekkel teli csodálatos templomban.
2: Ebben a 10 évben melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek, illetve mi volt a legnagyobb kihívás?
1: Jó, új kihívás talán az volt, és mai napig is talán az a legnagyobb kihívás, hogy hogy tartsd össze egy olyan gyereksereget, amely egy olyan környezetben nő fel, ahol rengeteg lehetőség áll eléjük, miért kórusra jöjjön, és miért nem máshova menjen, ugye? Tehát valami miatt érdekessé kell tegyük ezt a környezetet ahhoz, hogy ők ide szeressenek jönni. Mi úgy érezzük, hogy egyre jobban megtaláljuk ezt az utat, mert egyre jobban nyitottunk mi is, mint felnőttek, a gyerekek vagy fiatalok iránt, és egyre több kölcsönös bizalom van bennünk, ugye? Tehát így egymás iránt, és úgy érzem, hogy ennek a kialakítása talán a legnagyobb kihívás. Tehát ugyanúgy, amikor elmegyünk kirándulni, ugye hárman szoktunk menni, Krisztián, Apolka meg én, mint felnőttek, néha még jön egy szülő is, attól függ, hogy hány napra hogy megyünk, és az, hogy a szülők engedik a gyerekeket velünk, ugye 6-7 éves gyerekeket először elmenni otthonról, ugye soha nem aludtak, lehet még külön ágyba se, de azért elengedik velünk sátorozni, vagy elengedik velünk, tudom én, olyan kirándulásokra, ahol tornatermekben matracokon alszunk, meg mi egymást, ez egy olyan bizalmi helyzet, ami nem csak, hogy megtisztel, de kihívással jár. És ugyanakkor azt is nagyon fontosnak vélem, hogy egyre inkább elkezdtünk foglalkozni a szülőkkel is, és a továbbiakban majd ez is cél lesz, hogy a szülők körében is közösséget szervezzünk, mert úgy érezzük, hogy nekik is igényük van arra, hogy bár egyszer egy hónapban, vagy néha találkozzanak, beszélgessenek, ismerkedjenek, és hát kihívás ez, hogy csinálod, hogy működjön ez az egész dolog, és vonzó legyen. Vannak olyanok persze, akik kiszálltak az idők folyamán, mert nem találták jónak a környezetet, vagy úgy gondolták, a mi nevelési módunk nem egyezik meg az ők nevelési módjukkal. Nehéz kihívás az, hogy fegyelmezzél a 2026-ban, amikor már majdnem, hogy csúnyán ránézni sem szabad valakire, mert mindjárt feljelent. Tehát, hogy megvannak azért a kihívásai és félelmei ennek az egész folyamatnak, de mi bátran állunk szembe. Mérföldkövek, mindenképp a kezdetek, mindenképp azok a váltások, amikor kerestük az új embereket, mikor Dalma elment, és akkor nem tudtuk, hogy ki legyen a következő, és akkor küldte a jó Isten nekünk Krisztiánt, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Akkor mérföldkő volt a COVID, amikor nem tudtunk ugye sem találkozni, de nem tudtunk felvételiket se szervezni. Ez egy olyan probléma volt nekünk, ami nem is probléma, hanem egy tényleg az a pont volt, és az a kihívás, ahol megéreztük igazán, hogy a mi munkánknak van értelme olyan szempontból, hogy a gyermekek hűségesek maradtak, bemaradtak a kórusba, annak ellenére, hogy ugye vagy 2 évig, vagy 3 évig majdnem nem is volt felvételi. A 70 akárhány gyerekből lett egy olyan stabil 30, és az a 30 gyerek, az tényleg végigjárta. Covid időben volt ugye Mozart opera bemutató, abban az időben voltak még más olyan projektek is, ahol, ja igen, voltunk Bukarestbe, operafesztiválon a gyerekekkel, a Bukaresti Operaháznak a fesztiválján vettünk részt a Ravel operákkal, azzal a kis mag gyermekkel, amelyik megmaradt a nagy csoportból, tehát. És ezt újraéleszteni, és újra indítani, ugye, na, az volt megint egy kihívás, amit úgy érzem, hogy most kezdett beírni. Tehát, hogy most van az az év, amikor egyre könnyebb tanítani, jól összeszoktak a gyerekek egymással, és visszakovácsolódott az az erős összetartó közösség, ahol nem kell könyörögni a gyereknek, hogy gyere próbára, hanem alig van hiányzó a próbákon.
2: Idén milyen célokat és terveket tűztetek magatok elé?
1: Hogy is van, ember tervez, Isten végez, hogy egy terv van bőven, az év végén majd meglátjuk, hogy ebből mit sikerült megvalósítani. Hát mindenképp az első nagy lépés volt a 10 éves évforduló, amire még egyszer mondom, nagyon büszke vagyok, arra is, ahogy szólt, arra is, ahogy megszerveztük, arra is, ahogy a gyerekek előtte, utána viselkedtek, ahogy utána bulisztunk a gyerekekkel és a szülőkkel, és még jobb, nem tudom, társaság kovács és nagyon-nagyon kellett nekünk valahogy ez az ünnepség. Utána pedig a Magyar Napokon bemutatjuk a weboldalt, most már végre 10 év után megcsináltuk a weboldalt, ami majdnem olyan lesz, mint egy enciklopédia, tehát annyira alapos, és annyira minden ott lesz, hogy valaki valaha tanulmányt akar írni erről a kórusról, akkor ott mindent meg fog kapni, archívumot is, és abszolút mindenfélét. Úgyhogy ez lesz ez a bemutató, valamint egy kiállítás, egy ilyen panós kiállítás az opera előtt a Magyar Napokon, még nem tudjuk pontosan hányadikán, valószínűleg 16-án, de meglátjuk. Továbbá a gyerekek szerepelnek több musicalben, és ez is persze fölvesz az időnkből, ezért, na, lemondunk valamiről, de csinálunk ugye akkor az operába, vagy a színházban éppen egyéb projekteket, és a kiállítás és a bemutató után pedig ugye részt vesznek a gyerekek a Magyar Napokon a Valahol Európa musicalben a főtéren, valamint a színházban az Abigail előadásban. Szeptemberben pedig a mi saját musicalünket, amit nekünk írtak, mármint a gyermekkórusnak írt, azt fogjuk bemutatni, szeptember 20-ára van tervezve ez a bemutató, Fidibus Maximus csodaiskolája, úgyhogy nagyon Novák Péter fogja rendezni, pont jövő héten lesz a meghallgatás, hogy ki milyen szerepbe kerül, úgyhogy komolyan dolgozunk ezen. Csergő Domokos írta nekünk ezt a musicalt, hát Domi nekünk jó barátunk, ugye régi együttműködőnk, meg eddig is írtak gyerekek sziluettekben, meg egyéb projektekben is együttműködtek vele, nagyon-nagyon szép zenét írt, nagyon kortárs, vagány musicalt írt, úgy érezzük, úgyhogy Novák Péter, mikor kezdi a munkát, alig várjuk, hogy lássuk, hogy mi lesz belőle. Október elején az Abigail előadás Debrecenbe utazik, amelyben ugye 17 gyermek szerepel tőlünk is, és rögtön utána azon a hétvégén Csíkszeredába megy a Valahol Európában musical, úgyhogy ezek a nagy terveink az idei évre. Ha még lehetőségünk lesz nekünk is turnézni, és energiánk lesz, elvinni a saját musicalünket még idén novemberbe vagy decemberbe valahova, ez a része az, amikor mi tervezünk, és majd meglátjuk, hogy a Jóisten hogy akarja.
2: Milyen időközönként szoktatok felvételit hirdetni?
1: Hát ez egy jó kérdés. Az elején elkövettük azt a hibát, hogy majdnem évente. Ez nagyon megnehezítette a munkát, és a tapasztalattal jött az, hogy lecsökkentettük 2 évente, most pedig, hogy egy nagyon-nagyon jó csoport van a kicsiknél is, a nagyoknál is, úgy érezzük, hogy szeptemberben nem tartunk felvételit. Tehát ez valahogy a helyzet hozza, hogy mikor van felvételi. Tehát, hogy egy kicsit rászoktak az emberek egy időben, hogy így minden szeptemberben van felvételi, és emiatt mi saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat, ahogy mondtam, és a gyerekek unták, mert mindig újra kellett tanulni, akkor ezért volt olyan, aki kilépett, mert ha unja, akkor miért jöjjön. Tehát nagyon sok mindent kellett elemezzünk, most pedig az van, hogy szeptembertől nem lesz felvételi, hanem ezzel a csoporttal még megyünk legalább egy évet, meglátjuk a nagy csoport. Hányan fognak, hát már

0: amivel lehet jól dolgozni. Mert amikor már 40-50 fős egy csoport, akkor azt már nagyon nehéz koordinálni és kordában tartani. Úgyhogy ez így tökéletes, ahogy most van. Felvételi, ha nem jövőre, jövő után lehet, vagy nem tudom. Majd megtudja, ki érdeklődik.
1: És akkor a felvételit az új honlapon...
0: Hát nem csak
1: meg.
0: A honlapon, hanem ki szoktuk reklámozni iskolákban, rádiókban, az Opera honlapjára mindig felkerül, hogy most meghallgatás van. Nekem az a tapasztalatom, hogyha kiírod egy hónappal azelőtt, akkor teljesen fölösleges, mert elfelejtik az emberek, ezért mindent maximum egy héttel, max. Kettővel előtte reklámozok, mert akkor friss, és akkor valakit érdekel, eljön, és ha nem, úgy se jön el, úgyhogy na, majd kövessék 2 év múlva, de szeptemberben biztos nem lesz fel.
1: Az elmúlt percekben Takács Arankával, a kórus művészeti vezetőjével beszélgettünk.

0: Az előzőekben a Kolozsvár magyar gyermekkórusát hallották. A következőkben Káló Krisztiánt hallhatják, aki 2017 óta karnagy a kórusban.
1: Köszönjük szépen a meghívást. Én már egy egészen olajozott gépezetbe érkeztem, amikor átvettem a kórust Derekovás Dalmától 2017 októberétől, és emlékszem, hogy az első próba előtt azért volt egy kis izgalom, hogy vajon ezt hogyan fogom meglépni, hiszen akkor voltam friss mesteris végzős, akkor fejeztem be a mesterit, és hát nyilván egy nagyon szép felkérés volt, örültem annak, hogy a szakmában dolgozhatok, vezényelhetek, karvezetést végeztem, és ez egy nagyon szép felkérés volt, és persze előtte gondolkodtam, hogy hát vajon hogy fogok dolgozni ennyi gyerekkel, mert ugye az egyetemen volt tanári gyakorlat, és akkor elmentünk a zeneiskolába, és tanítottunk, tehát kipróbáltuk, milyen egy osztály előtt tanítani, és ott lenni velük, de más az, amikor egy kórust vezetsz, és nem iskolai keretek között. Úgyhogy ez egy eléggé nagy izgalom volt az első próba előtt, és aztán emlékszem, hogy már az első 5 percben itt sikerült megnyugodni. Láttam, hogy a gyerekek is kedvesen fogadnak. Én is próbáltam nem túl szigorú lenni, de nem túl laza sem, mert ugye azért mégiscsak valamennyire kell fegyelmezni, és össze kell tartani a csoportot, hogy aztán egy jó próba folyamat vagy jó próba alakuljon ki.
0: Egy szokványos próba folyamat hogyan szokott nálatok kinézni?
1: Ez attól függ, hogy mire készülünk. Nyilván, hogyha egy opera bemutató van, akkor a társulattal együtt ez akár 6 hétbe, vagy 2-3 hónapba is beletelhet, attól függ, hogy mennyire bonyolult a mű, illetve attól is függ, hogy mennyi időt kapunk a színpadon. Nálunk általában az első lépés ilyenkor, hogy ugye én elkérem a partitúrát, tanulmányozom, hogyha olyan szöveg van, ami nem magyarul van, tehát lefordítom, megnézem, és aztán már úgy megyek az első próbára, hogy próbáljuk már egyből szöveggel megtanulni, és minél hatékonyabban már az első perctől úgy megtanítani, hogy az már, amikor a színpadon is meg kell szólaljon, az helyes és partitúrához hű legyen. Amikor egy koncertre készülünk, az teljesen más, ott merítünk a repertoárból, amit ugye már az évek alatt felépítettünk. Ez is tulajdonképpen egy kihívás volt, amikor átvettem Dalmától a kórus, hiszen megpróbáltam ugyanazt a vonalat vagy irányvonalat továbbvinni, amit ő megkezdett az a cappella művekkel, Kodály, Bárdos, Selmeci műveket tanított a gyermekeknek. Én is próbáltam ezt a zeneirányt

0: továbbvinni, hiszen nagyon fontos a zenei fejlődés hallás szempontjából, hogy gyerekek a cappella műveket énekeljenek, hiszen tulajdonképpen ez a kórusművészetnek az alapja, és ezek az igazi gyöngyszemek. Nyilván nagyon szeretjük az operát, és szerintem nem titok az, hogy a gyermekeknek, vagy a gyerekeknek és a kórusnak ez az egyik, úgymond, szívecsücske projekt. Nagyon, nagyon szeretjük, én is nagyon szeretem, és nagyon jó érzés, amikor látom rajtuk, hogy mennyire ügyesen csinálják ezt végig, mennyire nagy lelkesedéssel csinálják, és prioritás az életükben az opera és a kórus is.
1: Hetente szoktatok összeülni próbákra, vagy két hetente, vagy amikor esetleg valami koncert jön, vagy előadás?
0: Rendszeresen próbálunk minden héten, a kicsi csoportnak kedden van, az ifjúsági kórusnak pénteken, tehát egy rendszeres próba folyamat van mindig. Nyilván, amikor készülünk egy koncertre, kórus hangversenyre, operára, akkor több próbát is beiktatunk, hogy minél jobban tudjunk haladni, és minél jobban fel tudjunk készülni a meghívásokra.
1: Szerinted könnyebb vagy nehezebb gyerekekkel foglalkozni, mint például felnőttekkel?
0: Nehezebb gyerekekkel foglalkozni. Már csak azért is, mert nehéz fenntartani a figyelmet. Tehát ezen dolgozni kell, hogy ugye egy próba úgy zajlódjon, hogy amellett, hogy megtanítom nekik az énekeket, vagy megtanuljuk közösen az énekeket, hiszen ők is segítenek nekünk, otthon is tanulnak, amikor kiadjuk a kottákat, ők is segítenek nekünk azzal, hogy megtanulják már előre akár a szöveget, akár a dallamot. De kihívás abból a szempontból, hogy állandó figyelem kell legyen, tehát hogy az a figyelem, az ne lankadjon 10 perc után. Ugye a próbának az első fele az abból áll, hogy van egy bemelegítő. Utána kezdjük, én általában azt szoktam csinálni, hogy ha új műről van szó, akkor a próba első felében tanítom meg, mivel tudom, hogy ott több a figyelem, olyankor több a figyelem. De nyilván, amikor jön a szünet, és aztán következik a próbának a második fele, ott már egy kicsit azért nehezebb, mikor ugye a gyerekek bejönnek a szünetből, ugye a figyelmük egy kicsit elkalandozott, na olyankor egy kicsit nehezebb, hogy újból visszatérjünk, és ilyenkor nyilván kell egy kicsit több lendülettel folytatni.
1: Van olyan alkalom vagy dolog, amikor nem te tanítasz valamit a gyerekeknek, hanem ők tanítanak neked?
0: Vannak ilyen dolgok, nyilván amellett, hogy nagyon sokszor viccelünk, meg én tanulok meg néhány kifejezést a gyerekektől, amelyeket én már nem tudok, vagy nem vagyok benne. De nyilván tanulok tőlük fegyelmezettséget, tanulok tőlük figyelmet, és odaadást, hiszen annyira nagy lelkesedéssel tudják ezt végigcsinálni, hogy ez valami hihetetlen, amikor egy projekt, amin dolgozunk egy vagy két hónapig, és megszületik a színpadon, vagy megszületik egy koncerthelyszínen, az mérhetetlen büszkeséggel tölt el minket, hiszen tényleg ez rajtunk, és főleg rajtuk múlik. Mert hogy ők hozzák ebbe a lelkesedést a miénk mellett, a mosolyt, a boldogságot és a kitartást, mert ez tényleg arról szól, legalábbis az én olvasatomban, arról szól, hogyha mi ezt úgy akarjuk, hogy ez jól működjön, és hosszú távon működjön, akkor szükségünk van arra, hogy a gyerekek is ezt komolyan vegyék. És nagyon komolyan veszik, tényleg egy olyan csapattal dolgozunk, akikre végtelenül büszkék vagyunk.
1: Ki izgul jobban egy fellépés előtt, a gyerek vagy a karnagy?
0: Szerintem mondhatom azt, hogy mindenki, mi is, és a gyerekek is, mert látszik ez akár a koncert közben is, koncert előtt is, azért megvan az izgalom, megvan a tétje, ugye. Most volt ugye legutóbb a 10 éves koncertünk. Éreztük, hogy ott azért megvannak ezek a kicsi feszültségek, illetve megvan az a, ugye megvolt a tétje, hogy ezt tényleg a 10 évre feltettük a koronát, és megünnepeltük azt, hogy mi 10 éven keresztül jelen voltunk, és ugye ezzel is jeleztük, hogy jelen szeretnénk maradni, és még többet egyre fölfelé.
1: Az elmúlt percekben Káló Krisztiánnal beszélgettünk, a kórus egyik karnagyával.

0: A következő percekben a két kórustagot hallhatják, Szőlősi Rebekát és Kaszabian Klára Zseikét.
1: Mióta vagytok kórustagok?
2: Köszönjük szépen mi is a meghívást, hogy itt lehetünk. Én már a legelejétől itt vagyok, veterán tag vagyok.
3: Én 5 éve járok a kórusba.
1: Ti is emlékeztek, hogy milyen volt az első próba? Féltetek, izgultatok, hogy egy új közösségbe kerültetek? Illetve milyen érzés volt ott lenni a próbán?
2: Hát számomra kicsit furcsa volt. Nagyon sok idegen gyermek között énekelni, és ott lenni, ülni. Nem ismertem még senkit. Hamar összebarátkoztunk, megtaláltuk a közös hangot, és az énekek úgy összekapcsoltak minket, és volt valami közös, ami tudtunk aztán kamatoztatni, vagy nem tudom.
3: Nekem pár osztálytársam járt még a kórusba előttem, úgyhogy amikor először beléptem próbára, akkor voltak ismerős arcok, de több volt, akit nem ismertem. És az az igazság, hogy nagyon izgultam, mert olyan vagánynak szólt ez az egész, hogy gyerekkórus, egy csomó kisgyerek meg nagygyerek együtt énekel. Azért izgultam, de nagyon-nagyon hamar összebarátkoztunk mindenkivel, és nagyon hamar befogadtak, és mindenki mást is nagyon jól összebarátkoztunk mind.
1: És igazából a szüleitek mutatták, hogy van ez a kórus lehetőség, vagy igazából ti akartatok menni, mert tegyük fel, szerettek énekelni, és megkaptátok a lehetőséget, ahol ezt tudjátok kamatoztatni?
2: Én már kisebb korom óta tanulom a zenét, és ha jól emlékszem, akkor egy rokonunk reklámozta, hogy né, lesz ez a gyerekkórus, és hogy milyen vagány lenne, ha jelentkeznénk és énekelnénk, és akkor anyukám mondta, és úgy voltam vele, jó, vágjunk bele, valami jó csak lesz, és hát jó lett.
3: Nekem a barátaim meséltek róla nagyon sokat, és én is nagyon, én zenéskolás vagyok 0. óta, úgyhogy a zene nagyon fontos nekem, és mivel a barátaim mesélték, ezért amilyen vagánynak szólt, én is akartam menni.
1: Akkor jól értem, hogy mind a ketten valamilyen operás vagy színházi előadásba benne vagytok? De tudtok mesélni egy kicsit, hogy milyen volt az az alkalom, az az első alkalom, amikor nem koncerten léptetek fel, hanem egy nagy színpadon? És milyen volt a próba folyamat számotokra?
2: Az első opera, amiben szerepeltem, az a Carmen opera. Az nagyon-nagyon vagány volt, ott minden szintén friss volt, és nehezen tanultuk az éneket, mert ugye idegen nyelv volt, meg minden, de vagány volt színpadon lenni, és ott kisebbek közé tartoztam, ezért elsősorban is kerültem, szóval jó volt, és nagy élmény volt számomra. Azután is sok operába, Otellóba is szerepeltünk, meg Bohém életbe, Ravelnek a Gyermek és Varázslat című operájába is, és még számtalan operába.
3: Nekem is a Carmen volt az első opera fellépésem, és jaj, nagyon vagány volt. Annyira élveztem, ugye, hogyha jól emlékszek, voltak öltözött, nem? Jaj, olyan jó érzés volt felöltözni, és kimenni oda a kórustársaimmal, és ott fellépni, és átélni az egész iskolás szerepet. Nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó. Valahol Európában is szerepeltünk, és az Abigailben is páran.
1: És az Abigailben például nehéz, hogy igazából van koreográfia is, azt is meg kellett tanulni, illetve elég sokan vagytok a színpadon, közbe kell figyelni egymásra, kell figyelni a koreográfiára, illetve az énekekre is.
3: Hát amúgy szerintem nagyon sokat fejlődtünk az elejétől. Volt rá adva jó sok idő, hogy ezt így sikerüljön beépíteni magunkba, de szerintem nagyon jól sikerült a végére egyberakni mindent, hogy ugye a koreográfiát, az énekkel, a jeleneteket, mindent így. Az elején újdonság volt nagyon, mert ilyen sok szerepünk még talán egy előadásban sem volt még. Ezért nehéz volt, de megszoktuk, és most már egész jól megy.
1: Előadások előtt vagy koncertek előtt szokott lámpalázatok lenni?
3: Nagyon sok.
2: Szokott, igen. Mindig izgulunk, mert sokat készülünk, és nem tudjuk, hogy a feladjunk készülve rendesen, vagy eleget készültünk rá. De aztán végére minden jól sikerül, és mindig kell egy kis izgulás ahhoz, hogy jól sikerüljön, szóval.
1: Tehát ahogy feléptek a színpadra, akkor ez az izgulás már így tovasszál, ahogy meglátjátok a nézőket, vagy a színpadnak a deszkáit?
2: Van egy ilyen szabály nálunk, hogy a nézőket nem szabad nézzük, csak a karnagyot. Ezért, ahogy beállunk színpadra és ránézünk a karnagyra, ott már minden így élesbe megy, és akkor ott elkezdődik minden, és aztán csak a végén jövünk rá, hogy hú, ez lejárt, és mennyire jó volt.
1: Van olyan dolog, amiben megváltoztatok, hogy kórustagok lettetek az évek folyamán?
3: Én úgy érzem magamon, hogy nagyon kinyíltam a kórus segítségével, mind zeneileg, mind személyileg. Nagyon-nagyon sokat változtam a jó irányba, szerintem, mert ugye a sok barát is segített ebben, és a kórus próbák is minden a jó irányba vezetett.
2: Én is mondhatom, hogy a barátok miatt is változtam, meg úgy sokkal fegyelmezettebb és felelősségteljesebb lettem így a kórus évek során. Sokat tanultunk egymástól, és mondhatom, hogy egymást neveltük egyféleképpen a zenében is, és úgy a valódi életben is.
1: El tudjátok képzelni, hogy felnőttként, miután például leérettségiztetek, akkor tegyük fel zene, vagy opera, vagy színházi világba kerültök, tehát ott szeretnétek dolgozni, vagy ilyen egyetemre menni?
2: Én vagyok az első a kórusból, aki érettségi után is tagja a kórusnak, és a zeneegyetemet választottam a zeneművészetit a Bábesbolyain, és egy mérföldkő ez nekem az életemben. Nagyon-nagyon szeretem, és én is tovább szeretném adni a zenét a kisebb generációknak, mert tudom, hogy nagyon jó, és sok örömet hoz. Volt már alkalmam helyettesíteni Apolkát és Krisztiánt is próbákon, és nagyon-nagyon vagány volt ott. Hát azokat a gyerekeket, akiket már régebb óta ismerek, őket tanítani, vagy igazából velük gyakorolni, meg úgy belelátni, hogy milyen lehetne, ha egyszer majd valamilyen szép napon én is ott állhassak, és nem csak helyettesítőként, hanem mint karnagyként, vagy karvezetőként. És hát kaptam egy nagy megbízottást, hogy a 10 éves koncertünkön az egyik művet, amit énekeltünk, azt én vezényelhettem, és egy templom és egy nagyon vagány kórus előtt az egyik legjobb élmény volt az életemben. Rövidecske volt a mű, de olyan mértvődkő volt az életemben, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyire bíznak bennem, és hogy ezt megcsinálhattam, és hogy figyeltek rám a többiek is, és ők is együttműködtek velem, mert végül is a kórusnak a lényege az együttműködés és az odaadás. És ezért szeretnék továbbra is zenével és kórusokkal foglalkozni.
3: Én teljesen el tudom magamat képzelni felnőttként az operában vagy a színházban, mindenképp zenében, ugye zeneiskola után is nehéz lenne kiiktatni, hogyha esetleg szeretném is, de biztos, hogy nem fogom, és nem is akarom. Úgyhogy mindenképp tisztán látom magamat valahol ezekben a körökben. Lehetőségem volt fellépni a Báthory Erzsébet musicalben. Hát nagyon-nagyon különleges volt számomra a színpadon állni és énekelni olyan sok ember előtt. A próba folyamatok alatt hát nagyon nagynak éreztem, és nagyon nagy is amúgy maga, hogy ez megtörtént. Egy kicsit nagyobbnak éreztem, mint amekkorát én tudtam volna bírni, de végül kiderült, hogy elbírtam, és hogy sokkal többre is képes lehetnék, annak ellenére, hogy én nem éreztem úgy magamat, és nagyon szépen sikerült, szerintem. Nagyon büszkék vagyunk rám mindannyian, és nagyon-nagyon jó élmény volt, tehát felejthetetlen volt.
1: A későbbiekben, hogyha lesz felvételi hirdetve, akkor mit üzennétek azoknak a gyerekeknek, akik egyáltalán így elkezdik fontolgatni, hogy tegyük fel, kórustagok legyenek, vagy egyáltalán, hogy énekelni szeretnének?
2: Hát azt tudnám mondani, hogy ez az egyik legjobb döntésük lesz. Ha oda teszik magukat, akkor nagyon-nagyon megszeretik, és nyilván kell egy kis fegyelmezettség úgy nekik, maguknak is, de azt biztos nem fogják megbánni, hogyha csatlakoznak a kórusunkhoz.
3: Én azt üzenném nekik, hogy jöjjenek bátran, hogy élvezzék az egészet, mert nagyon-nagyon jó lehetőség és jó társaság. Mindenképp biztos vagyok benne, hogy sok barátot fog megszerezni, és hogy előre viszi őket majd a zene.
1: Még lenne hozzátok egy utolsó kérdésem, ami eszembe jutott, hogy a közösségben, a kórus közösségben nagyon támogatjátok egymást, például nem csak amikor koncertek vannak, amikor próbáltok, hanem mint a magánéletben. Tehát, hogy például próbák után ki szoktatok járni, ti szoktatok valahova kirándulni, tegyük fel.
2: Igen, a mindennapi életben is többet találkozunk, meg a legszorosabb barátságaink itt a kórusban vannak, és nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sok időt töltünk egymással, egymáshoz megyünk, és ott játszunk, filmet nézünk, valamikor ott gyakoroljuk együtt az énekeket, amiket próbára kellenek. Hát ezt tudnám mondani, hogy számunkra fontos, hogy ne csak a kóruson találkozzunk, kóruspróbákon, fellépéseken, hanem úgy minden nap, vagy nagyon sokszor.
3: Nekem a legesleg kedvesebb és a legesleg jobb barátaim szinte mind a kórusból vannak, ezért mi nagyon-nagyon sokszor találkozunk kóruson kívül is, sokszor összeülünk, hogyha kell segítség a kórus művekben, akkor segítünk egymásnak, és ezen kívül még el szoktuk menni kirándulásokra, ugye? Nagyon vagányak szoktak lenni, elmegyünk valahova, és pár éjszakát együtt töltünk, ott alszunk, és nagyon segít közelebb kerülni egymáshoz, mert nem csak ott vagyunk a próbateremben, ahol minden héten találkozunk, és együtt énekelünk a megszokott helyzetben, hanem egy kicsit relaxálva töltjük az időt együtt, ami segít sokat. És nagyon-nagyon sokat énekelünk, igen. Még akkor is, hogyha nem muszáj.
0: Szőlősi Rebekát és Kassabian Klára zseikét hallották.

0: A mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a 10 éves Kolozsvár Magyar Gyermek Kórusáról szóló összeállításunkat hallották. A stúdiónk vendége volt Takács Aranka művészeti vezető, Káló Krisztián karnagy, valamint két kórustag, Szőlősi Rebeka és Kaszabján Klára Zseike.
1: Vasárnapi beszélgetés.

Ezzel adásunk a végéhez érkezik. Ha tehetik, maradjanak velem, hiszen Ébresztő reggeli magazin műsorunkba várom Önöket sok szeretettel. Ne igazodjatok a világhoz, ha nem változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál levele a rómaiakhoz 12. fejezetének 2. versével búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem a következő 2 órában. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendit hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, az Ágnus Rádió vasárnap reggeli ébresztő magazin műsorát hallgatják a 88,3-as MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: anyám méhében is te voltál Istenem. 22. Zsoltár 11. verse. Pál írja Timóteusnak, eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, első részének 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A jó hírt hallották, melyet Fazakas Csaba, a kolozsvári kerekdombi református egyházközség lelkipásztora mondott el. A következő percekben a napáhítat a csendül fel.

A hit a címe, a békesség pillanatai. Légy csendben, és várj az Úrra. 37. Zsoltár, 7. verse. A mai áhítat szerzője Leslie Williams, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk.

Tavaly nyáron egy hosszabb utazás során egy elhagyatott útszakaszon lerobbant az autóm. Mivel nem volt térerő és a legközelebbi város több kilométerre volt, egyre nőtt a szorongásom. E kényszerű szünetben nem volt más választásom, mint várakozni. Ráültem az autó motorház tetőjére, és néztem, ahogy az égkék bőr ragyogó narancssárgává változik. A csend eleinte nyugtalanító volt. Állandó mozgáshoz és folytonos tevékenységhez voltam hozzászokva. De hogy teltek a percek, észrevettem a szélben gyengéden hullámzó vadvirágokat, a fészkükbe visszatérő madarak távoli énekét, a bőrömön érezhető hűvös esti levegőt. Egy óra múlva egy jóindulatú farmer segített, és hamarosan folytathattam az utamat. Ez a kényszerszünet értékes tanítást adott. A Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 7. verse türelmes várakozást tanácsol, amikor nehéz helyzeteket kell elviselni. Az autó meghibásodása megmutatta, hogy a várakozás nem csak egy szünet a sok tevékenység között, hanem egy meghívás, hogy észrevegyük Isten jelenlétét. Most, amikor várakozni kényszerülök, legyen az autós forgalomban, a boltban vagy az élet nagyobb pillanataiban, megpróbálom az Isten jelenlétében való csend lehetőségeként felfogni. Mobilozás és türelmetlen sóhajok helyett igyekszem ezeket a pillanatokat a béke szentélyeivé alakítani.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts megtapasztalni jelenlétedet a várakozás pillanataiban. Ámen. A várakozásom lehetőség, hogy észrevegyem Isten jelenlétét, hangsúlyozza Leslie Williams, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk békességért várakozásaink közben.

A napáhítatát hallhatták jó magam tolmácsolásában. A következő percekben a július 5-i kalendáriumot lapozzuk fel Szabó Anitával.

Július 5-ét írunk, ez az év 186. szökőévben, 187. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 179 nap van hátra. Lássuk, hogy milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz.

767. július 5-én volt II. Konstantin ellenpápa megválasztása. 1044-ben ezen a napon lezajlott a ménfői csata, melyet Aba Sámuel magyar király elveszített a trónkövetelő Orseolo Péterrel és szövetségesével III. Henrik német-római császárral szemben. 1792. július 5-én II. Ferencet megválasztották a német-római birodalom császárának. Ez az utolsó császárválasztás a birodalomban. 1830. július 5-én rövid ostrom után a francia csapatok elfoglalták Algírt, megkezdődött Algíria gyarmatosítása. 1865. július 5-én William Booth, metodista lelkész Londonban megalapította a keresztény misszió szervezetét azzal a meggyőződéssel, hogy a keresztény hitnek szerves része a szolgálat és a szociális igazságtalanság és a nyomorúság elleni harc. A szervezet 1878-ban az üdvhadsereg nevet vette fel. 1996. július 5-én Edinburgh-ban megszületett Dolly, a nőstény birka, a világ első testi sejtből klónozott emlőse. Az ember klónozását nemzetközi egyezmények jelenleg is tiltják. Az imént elhangzott fontosabb történelmi események kapcsolódnak július 5-éhez. Most tekintsük át, hogy kik a nap íres szülöttei.

1182. július 5-én született Assisi Szent Ferenc, a Ferences rend megalapítója. Itália, illetve a mai Olaszország az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. A testvériség gondolatának egyik jelentős kiterjesztője. A 2013-ban pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. Az egyik legnagyobb hatású középkori szent, akinek jelentős kultusza van a nyugati kultúrában. 1814-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kagerbauer Antal, korának legjelentősebb kolozsvári építőmestere. Kolozsváron Georg Winkler építész tanítványa, később munkatársa volt. Winkler halála után ő fejezte be a Szent György laktanya, illetve a kétágú református templom építését. Ő tervezte a neogótikus Szent Péteri templomot, amely 1844-1846 között épült fel. 1855 között a boncidai Bánfi kastély nyugati szárnyán, 1859-1860-ban a marosújvári kastélyon dolgozott. 1860 körül ő tervezte a sitatéri tavat. 1849-ben a toldalagi Korda palota renoválásával bízták meg, 1865-ben pedig az ő irányítása alatt építették át a Farkas utcai színházat, Kolozsvár első kőszínházát. A házsungárdi temetőben több neogótikus síremlék szintén az ő tervei alapján készült. 1837. július 5-én látta meg a napvilágot Zichy Jenő magyar politikus, Ázsia kutató, akadémikus, 1881 és 1906 között az Iparegyesület elnöke. 1853. július 5-én született Csontvári Kosztka Tivadar magyar festőművész. 1889-ben ezen a napon született Jean Cocteau francia költő, drámaíró, filmrendező. 1907. július 5-én látta meg a napvilágot Nagy István karmester, hegedű művész, zenetanár. Több éven át a Kolozsvári Állami Magyar Opera karigazgatója, rövid ideig igazgatója is volt. 1950-től nyugalomba vonulásáig a Gheorghe Dima Zenekonzervatórium tanára, ahol zenetant, karvezetést, kamarazenét és hegedűt tanított. 1911. július 5-én született Georges Pompidou, Franciaországban az 5. köztársaság második közvetlenül választott köztársasági elnöke, 1969. június 20-ától haláláig. 1914-ben ezen a napon született Fischer Annie, háromszoros Kossuth-díjas magyar zongoraművész, a 20. század egyik legnagyobb zongoraművésze. 1932. július 5-én született Horn Gyula, magyar közgazdász, politikus, külügyminiszter, miniszterelnök. 1940. július 5-én látta meg a napvilágot Tolnai Ottó, magyar író, költőműfordító. 1957-ben ezen a napon született egyetemese, pedagógus, egyetemi tanár, költő, irodalomtörténész. A Bábesbólyai Tudományegyetem magyar irodalomtudományi tanszékén egyetemi tanár. 1998 és 2007 között az irodalomtudományi tanszék vezetője, 2004-től doktorátus vezető. Verses kötetein kívül irodalom és színház történeti könyvei jelentek meg. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik július 5-éhez.

1746-ban ezen a napon távozott az élők sorából Ambrózy György, evangélikus prédikátor, szuperintendens. 1908. július 5-én hunyt el Tankároly, kémikus, egyetemi tanár, a magyar vegyészeti tudomány meghatározó alakja. 1927. július 5-én halt meg Ludwig Karl Martin Leonhard, német biokémikus, 1910-ben orvostudományi Nobel-díjban részesült a nukleinsavak összetevőinek felfedezéséért. 1950-ben ezen a napon távozott az élők sorából Csolnoki Jenő földrajztudós, író, tanár. 1969. július 5-én hunyt el Walter Gropius, német építész, tanár, a Bauhaus alapítója, a 20. század egyik legnagyobb építésze. 1966. július 5-én hunyt el Hevesi György, magyar vegyész. Kifejlesztett egy radioaktív jelzőrendszert, amellyel biokémiai folyamatokat lehet tanulmányozni. A Magyar Tudományos Akadémia 1945-ben választotta tagjai közé. Összesen 397 publikációja jelent meg a világ legjelentősebb szaklapjaiban. Ők voltak

rettegő embernek semmi sem ad nagyobb bátorságot, mint a másik félelme. Venezuelában július 5-én van a függetlenség napja, valamint Szlovákiában Szent Ciril és Metód napja, állami ünnep. Július 5-i kalendári munkát hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával. Utána az SDG és barátai zenéltek nekünk, pontosabban a Szabad is fel című dalukkal.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit vasárnap reggeli ébresztő magazin műsorunkban július 5-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Lássuk, mivel várom önöket a következő másfél órában. Hamarosan a tegnapi harangszó rovatunk ismétlése következik, majd névnaposainkat köszöntjük és klasszikus zenét hallgatunk. 7 órakor ismét a jó hírt hallhatják, majd aranyszalagtár rovatunk következik. 7:30-kor rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária olvas fel. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő másfél órában. A következő percekben harangszó rovatunkat hallhatják.
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Fazekas Zsolt, még délután 6 órától Füstös Tóth Paul tartja az istentiszteletet. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A Kétágú templomban reggel 10 órától Papákos hirdeti az igét, még délután 6 órától Batiz Andrea prédikál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Batiz Andrea tartja az istentiszteletet. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi egyházközségben reggel 10 órától Sebestyén Ákos prédikál, míg délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix istentiszteletet tart. Az Írisztelepi templomban reggel 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. A Szamosfalvai templomban reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. A Kölesföldi egyházközségben reggel 9 óra 30 perctől Péntek Márton tartja az istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Horváth Levente szolgál, míg délután 6 órától Györfi Szabolcs hirdeti az igét. A Tóvidéki templomban reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla szolgál. A Törökvágási templomban reggel 10 órától Bibza Gábor istentiszteletet tart, míg délután 6 órától Nagy Eszter szolgál. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Fehér Attila hirdeti az igét. A Szászfenesi egyházközségben reggel 10 órától Máté István prédikál. A Kisbácsi egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás istentiszteletet tart. Az Apahidai egyházközségben reggel 11 órától pedig Sikó Csaba szolgál.

A következőkben a római katolikus egyház miséinek menetrendjeit közvetítem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától Szent Misét tart László Attila főesperes, 18 órától pedig celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes papok celebrálnak. 9 óra 30 perctől román nyelven Popeszk Mihaice Krisztián misét tart. 10 óra 45 perckor olasz nyelven a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 17 órakor francia nyelven Böszörményi Géza szent misét tart. 19 órakor az egyetemisták misőjén Molnár Lehel celebrál. A ferencrendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok. Követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30-kor Ferenc Antalt celebrál. A Fájdalma szűzanya, vagyis a monostorúti templomban 9 órakor Székely Dénes tartja a misét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban 11 órakor Székely Dénes tartja a szent misét. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobágy utcai templomban reggel 9 és 10 óra 30 perckor Vizi Zakariát celebrál. Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok tartják a misét. A Szent József templomban az Íris telepen reggel 11 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok celebrálnak. A Szent István templomban a Dunát úton 9 óra 30 perckor Böjte Csongor celebrál. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 órakor Ferenc Antal misét

a következőkben az unitárius egyházak és az evangélikus egyházak istentiszteleteinek menetrendjét közvetítem. Először lássuk az unitárius egyházak menetrendjeit. A belvárosi templomban reggel 11 órától konfirmálási ünnepség lesz. Jobbágy Júlia prédikál, az úrvacsorai ágendát mondja, Rácz Norbert Zsolt. Az Érisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba szolgál. Az evangélikus egyházban reggel 10 órakor Boldizsár Beáta prédikál.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat hallották, a következőkben névnaposainkat köszöntjük.
2: Július 5-én Emese, Sarolta, Antal, Vilmos, Metód és Ciprián a névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Emese magyar eredetű, jelentése anyácska, szoptató. A Sarolta török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér menyét. A római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik az Antal férfi név, jelentése valószínűleg herceg, fejedelem, elöljáró. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik. Elemeinek jelentése akarat, védősisak. A Metód görög-latin eredetű név, jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang. A Cipriána latin eredetű név, a Ciprián férfi név női párja. Jelentése ciprusi. Köszöntünk tehát július 5-én minden Emese, Sarolta, Antal, Vilmos, Metód és Cipriána nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

Névnaposainkat köszöntöttük fel a Forrástól az Örvendjetek című dalukkal. Isten éltesse őket! A következőkben Ludwig van Beethoven szimfóniái csendülnek fel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kegyelem Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat vasárnap reggeli Ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. Hamarosan a jó hírt hallhatják, majd aranyszalagtárovatunk következik. Ha tehetik, maradjanak velem a következő egy órában is. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: anyám méhében is te voltál Istenem. 22. Zsoltár 11. verse. Pál írja Timóteusnak, eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, első részének 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Ezekben az aranyszalagtárunkban 2009. június 27-i krédó műsorunkat hallgatjuk újra. A szerkesztő Vitus István.
2: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk negyedik részének második felével jelentkezünk. Mindezt Fásmit Mária tolmácsolásában hallhatják.
3: Fiam, ha beveszed az én beszédimet és az én parancsolatimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Példabeszédek második részének első 5 verse. A lelkészi munka mellett, mint magántanár, már tanítottam a teológián, amikor édesapámat, mivel kormányfőtanácsos volt, édesanyámmal együtt kitelepítették. Ezzel én is osztályidegen lettem, és már nem voltam szalonképes politikailag. Éppen úgy állt már a dolog, hogy a magántanárságból rendes tanárság lesz. Erre az akkori fő békepüspökünk behivatott, és azt mondta: szüleidet kitelepítették, ezzel te osztályidegen lettél. Nem bízható rád az ifjúság. Ha akkor széttárja a kezét és rám kacsint, megértem, hogy ő ezt kénytelen mondani, mert nagy hatalom volt az egyházügyi hivatal. Vagy ha hozzáteszi, hogy nézd, Bandi, azt kell, hogy mondjam neked. De ő azt úgy mondta, mintha az ő intenciója lett volna. Kitessékelt a teológiáról, ami nagyon fájt. És akkor ért életem egyik legnagyobb megtapasztalása. Akik Istent szeretik, minden javukra szolgál, mondja az Isten ígéje. Igenis, javamra szolgált, hogy kitettek a teológiáról. Mert péntek esténként elkezdtem tanítani. Ha nem taníthattam a teológián, tanítottam Újpesten, a Mellós városban. Mit mondjak, hogy is kezdődött? Hát csak úgy magától. Reményik Sándor verse írja, hogy ez a magától, ez a kegyelem. Csak elkezdtem 5-6 embernek mondani az ígét. Végül már 200-300-an voltak. Végül is kiderült, hogy az a 8-10 hallgató, akiket a teológián kellett volna tanítanom, szintén kijártak ezekre a péntek estékre. Nagyon aktív társaság volt. Elég sok neheztelést kaptam

lelkésztársaimtól, mert Budapest különböző gyülekezeteiből sokan jártak hozzám. Pedig nem volt semmi különös. Igazából teológiai főiskolai fokon tanítottam a közösségemet. Nagyon kemény, nagyon nehéz dolgokat mondtam, de lelkesen tanulták. Arra figyeltem, hogy az egyszerű ember is megértse. Én is itt születtem, ismertem az észjárásukat. Hát úgy fogalmaztam, hogy értsenek mindent. Nem akárkitől, Jézustól tanultam ezt. Ha ő valamit meg akart magyarázni, mondott 2-3 példát. Például, ha megbocsátásról valaki elmélkedik, elfelejtik. Vagy ha az irgalomról kegyeskedik, elfelejtik. De a tékozló fiú történetét, az irgalmas samaritánus példázatát soha nem lehet elfelejteni. Rengeteg példát mondtam az életből. Amikor már mindenki figyelt, mert érdekesnek tartotta az esetet, akkor vetettem fel a kérdést: na most ehhez mit szól Jézus? És ekkor a végén vontam le az igei konzekvenciát. Sok fiatal járt ezekre a hitórákra, akik teológusokká lettek, később lelkészekké. Ők tulajdonképpen nem csak tanulgatták, hanem átvették ezt a módszert. Valójában, mondhatom így nyeglén, Mutyiban professzorkodtam egy külvárosi templomocskában. Nagyon szívesen gondolok vissza ezekre a péntek estékre. Mesélték, olyan sokan és olyan rendszeresen jártak Budapestről is, hogy a végén valamelyik református buszvezető vagy kalauz elkiáltotta magát: Gyökösi busz, beszállni, Biblia óra kezdődik. Attól kezdve nevezték ezt a délutáni buszt Gyökösi busznak, ami 6 órára ide ért. Örömmel és hálaadással mondhatom, hogy volt ilyen virágzó korszakom is. Igazából valahogy így kezdtem írni is. Az első komolyabb könyvem a Magunkról magunknak című volt. Teológiai előadásaimat írtam át könyvé. Mert más dolog az, amit a fülnek szán az ember, és más dolog, amit a szemnek. Ezt sokan nem tudják, és elmondott beszédeket nyomtatnak ki, aztán csodálkoznak, hogy nem hat. Ha igét hirdetek, akkor a fül számára készülök. Ha ugyanezt az ige hirdetést egy előadáson kell elmondanom, átírom az agy számára. És ha ugyanebből könyvet írok, a szem számára szerkeztem át. Tulajdonképpen bármilyen nagyképűen is hangzik, de soha nem tudtam unatkozni. Mindig volt, mint gondolkoznom. Elkezdtem néha reggel spekulálni, aztán csak hallom, hogy a feleségem hív ebédelni. Ilyenkor rendszerint cikk lett belőle, vagy tanulmány, vagy könyv. Egy kicsit grafomán ember vagyok, mindig szerettem írni, és mindent kézzel írtam. A géppel nem tudtam olyan jól bánni. Ott nem lehet úgy kihúzni, behúzni, áthúzni, belerakni, kitörölni. Inkább később legépeltem az egészet. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. 126. Zsoltár, 2. és 3. verse. A pszichológia felé lelkészi hivatásom terelt. Híveim közül egyre többen kerestek fel lelki bajaikkal, és én megriadtam. Ismertem Ábrahám, József, Jakab, meg a többi családfáját, történetét, de a híveimét nem. Az Ó és Új testamentumi embert ismertem, de az újpesti srácokat, melósokat nem. Nem ismertem gondolataikat, észjárásukat, sorsukat. Meg kellett hát tanulnom. Akit csak tudtam, egyenként meghívtam beszélgetni egy tejára, egy kis kerti üldögélésre. Így aztán minden templomba járó atyám fiával szoros emberi kapcsolatba kerültem.
azért végeztem el a pszichológiát, hogy ne csak ige ismerő, hanem emberismerő lelkész lehessek. A lelkek igazi gondozója. Nem azért lettem pszichológus, hogy pszichológus legyek, hanem azért, hogy pásztor, vagy legalább bojtár lehessek. A lelki gondozás az egy sajátos karizma, nem mindenkinek adatik meg. Nagyon szeretem az embert, aki bejön hozzám. Egyszerűen oldhatatlan a kíváncsiság bennem. Ki ő, mi van a lelkében, honnan jön, hová megy, mit adhatok neki, és mit kaphatok tőle? Mert ahogy az életeket hallgatom, abból én mindig nagyon sokat kapok. Itt természetesen nem holmi ajándékokra, pénzre gondolok. Betartottam a jézusi felszólítást. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Sohasem fogadtam el semmit ezért a munkámért. Ezért kaptam is eféle telefonhívást. Maga az a gyökösi, aki nem kér pénzt a lelki gondozói beszélgetésért? Azt hiszem, én vagyok az. Akkor kimehetek magához? Igen. És tényleg ingyen csinálja? Ingyen. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. János apostolnak közönséges első levelének 4. részéből a 17. és 18. vers. Az ember kíváncsiság, a szeretet a rugója a munkámnak. És még valami. Én rengeteg szeretetet kaptam a szüleimtől, a feleségemtől, a gyermekeimtől, a gyülekezetemtől. Illik tovább adni. Nem csak a pénzből, a szeretetből is lehet tizedet adni. Ha én mindent magamnak tartok, önző, zsugori, gyűjtögető ember vagyok, nekem azt tovább kell adnom. A módszerem az, hogy agyba főbe szeretgetem azt, aki engem fölkeres. Az is nagyon lényeges, hogy a rám szoruló ne egy szakember szakbeszédével találkozzék. Nálam ez sosincs. Megkérdezem, hol szorít a cipő, és azt beszéljük meg. Tulajdonképpen tanácsot sem adok. Megkérdezik sokan. Most mondja meg, Bandi bácsi, mit tegyek? Felelem. Á, azt én nem mondom meg. És tényleg nem mondom meg. De segítek a lehetőségek betájolásánál. Ha ezt teszi, mi lesz? Ha azt teszi, mi várható? Ha amazt, mi alakulhat ki? Ezeket vele együtt végig gondolom, és akkor mondom. Na most döntse el, hogy merre lép. Maga lép, és maga a felelős érte. Én csak segítek ebben azzal, hogy vállalom az ad látusz kísérő szerepét. Tehát kísérője, lelki kísérője vagyok valakinek, de helyette nem döntök. Legtöbb ember nem is tanácsért jön, bár azt mondja. De a döcögő első két mondat után már csak beszél. Mindig mondom, hogy a lelki gondozónak füle legyen és ne szája. Legyen 6 füle és fél szája, mert neki odafigyelni kell, de azt nagyon. Nem jó a kioktató, betanító, lerohanó lelki gondozás. Annak nem vagyok híve. Sajnos a lelki gondozó, de akár a gyontató is sokszor egyszerűen csak kijelenti, hogy mit kell cselekedni, és kész. Ez a legolcsóbb megoldás. Jó hamar le lehet rázni valakit, de nem gyógyító semmiképpen. A lelki apuka szerepét kell vállaljam, megmondva a lelki kisfiamnak, hogy a döntést helyette nem vállalom. Ha erősködik, de Vandi bácsi mégis mit tenne a helyemben?
azt felelem. Én vagyok. Lehet, hogy neked nem ugyanazt kell tenned, amit én látok. Döntsd el, hogy mit teszel te, és tisztelj meg azzal, hogy majd megírod, hogyan sikerült. És bizony kaptam is a leveleket. Egy darabig gyűjtögettem őket, aztán olyan sok lett, hogy már nem is gyűjtöttem. Csak egy-két általánosabb problémáról hadd szóljak. Sokan félnek. És még az a könnyebb, ha meg tudják nevezni, hogy mitől. De amikor valaki csak szorong, amikor nem tudja megmondani miért, mitől, mióta szorong, az nagyon nehéz. És egyre több ilyen van. Gyakran, furcsa módon, ezek mögött vagy a halálfélelmet, vagy az életfélelmet fedezem föl. A halálfélelem az, amikor valaki 21 néhány éves, és már előre fél a haláltól. Jaj, Istenem, egyfolytában a haláltól fél. Hosszú beszélgetés sorozatok nem is mindig sikeresek. Ez a krónikus halálfélelem megmaradhat. Mostanában pedig még tán ennél is gyakrabban tör elő az életfélelem. A jaj, mi lesz? Jaj, hogyan lesz? Jaj, fölveszik-e a gyermekemet az iskolába, a gimnáziumba, az egyetemre? Jaj, a férjemnek nincs állása, jaj, a feleségemnek nincs kenyere. Mélységekig hatoló, egzisztenciális félelemben él a népünk. Ez pedig a depresszió alapja. Amikor magamon érzem, hogy csúszom e felé, munkaterápiára fogom magam, és másnak is ezt ajánlom. Volt egyszer egy betegem a Károlyi kórházban, akinek megígértem, hogy viszek egy Bibliát. Éppen aznap jött beszélgetésre valaki, akinek egyszerűen a kezébe nyomtam a Bibliát, és megadtam a betegem címét. Nagyon meghökkent. Nem az úttól, hogy most egy kórházba kell mennie, hanem a szokatlan terápiától. Én azért jöttem magához, mert fenyeget a depresszió. Zúgolódott óvatosan. Bátorítottam hát. Mire megjön a kórházból, hogy megvigasztalta azt az embert, netán fel is olvasott neki a Bibliából, nem lesz depressziós. Fontos, hogy az ilyen állapotba került ember ne önmagával foglalkozzék, hanem valami lényegessel. Van egy szellemi mozgalmam, a H betűs mozgalom. Hit, hűség, humor, hallgatás. Hit az Istenben, a jóságában. Hűség Istenhez, önmagamhoz, a társamhoz. Humor rengeteg humor, hogy elviselni tudjam, amit kell. Hallgatás ahhoz, hogy hordozzuk egymást. Nem hiszi senki, hogy a humor milyen fontos biztonsági szelep. Mindennél jobb és hasznosabb, ha az ember ki tudja nevetni magát. Ez két irányú persze, kinevetem önmagamat, mert megértem, hogy bizony eléggé nevetséges vagyok. És kinevetem magamból a kudarcot, a megoldhatatlannak tűnő dolgokat, mert megértem, hogy Istenhez képest azok eléggé nevetségesek. Egyszer, amikor borotválkoztam, belenevettem a tükörbe. Még a nyelvem is kinyújtottam. Nem baj, ha az ember mer bohóckodni. Apám jó humorú ember volt. Kell a humor, mert az természetes gyógyszere a léleknek. Az Úr az én osztályos részem és poharam. Te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem, még éjjel is oktatnak engem az én

Amíg nem tudja ezt elvágni, addig nem érhet önálló személyiségé. Ezért van annyi infantilis, depresszióra hajló ember. Mindig függvénye valamiképpen a szüleinek. Ilyenkor azon vagyok, hogy valahogyan elnyiszáljuk azt a köldögzsinort. Van, amikor ez sikerül, van, amikor nem. A sebész is megműt valakit, de attól az még meghalhat. Így a lelki orvosnak is vannak kudarc élményei, amikor nem sikerül a beszélgetés. Bizony, van ilyen, főleg akkor, amikor valakinek csak szája van, hogy beszéljen, de füle nincs, hogy halljon. Próbálom nyitogatni a fülét, a lelki ujjaim is bedugom, hogy megnyíljon végre, hogy hallja már meg, mit szeretnék mondani, és hallja meg az Istent. De aki siketül született, az siket. Az önmegvalósításon múlik minden. Mert Istennek mindenkiről van egy terve, ennek megvalósításához meg is ad mindent. De kifaragni mindenkinek magának kell. Önmagából, önmaga által. Ez az önmegvalósítás nem az, ahogy ma sokan értelmezik, hogy az történjen velem és körülöttem, amit én akarok. Ez nem önmegvalósítás, hanem diktatúra. Szeretnénk a világ és a másik ember másságát eltüntetni, jaj, de nagyon. Talán ezért volt ennyi háború ezen a véres földön, mert a másik másságát nem tudjuk elfogadni. És ezért volt ennyi diktátor, aki csak egyetlen igazságot ismert, az önmagáét, és azt ráerőszakolta a népekre. Diktátum alatt pedig nem lehet sokáig élni. Se a házasságban, se a családban, se a nemzetben, se a világban. Mert az élethez szabadság kell. Nem szabadosság, erre vigyázzunk, szabadság. Tehát a valódi önmegvalósítás nem az, hogy az legyen, amit én akarok, hanem hogy azzá legyek, akivé Isten akarja, hogy legyek. Egy hegedűből is ki kell hozni mindazt, ami benne van. A stradivári hegedűből se tudja előcsalogatni a legszebb hangokat az, aki nem tud hegedülni. De milyen csodálatos az, ha valaki önmagából vagy a másik emberből ki tudja hozni a legszebbet, a legjobbat. Ez tulajdonképpen a jó házasság alapja is. Házassági lelki gondozásra specializáltam magam, mivel Magyarországon annyi az elrontott házasság. Nem mondhatom, hogy a rossz házasság sok, hiszen a házasság olyan, amilyenné tesszük. A házasság fő problémája, hogy az egyik csak néz a másikra, de nem látja meg. Nem látja meg, hogy a szomorú, fáradt, túlterhelt, vagy éppen unatkozik. Nem kérdezi meg soha, mi a baja. De sokszor panaszolták már nekem. Bandi bácsi, sohasem kérdezi meg tőlem a házastársam, hogy vagy. Van valami problémád? Nem a szex a probléma, hanem a szeretet. A szavakban megformálódott szeretet. A lelki gondozói szobámban velem szemben két szék áll, mert a család a komplex, egész. Ha eljött hozzám, mondjuk a feleség, meghallgattam. Aztán várta a tanácsomat. Azt kértem. Tudja mit? Mielőtt bármit is mondanék, küldje el a férjét. Sokan felkapták a fejüket. Miért? Mert szeretném a másik szemet is megnézni. Maga milyen szemorvosnak tartaná azt, aki csak az egyik szemét vizsgálná? Ilyenkor derül ki, hogy kell még a kamasz gyermekükkel is beszélnem, meg még a nagymamával is, mert legtöbbet a nagymamák tudnak. Sokszor egy áldott, drága kis nagymama viseli az egész család terhét, hiszen a házas felek alig vannak együtt. Pénzt kell keresni. A gyereket átpasszolják az iskolának, azért van a tanár, hogy nevelje őket. A tanár meg azt mondja, nem az én dolgom. Tanítok, de nem nevelek. Végül is marad a nagymama és nagypapa, akik még valamennyire nevelnek. 60, 70, 80 körül járva bizony fáradtak már, nem elég rugalmasak. A fiataloknak meg

0: talán nem is arra a tanácsra van szükségük, amit az öregektől kaphatnak. Ezért is olyan fontos a közösség, ahol van öreg is, fiatal is, egymásnak adhatnak tanácsot, és segítenek is a rászorulón. A gyülekezeti közösség mindig Krisztust mutatja a hívőknek. Ahol ilyen krisztusi közösség nincs, ott alakítanak hasonlót valamilyen elvek alapján, és így születnek a szekták. A nem Krisztust, hanem egy-egy elvet megélők közösségei ezek. Néha azon gondolkodom, hogy ezek az egyház elhalásához vezetnek, de tudom, hogy nem kell annyira féltenem az egyházat. Kibírt 2000 esztendőt. Voltak mélypontjai, voltak csúcspontjai. De a legfontosabb az, hogy a léte Istentől van. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak ígájával. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelének 5. részéből az 1., valamint a 4., 5. és 6. versét olvastam.
1: Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk újabb részével jövő héten szerdán a Keresztény Életben jelentkezünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
2: Krédó. A megtartó hit műsora.

0: aranyszalagtár.
1: Június 27-i Krédó műsorunkat hallhatták. Szerkesztő Vitus István.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm azon hallgatókat, akik most csatlakoznak be a vasárnap reggeli ébresztő magazin műsorunkba. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol vagy című rész felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa Fáj Schmidt Mária.

Műsorunk hátralevő részében a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol vagy című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Hol vagy? Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt.

Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert meztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 3. részének 8-tól 13-ig terjedő verseiből. Gondolok egy hétköznapi szürke emberkére, aki az első emberpár kíváncsiságával megtudott egy olyan titkot, ami sértette mind az isteni, mind az emberi rendet, s attól a naptól kezdve nem volt nyugta. Nem mert társaságba járni, mert félt, hogy valahogy elfecsegi a lopott titkot, a lopott tudást, és abból nagy baja lesz. A felesége mellől átköltözött a másik szobába, hogy még álmában sem beszélhessen róla. Már is ott vagyunk a második tragikus életérzésnél, a félelemnél, mert erről is beszél a fenti igerész. Megjelenik az ember életében most először a félelem. Igaza van annak a nagy lélekbúvárnak, aki azt mondta, nincs félelmesebb valami a félelemnél. Majd hozzátette, az ember ezen a földön egy valamitől féljen igazán, a félelemtől. Valóban minden lelki betegség fő gyökere a félelem. Abban a pillanatban, hogy az ember lop a jó és a rossz tudásának fájáról, félni is kezd. A férfi és a nő egymástól is félni kezdenek. Ennek a szimbóluma a már említett fügefa levél. Ám nem csak egymást között romlik meg a viszonyuk, és lesz félelmessé, mert már van rejtegetni valójuk, hanem Isten és köztük is megromlik a viszony. És ennek az új viszonynak a töltése szintén a félelem. A jónak és a rossznak tudása előtt az embernek olyan természetes volt Istennel a viszonya, mint a füvekkel, fákkal, virágokkal, madarakkal, állatokkal. Gyermekteden bűbájos a bibliai leírás, ahogy érzékelteti ezt a viszonyt. Isten ott járkál a fák alatt. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten olyan természetesen közel volt hozzájuk, mint a természet. Úgy beszélt az ember Istennel, az Istenhez, mint a fákhoz, virágokhoz és az állatokhoz, vagy mint a társához. Ez a viszony romlik meg. Az ember félelmében rejtőzködni kezd, Isten elől is. Maga akarja bebiztosítani magát, Istennel szemben is, valami rejtekben, bokor mögött. Amikor a megszólaló Isten megkérdezi az embert, hol vagy, tulajdonképpen azt kellene válaszolnia, magányosságban, félelemben, rejtekben. Mert ez jellemezné bukásának valódi képét leginkább. Ha létezik az ember tragédiájának egy világosabb pontja, egy szépségesen szép jelenete, akkor ez az, hogy Isten megkérdezi az embert, hol vagy? Nem azért, mintha nem tudná, hanem hogy lehetőséget adjon neki az őszinte válaszra. Magányosságban, félelemben, rejtekben vagyok,
Istenem, Uram, egyedül Te ellened vétkeztem, könyörülj és irgalmazd nekem és társamnak, az asszonynak. Ez az egyetlen egy pont volt, ahol megfordulhatott volna az ember tragédiája. És csöndesen mondom, ma is ez az egyetlen egy pont, ahol megszakad az átoklánc, amikor életünk mélypontján, valahonnan mélyről, és mégis nagyon magasról, nagyon messziről, és mégis kimondhatatlanul közelről elhangzik bennünk a kérdés, tudod, hol vagy? Ha ekkor nem köntőrfalazunk, és nem rejtőzködünk, hanem valami olyasmit mondunk, amit egyszer egy rongyaiban hazaérkezett Ádám mondott, hogy Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Szól az íge Lukács evangéliuma 15. részének 21. verséből. De nem ez történik, hanem folytatódik az ember tragédiája, és megkezdődik az egyik legszégyenteljesebb emberi magatartás, a vádaskodás és felelősség áthárítás. Nem én, hanem ő. Sőt, sunyi módon már a kígyó méregtől ihletetten vádolja a férfi a nőt, úgy, hogy még Istent is belekeveri. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Az asszony volt, de lásd be, Uram, mégiscsak te vagy a hibás, hiszen te adtad mellém ezt a nőt, aki... satöbbi, satöbbi. Ismerős ez az okoskodás? Miért engedi Isten, mondta egyszer valaki, hogy annyi ember éhezzen és nyomorogjon ezen a világon? Olyan valaki mondta, aki igen jómódú ember volt, de vidéken az édesanyja roppant csekély nyugdíjból és a szomszédok könyöradományából élt. A volt felesége pedig, akitől egy sokkal fiatalabb bér elvált, egy hasonlóan minimális, bíróilag megállapított tartásdíjból tengődött, mert betegsége miatt nem mehetett dolgozni. Ez az okoskodás már a paradicsomban is ismerős, hogy nem én, hanem ő, de végeredményben te, Isten. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, ezért ettem. Mint a kígyó, úgy jött valami, én nem is tudom, mi volt, de hidd el, Uram, én nem vagyok felelős, én csak áldozat vagyok. Az ősi felelősség elhárítás ez. Milyen gyakran hallom négy szem közti beszélgetésben, amikor valaki aránylag őszintén feltárja életét, gyakran érkezünk ilyen ponthoz, vallomáshoz és megfogalmazáshoz. Tudja, magam sem tudom, olykor mi van velem, mintha az ördög bújna belém, valami hatalmába kerít, és akkor Isten irgalmazzon a páromnak. Hidd el, kedves, védekezik sok ember egy-egy nagy és csúf jelenet után. Az nem én voltam. Magam sem tudom, mi bújt belém. De már a kis 3-4 éves gyermek is így védekezik. Az nem a jó kis Lacika volt, hanem a rossz kis Lacika, de az már elment, most a jó Lacika van itt, arra ne haragudjatok. Tehát és mindenképpen a másik, vagy Isten,
vagy valami személytelen gonosz, ami úgy surrant elő, mint a kígyó, de nem én. Mi az ember tragédiája, ha nem ez? Kibúvás a felelősség alól. A felelősség áthárítás. Legyen és történjen ez egy szobakonyhás lakásban, vagy akár az ENSZ-ben. Nem én, hanem ő. Vagy akár valami különös játéka a dolognak, de nem én. A magányosság, a félelem, a rejtőzködés és a vádaskodás szörnyű árja hömpölyög ki ebből a rövid szakaszból, és ez a sötét ár sehol meg nem törik, csak Jézus Krisztus keresztjén. Csak ott, csak annak a közelében, csak annak a misztériumát megértve képes egy ember ezen a földön őszintén képmutatás és haszonlesés nélkül kimondani. Én voltam. Én, egyedül én vagyok a hibás. Egész nyomorult és elhibázott életemmel nem érdemlek mást, csak az ítéletet. Aki ezt egyszer, egészen és nagyon őszintén ki tudta mondani fölfelé, és ha kell, embertársa felé is, csak az éli át azt a csodát, hogy már nem magányos, többé nincs egyedül. Gazdája van, sőt, talán egy könnyes szemű barátja is, aki éppen vádolta addig. Átéli, hogy nem fél és nem szorong többé, mert önként állt meg, mezítelenül, semmit sem takargatva a bíró előtt, és az ingyen és kegyelemből fölmentette. Átéli, hogy nem fél és nem szorong többé, mert önként állt meg, mezítelenül, semmit sem takargatva a bíró előtt, és az ingyen és kegyelemből fölmentette. És nem kell rejtőzködnie többé, minek is, hiszen hazatalált.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ahogy vagy című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből. Hol vagy című részt felolvasta a rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária. Ezzel a mai ébresztő információs műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várom Önöket, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián és a www.agnusradio honlapunkon keresztül. Pál levele a rómaiakhoz 12. fejezetének második versével búcsúzom Önöktől, amely így szól. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Adj. Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungveri Szende. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Fazekas Zsolt, még délután 6 órától Füstös

Ott Paul tartja az Isten tiszteletet. A gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A kétágú templomban reggel 10 órától papákos hirdeti az igét, még délután 6 órától Batiz Andrea prédikál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Batiz Andrea tartja az Isten tiszteletet. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órától Sebestyén Ákos prédikál, míg délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix istentiszteletet tart. Az Íriszteleppi templomban reggel 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. A Szamosfalvai templomban reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. A Kölesföldi Egyházközségben reggel 9 óra 30 perctől Péntek Márton tartja az Isten tiszteletet. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Horváth Levente szolgál, míg délután 6 órától Györfi Szabolcs hirdeti az igét. A Tóvidéki templomban reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla szolgál. A Törökvágási templomban reggel 10 órától Bibza Gábor istentiszteletet tart, míg délután 6 órától Nagy Eszter szolgál. A Kolozs-Monostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Fehér Attila hirdeti az igét. A Szászfenesi Egyházközségben reggel 10 órától Máté István prédikál. A Kisbácsi Egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás istentiszteletet tart. Az Apahidai Egyházközségben reggel 11 órától pedig Sikó Csaba szolgál.

A következőkben a római katolikus egyház miséinek menetrendjeit közvetítem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától Szent misét tart László Attila főesperes, 18 órától pedig celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes papok celebrálnak, 9 óra 30 perctől román nyelven Popeszk Mihaice Krisztián misét tart, 10 óra 45 perckor olasz nyelven a jezsuita szerzetes papok celebrálnak, 17 órakor francia nyelven Böszörményi Géza szent misét tart, 19 órakor az egyetemisták misőjén Molnár Lehel celebrál. A ferencrendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok. Követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30-kor Ferenc Antalt celebrál. A Fájdalma szűzanya, vagyis a monostorúti templomban 9 órakor Székely Dénes tartja a misét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban 11 órakor Székely Dénes tartja a szent misét. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobágy utcai templomban reggel 9 és 10 óra 30 perckor Vizi Zakariát celebrál. Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok tartják a misét. A Szent József templomban az Íris telepen reggel 11 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok celebrálnak. A Szent István templomban a Dunát úton 9 óra 30 perckor Böjte Csongor celebrál. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 órakor Ferenc Antal misét

a következőkben az unitárius egyházak és az evangélikus egyházak istentiszteleteinek menetrendjét közvetítem. Először lássuk az unitárius egyházak menetrendjeit. A belvárosi templomban reggel 11 órától konfirmálási ünnepség lesz. Jobbágy Júlia prédikál, az úrvacsorai ágendát mondja, Rácz Norbert Zsolt. Az Érisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba szolgál. Az evangélikus egyházban reggel 10 órakor Boldizsár Beáta prédikál.

A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvéreim, egy kedves kis énekkel kezdjük meg gyülekezeti alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Zengjünk dalt az Úrnak. Ez az ének, ez egy kánon, most nem kánonban fogjuk elénekelni, de legalább kétszer, úgy gondolom, hogy a kántor úr legalább kétszer átvezet ezen az éneken bennünket.

Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, drága testvérek, titeket, akiket itt látunk, akikkel egy térben lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit is, és a bennünket interneten követőket. Szeretném hirdetni, hogy a nyári időszakra szünetelnek a vasárnapi iskolás alkalmak, ősszel majd újraindulnak, és bátorítjuk a gyülekezeti tagokat, hogy ne féljünk együtt családként beülni az Isten tiszteletekre, és mint egy közös család, fiatalokkal, gyermekekkel együtt részt venni ezen. Az Isten tiszteletet követően történik a családos táborba való elutazás. A célállomás a máramarosi Jód települése, 20 radebajli, valamint 22 saját gyülekezetbéli atyánk fiával készülünk részt venni ezen. Köszönjük ennek imádságban való hordozását. Szeretettel ajánljuk érdeklődésetekbe a Farkas utcai nyári hangverseny sorozatot. A hirdetőtáblán nyomon lehet követni minden alkalmat, arra bátorítanak a szervezők, hogy szeretettel kapcsolódjunk be ezekbe. A fiatalok figyelmébe ajánljuk nyári ifi táborunkat, a Lesen, augusztus 4-e és 11-e között kerül ez megszervezésre, szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönöm a türelmet, bár ma nagyon kevés hirdetnivaló volt. Isten igéjére figyeljünk a következőkben. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvasom az első 14 verset, figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, imhol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére. És áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkel tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára Izsákra. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot. Atyám! Azt pedig mondta, íme, itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyala az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt, íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. És nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jáve Jírének nevezte el, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés.
a kegyelmes Isten tegye áldottá számunkra a felolvasott igét, hogy sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért közösen, hangosan imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válaszát az ő ígéjéből hallgassuk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Énekeskönyvünk 455-ös számú énekét énekeljük, annak az első két versszakát. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Így kezdődik ez az ének.

Imádkozzunk. Nagy Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, aki vagy. A nagyságodért, bölcsességedért, és azért a kimondhatatlan nagy szeretetedért, amellyel bennünket körül ölelsz. Körül öleled ezt az egész teremtett világot, és ebben a nagy világban bennünket, apró embereket. Nagyon sokszor kiüresedett, meggyengült, összetört, elveszett embereket. De köszönjük, hogy a te nagy szeretetedről hallhatunk, és arról az örömhírről, hogy te a nagyságodat nem kímélve kicsinnyé lettél fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Hozzánk hasonlóvá lettél, és ezzel is kifejezted azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. És öröm van a szívünkben, hogyha ezt láthatjuk, hogyha ezt megérthettük, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Áldunk ezért a mai alkalomért is, az együttlétért, az ige körüli leülésért, a csendességért, és reménykedve állunk meg előtted, bizakodva állunk meg előtted, hogy megszólíthatók vagyunk. Hogy a te igéd megszólít bennünket, hogy a te szavad, az éltető szó bennünket, sokszor halott embereket életre támaszt. Így imádkozunk és kérünk téged, hogy jöjj és eleveníts meg bennünket. Kérünk téged, hogy az emberi szavakon túl, amelyek időnként olyan üreseknek hangzanak vagy tűnnek, szólalj meg. Használd a te drága szent lelkedet közöttünk, és jöjj közel hozzánk, érints meg bennünket, hadd tapasztaljuk meg a te közelségedet, a te nagyságodban. Urunk, hálával gondolunk a vizsgákat letett diákokra, akik sikeresen, jó eredményekkel végezték ezeket a megpróbáltatásokat, és imádkozunk továbbra is értük azért, hogy sikerüljenek azok az elképzeléseik, amiket maguk előtt tartanak, azok a célok, amelyeket el szeretnének érni. Hadd sikerüljenek azok a felvételik, beiratkozások, bejutások, úgy, ahogyan a te akaratod szerint valóak. Hálásak vagyunk azokért a beteg, gyógyuló félben levő testvéreinkért, akikért imádkoztunk, akiket szorgalmasan imádságban eléd vittünk, és most a gyógyulásuk jó híréről értesülünk. Hálásak vagyunk ezekért. Hálásak vagyunk a kórházból kijöttekért, hálásak vagyunk azokért a jobbulásokért és felépülésekért, amelyeket tapasztalhatunk körülöttünk gyülekezetünkben. De nagy reménységgel és további imádságos lélekkel szeretnénk további betegeinkért is imádkozni, és így visszük eléd Borsos Tibor testvérünket, aki hosszú évek óta cipeli az ő betegségét, és újra a kórházban van, újra kezelésekre szorul. Imádkozunk azért, hogy türelme, ereje, lelki ereje legyen ezekben a megpróbáltatásokban. Adj erőt neki, adj erőt a családjának, feleségének, és ha tudják hordozni ezt. És imádkozunk gyógyulásért, ha ez a kedved szerint való, imádkozunk gyógyulásért az ő esetükben is. Urunk, hadd imádkozzunk és szólítsunk meg téged esőért, felfrissülésért. Olyan szárazság van itt a városban is, de falvakon még inkább megterhelő és fájdalmas valóság ez.
imádkozunk esőért, felfrissülésért, újraéledésért. És miközben a természet felfrissüléséért imádkozunk, szeretnénk lelki felfrissülésért is könyörögni. Ne feledkezz meg rólunk, add a te lelkedet, üdíts, frissíts bennünket, és add, hogy felfrissüljön a hitünk. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is ezt élhetjük át. Frissíts bennünket, ébrezgess bennünket a te szavad által, a te lelked által. Köszönjük, hogy fiadért, az Úr Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Isten igéjének a hallgatására készüljünk a 425-ös énekünk első két verszakát énekelve. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Jakab leveléből olvasom, a második résznek a 20. verstől a fejezet végéig, a 26. versig terjedő igeszakaszból, miképpen van megírva az ige, figyelemmel, alázattal hallgassuk és kövessük a kivetítőn. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát Izsákot felvitte az oltárra. Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hitt Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket? Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Drága testvérek, azt tudjátok, hogy a Jakab levele alapján tartok egy sorozatot, és ebben a sorozatban a hitünkben való lelki növekedésünkről van szó. És lépésről lépésre abban reménykedünk, hogy ez megtörténik, hogy a mi hitünk nem stagnál, nem áll meg, vagy nem épül le, az még rosszabb, de hogy nem egy stagnáló, egy haszna vehetetlen, üres hit, hanem egy élő hit. Egy növekedő, egy felnőtté váló, lelkileg felnőtté váló hit. Ma egy különös részt olvashattunk fel. A múlt alkalommal ennek a hit és cselekedetek résznek az első felével foglalkoztunk, és ígértem, hogy ezt folytatni fogom, és ennek a második felével foglalkozunk ma. Ma egy különös rész áll előttünk, amelyben két olyan személy, két olyan példát említ Jakab, amit egészen biztosan, hogy mi nem emlékeznénk egy oldalon, vagy egy kontextusban. Egy pátriárka és egy prostituált. Valahogy nem jön össze ez a kettő. Valahogy nem egy kontextusban hallható ez a kettő, és mégis itt ez a kettő egymás mellett van, és hiszem, hogy ezek által, a példák által növekedhet a hitünk, növekedhetünk, felnőtté válhatunk mi magunk is. Szóltam már a Jakab levele kapcsán arról, beszéltünk arról,

kellett ráírni. Ezt miért fogalmazták meg így? Mi ennek az oka? Mi a háttere? És kicsit utána néztem, és az az háttere, az az oka, hogy bizony ezt az ember megtette. Valamelyiket azok közül a hihetetlen megfogalmazások közül, és így védik magukat a termék készítők, a termék gyártók. És ilyeneket lehet olvasni például láncfű részen, hogy ne használd ideges állapotban. Nem jó. Ha ideges vagy, ne láncfűrészezz. Vagy egy hajfestéken a gyártó ezt írja rá, hogy ne használd fagylalt öntetként. Ne rocsold le a fagylaltot ezzel, mert nem erre találták ki. Vagy egy vasalón ez a felirat áll figyelmeztetésként, hogy vigyázz, ne használd akkor és olyan ruhán, hogyha az emberem van. És még van egy csomó ilyen, még van egy, ami tetszett. Egy autó napellenző, szélvédellenző, tudjátok, amit belül fel kell ragasztani, hogy ne melegedjen fel az autó. Ez van ráírva figyelmeztetésképpen, hogy mielőtt használnád az autót, feltétlenül vedd le. Olyan, tényleg ezeket meg kell fogalmazni, hát ezek olyan egyértelmű, de vicces dolgok, és mégis ezek az egyértelmű dolgok sokszor nem jutnak el a tudatunkig. És igen, a gyártók ezt meg kell fogalmazzák, le kell írják, és bármennyire vicces, ezt igen, ki kell mondani. És van itt egy Jakab által, hát nem szó szerint, de egy Jakab által az ő levelében megfogalmazott figyelmeztetés, és most álljon előttünk egy ilyen figyelmeztetés, ami lehet, hogy egyértelmű, lehet, hogy azt mondanánk, hogy tényleg ezt ki kell így mondani, de hogy igen, ki kell ezt így mondani, és ez a figyelmeztetés így hangzik, hogy a halott hit veszélyes az örök életre nézve. A halott hit veszélyes az örök életre nézve. Ha halott hited van, ha hasznavehetetlen, üres hited van, ez nagyon erőteljesen befolyásolja az örök létezésedet. Halott hit és élő hit. A múlt alkalommal tisztáztuk, hogy itt nem arról van szó ebben a részben, ebben a fejezetben, amit hát Luther Márton félreértett, és nagyon erőteljesen ráerőltette azt, amit ő érzett, hogy itt a cselekedetek és a hit állnának szemben egymással, és addig, ameddig Pál apostol a hitet nevezi meg, mint üdvösségünk egyedüli útjának, forrásának, akkor itt Jakab mintha azt mondaná, hogy nem, a cselekedetek azok. És a múltkor tisztáztuk, most ebben nem szeretnék újra belemenni, hogy nem egymásnak mennek ezek, nem egymással szemben állnak ezek, hanem egymással háttal állnak Jakab és Pál apostol, és más-más irányba harcolnak, és ezért fogalmazzák meg azokat a dolgokat, amiket megfogalmaznak úgy, ahogy. Mert más kontextusban, más helyen ezt kellett mondaniuk, ezt kellett leírniuk. Tehát nem a hit és a cselekedetek harcáról van itt szó, hanem sokkal inkább a halott hit és az élő, eleven használható hit harcáról. És igen, nagyon fontos kérdés, és jó, hogyha megkérdezitek magatoktól, és nekem milyen hitem van? Neked milyen hited van? Egy halott, vagy egy élő? És hogy hogyan tudhatom én ezt meg? A múltkor erről is bővebben beszéltünk, most csak ilyen emlékeztetésként szeretnék visszautalni, hogy Jakab itt az első két részben elénk állít bizonyos helyzeteket, úgymond próbákat, amelyben megméretjük magunkat, nem másokat, ezt is tisztáztuk, nem másokat kell méregetnünk, magunkat. Hogy állunk a próbákkal? Amikor próbák érnek, hogyan élem meg? Hogy állunk a kísértésekkel? Amikor kísértések érnek bennünket, hogyan harcolok, vagy egyszerűen hátradőlök, és azt mondom, hogy ez van, gyenge vagyok,
Ez az én

saram, ez az én gyengeségem, és akkor ez van. Mi a helyzet az Isten szavával? Hogy figyelek rá? És hogyan élem meg az emberi kapcsolataimat? Mekkora és milyen mértékű nálam a személyválogatás? Erről is mind-mind volt szó az eddigi alkalmak során. És most itt van előttünk, Jakab azt mondja, hogy van egy halott és egy élő hit. És erre az élő hitre szeretne bennünket elvezetni Jakab és az ő olvasóit, az ő hallgatóit, és ma bennünket, hogy nézzük meg, hogy vagyok, hol vagyok, hol tartok, és Isten segítségével történjen változás, ha szükséges. Történjen növekedés, hogyha erre szükség van, és meggyőződésem, hogy szükség van. A növekedésre mindig szükség van. A felolvasott igében, az ige szakaszban van egy kérdés. Van két példa, egy illusztráció, és aztán egy ráerősítés erre, egy nyomatékosítás tulajdonképpen, egy ráerősítés az előző példára, és végül pedig Jakab ezt lezárja egy kérdéssel, és ezzel lezárjuk mi is a második fejezetet. A kérdés, amivel itt kezdi Jakab ezt az igéből, amit hallottunk, így hangzik: akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Akarod tudni, te hiába való ember? Más fordításban az van, és egy kicsit ez így keményebb, hogy te ostoba, buta ember. Akarod tudni, hogy ez így van? Szeretnéd ezt megtanulni, te ostoba, buta ember? Hát milyen kérdés ez? Tehetnénk fel mi is a kérdést. Hogy szólít meg valaki így valakit? Hogy lehet ennyire keményen, ilyen konfrontatív módon kérdezni? Hát sokkal finomabban illik, nem? De Jakab nem finomkodik, hanem azt mondja, hogy üres, hiába való, sekély, ostoba az az ember, aki azt gondolja, hogy a hit csupán szavakban kifejezhető, csupán beszédben megélhető. Nem, a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen. És ezt jó, hogyha megtanuljátok, drága testvéreim. Nem nevezlek benneteket ostobáknak. A hit bár láthatatlan, de hatása látható kell, hogy legyen. Egyedül a hit üdvözít. De az üdvözítő hit soha nem jár egyedül. Emlékszünk még arra a múlt alkalmi képre, egy csónak és két evező. Az egyiken azt írta, hogy hit, a másikon azt írta, hogy cselekedetek, és ez a csónak csak úgy fog haladni, hogyha ez a két evező egyszerre evez. Ha nem, akkor csak körbe-körbe jár, és nincs haladás. Igaz, nem ezt írta, hanem angolul írta, de ez volt. Nagyon sok olyan hely van, ahol Krisztus erről beszél. A Máté evangéliumában, a hegyi beszéd egyik tanításában azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki, ismerjük a folytatást, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A János 13-ban, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja nekik, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál, és nem nagyobb a mesternél a tanuló. Ha én megtettem, nektek is meg kell tennetek, és azt mondja, ha tudjátok ezt, jó, ha tudjátok ezt, és boldogok vagytok, ha teszitek, cselekszitek. Nem csak tudjuk, persze, hogy tudjuk, hogy meg kell mosni egymás lábát, nyilván, de vajon tesszük-e? Most szószoros vagy szó átvitt értelmében, de értjük a lényeget, a szolgálatkészséget. A János 15-ben nagyon szeretem ezt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok nektek.
Igen, a cselekedetek és a hit, ezek együttműködnek. És akarod-e, drága testvérem, tudni azt, hogyha ez nincs együtt, akkor az hasznavehetetlen. És jó, hogyha ezt megtudjuk. Jó, hogyha ezt újra és újra meghalljuk, és szívünkbe zárjuk. És jön a példa, jön az illusztráció, jön Ábrahám. Nagyon érdekes Ábrahámnak a jelenléte. Ábrahámot Pál apostol is idézi, és Ábrahámra Pál apostol is rámutat a római levél 4. részében, illetve a galáciabeli gyülekezethez írott levél 3. részében, és úgy hivatkozik Ábrahámra, mint a hit atyára, hogy a hit, az üdvösség az hit által történik. Nem cselekedetekből, csupán hit által. Nem a törvény betartásából, hanem hit által. És ugyanerre az Ábrahámra hivatkozik Jakab itt, aki pedig azt mondja, hogy igaz, de ne felejtsük el, hogy Ábrahám hite megmutatkozott az ő cselekedeteiben. És két olyan eseményt hoz ide elénk, vagy hoz az olvasó szeme elé, amit most szeretnék egy kicsit kibontani előttetek Ábrahám életéből. Két eseményt említ itt meg Jakab, amelyek itt az ő példájában kronológiailag fel vannak bár cserélve, de ez nem most nem szoroz. Az kronológiailag első történés, amire hivatkozik itt Jakab is, az Ábrahám Istennel való beszélgetése, illetve az a beszélgetése, ami a Mózes első könyve 15. fejezetében van leírva, amikor Isten elhívja Ábrahámot egy kis csillagnézésre. És azt mondja, hogy gyere csak egy kicsit ki a levegőre. Nézd csak fel egy kicsit a csillagos égre. Lásd meg, hogy mennyi csillag van. Nézd meg, ha megszámolhatod, számold meg, de... És tudd meg, hogy ennyi utódod lesz. És talán emlékszünk, de ha nem, én azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy mit olvasunk azután, a csillagnézés után. Mit mondott Ábrahám, vagy mit mond az ige? Azt írja itt, hogy és hitt Ábrahám Istennek, és ez neki tulajdonítatott igazságul. Kiment, felnézett, elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ha Isten, ez a nagy Isten, aki ezt mind megteremtette, nekem ígéretet tesz, az igaz kell, hogy legyen. És én ezt elhiszem. Erre én azt mondom, hogy ámen. Nagyon érdekes ez a, és hit Ábrahám, ez a héberben, ez az ámen szó. Tudjuk, hogy mit jelent az ámen? A KT-nak az utolsó kérdése ez. Az ámen azt jelenti, hogy ez valóságosan meg lesz. Mert Isten az én könyörgésemet, kérésemet sokkal inkább meghallgatja és komolyan veszi, mint ahogy én a szívemben elképzelem. A nagy Isten annyira tudja az én kicsi kis, törékeny, apró életemet és gondjaimat, hogy azt mondja, hogy gyere ki, nézd meg a csillagokat, nézd meg, hogy milyen nagy vagyok. És szeretném elmondani, szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor aggódsz, amikor a világ terhe ott van a válladon, mert ott van, tudom, senkinek nincs olyan nagy problémája, mint neked, illetve van nekem nagyobb a problémám, mint mindenki másnak. Szerintem ezt mindenki így éli meg. Az én problémám a legnagyobb. Az én terhem a legsúlyosabb. Az én harcom a legkeményebb harc. És amikor ezt így érzem, arra hív bennünket az Isten most általam, hogy menj ki, menjünk ki, nézzünk fel az égre. Nézzük fel a csillagokra. Nem tudom, hogy ez Kolozsváron mennyire látszik, bár innen a tó közből még látszik a csillagos ég egyes időszakokban, de akár menjetek ki, lesre megéri.
A tavaly a csillagos táborban, a gyerek táborban egy estét, egy egész estét töltöttünk el ezzel, hogy csak feküdtünk, és néztük a csillagokat, a csillagképeket, és csodálkoztunk azon, hogy milyen gyönyörű. Nézz fel az égre, és lásd meg, hogy milyen nagy az Isten. Mekkorák a problémáid, de milyen nagy az Isten. Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy Ézsaiás így beszél az Istenről, hogy az Isten arasszal méri meg az eget. Megvan ez? A 40. részben van ez, hogy Isten arasszal méri az eget. Ennyi az arasz, körülbelül 20-20 akárhány centi. Ennyivel méri az Isten az eget. Ábrahám nem tudott annyit a galaxisokról és a csillagokról, mint amennyit ma tudunk, és amit ma ismerünk, de szeretnék egy picit bevezetni benneteket ebbe, én sem vagyok tudós, vagy ilyen csillagász, de utána néztem egy picit. Tudjuk, hogy melyik galaxisnak a része vagyunk? Tudjuk ezt? Lehet válaszolni. A tejút rendszer, valaki mondta, igen, így van. Tehát a tejút rendszerhez tartozunk, és azt mondják a tudósok, hogy ez a tejút rendszer körülbelül 100-200 ezer fényévnyi átmérőjű. Mit jelent ez a fényév? Ez azt jelenti, hogy a fény egy év alatt ennyit tesz meg. Egy év alatt. De hát ez még mindig olyan megfoghatatlan, mert hogy mennyi a fénynek a sebessége. Mit jelent ez? A fénysebesség az egy nagyon gyors valami, egészen pontosan, vagy pontosan, hát nem pontosan, de nagyjából 300 ezer kilométer per szekundum. De ezzel sincs mit kezdjünk, mert ezt se tudjuk érzékelni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 7,5-szer kerüli meg a Földet egy szekundum alatt. Ha fénysebességgel tudnánk haladni, 7,5-szer mehetnénk körbe a Földünk körül egy másodperc alatt. Körülbelül másfél másodperc kellene ahhoz, hogy a Holdig eljussunk. Körülbelül 7,5 perc kellene ahhoz, hogy a Napig eljussunk. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy meglátogatná a szomszéd galaxist, akkor minimum 100 000 évre lenne szükség. Tudjátok, hány galaxis van? Azt mondják a csillagászok, a tudósok, hogy több mint 2 billió galaxis. Ez nem semmi. És erre azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten az eget hogy méri? Arasszal. Ekkora a mi Istenünk. Ilyen nagy a mi Istenünk, és ez a nagy Isten szólít meg bennünket, és azt mondja, hogy nekem fontos vagy. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk, vagy mennyire tudtam érzékeltetni, hogy milyen pici vagyok én az Istenhez, és mégis az Isten engem és téged megszólít, és azt mondja, hogy de fontos vagy nekem. Szeretnélek megajándékozni, szeretnék vigyázni rád, szeretnélek tanácsolni, meg akarlak váltani. Azt akarom, hogy velem légy az örökkévalóságban. Nagyon szeretlek téged. Elhiszed? Ábrahámnak elég volt annyi, hogy kimenjen, ránézzen az égre, és azt mondja, hogy ámen. Hát, oké, ámen. Elhitte. Te rá tudod mondani, hogy ámen. Aztán van egy második történet, egy második hivatkozás, ez pedig a csillagnézés után körülbelül 20 évvel történt Ábrahám életében, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel vele arra a hegyre, amelyet én mutatok neked, a Mória hegyére, és ott áldozd fel a fiadat. Volt egy Ábrahám sorozatunk, amelyben ezt jól kiveséztük. Itt most csak azt szeretném elmondani, hogy ez egy elképesztő történet, és mindig megdöbbenhet az ember, és rácsodálkozhat, hogy de ennek mi értelme? Miért kér az Isten ilyet? Az Isten azt ígérte, hogy az ő utódaiból annyi lesz, mint a csillagok az égen. Erre fel, most azt az egyetlen szeretett fiát, aki az ígéret gyermeke, visszakéri az Isten, ez
Ez így butaság, nem mondjak más szót. És mégis Ábrahám fogja a fiát, elkészül az ő nagy tusájában, és elindul azért, hogy ezt megtegye. De van egy vers, nem tudom, hogy sikerült-e felfigyelni rá, amikor azt mondja a szolgáinak, miközben meglátják messziről azt a helyet, amit Isten kijelölt számukra, azt mondja a szolgáinak Ábrahám, hogy ti maradjatok itt, én a fiammal felmegyünk, imádkozunk, és mit mondott Ábrahám? És visszatérünk. Nagyon érdekes, nem azt mondja Ábrahám, hogy és én majd visszajövök megszomorodva, mert tudom, hogy mit kér tőlem Isten, hogy fel kell áldoznom a fiamat, ti még nem tudjátok, de én tudom, sajnos ez lesz, felmegyünk, aztán én majd visszajövök. Nem. Felmegyünk, imádkozunk, és visszajövünk. A zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt írója így magyarázza, azt mondja, azért, mert Ábrahám elhitte az Istennek azt az ígéretet, amit neki tett, hogy nagy népé teszi, és hogyha a fiát elkéri, hogyha úgy tűnik, hogy ez derékba is törik ez az ígéret, mert itt most minden szétesik, azt mondja Ábrahám, vagy a zsidókhoz írt levél írója, azt írja, hogy hitte Ábrahám, hogy a fiát fel fogja támasztani. Hogyha el is kérte, mert elkérte, és ő erre kész feláldozni a fiát égő áldozatul, akkor az Isten nincs más módja, fel fogja támasztani. Ezt hitte, ezt is hitte. Nem volt még előtte Krisztus példája, semmi, de hitte. A másik történet, amire itt történik utalás, az Ráháb, a parázna nő, a prostituált nő története. Talán ismerjük az ő történetét, a Józsué könyve második fejezetében van leírva. Ő volt az, aki befogadja a kémeket Jerikó városában, amikor azok jöttek, hogy kikémleljék a földet, a területet, a várost, elrejti őket, beszélget velük, és szeretnék ebből egy kis részt felolvasni számotokra, Józsué könyve második fejezetéből, a 8-tól a 11-ig terjedő verseket. Hadd olvassam fel. A kémek még le sem feküdtek, amikor fölment hozzájuk az asszony a tetőre. Azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, megszállt minket a félelem miattatok, és a föld minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek a Jordánon túl az Emória két királyával, Szihonnal és Óggal, hogy megöltétek őket. Amikor ezt hallottuk, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr az Isten fönn az égben, és len a földön. Bizony, az Isten, és itt azt a szót használja, amit a zsidók használnak Isten nevére, Jávé, az Isten, Jávé, az az Isten, aki az Úr, aki az Isten égen és földön. Hogy jutott el ez a pogány nő erre a felismerésre? Nem tudom, de eljutott. Nagyon egyszerű az ő hite. Nagyon egyszerű az ő hitvallása. És ki mondja? Azt mondja, én hiszem, hogy ez az Isten az Isten. Konfirmál ez a nő. Nagyon egyszerű volt neki, nem kellett 2 évet kijárnia, de itt csak ennyi volt, konfirmált. Tudom, hogy ez az Isten. De hogy utána pedig az is megtörténik, hogy láthatóvá válik az ő hite a cselekedetekben. Nem azt mondja, hogy jó, hiszem, hogy a ti istenetek az, aki kihozott titeket, és ilyen szépen végig vezetett, és én most ülök a babérjaimon, és hát mit csináljak, nem tehetek semmit. Nem, azt mondja, hogy de igenis tehetem az én részemben a történetben az, hogy elrejtelek benneteket, hogy leengedlek benneteket, hogy más útra tanácsolok benneteket, és fedezlek benneteket. Ezt jelenti a láthatatlan hite. A kimondott, de bár láthatatlan hite láthatóvá válik, és erre utal Jakab, nézzétek meg,
hogy láthatóvá válik. És mondom, nagyon különös ez a két személy, akit elénk hoz, Jakab, Ábrahám személy és Ráháb személye. Az egyik egy zsidó, a másik egy pogány ember. Az egyik az zsidók atya, egy pátriárka, a másik pedig egy prostituált. Társadalmilag is teljesen máshol állnak. És van egy közös bennük. Mégpedig az, hogy hisznek. És bebizonyítják az ő hitüket. Ábrahám azzal, hogy ha Isten azt kéri, hogy a legdrágábbat adja oda, erre is kész. Ráháb azzal, hogyha a saját élete forog kockán, mert ha kiderül, hogy ő egy ilyen nő, aki így segített az ellenségen, akkor az élete forog kockán. És ezt nem mérlegelik, hogy vajon mennyibe kerül a hit. Vajon mibe kerül ez, hanem egyszerűen megteszik, készek ezt az áldozatot meghozni. És van két kérdés, ami foglalkoztatott, és amit szeretnék felétek is feltenni. Kész vagy-e a számodra legdrágább dolgot odaadni Istennek, hogyha azt tőled kéri? Nem tudom, ez a te személyes ügyed az Istennel, de ha kéri, kész vagy odaadni? Kész vagy-e szembe menni ezzel a világgal, és ennek a világnak minden egyes, mert hogy mindenki ezt csinálja, tanításával, és Krisztusnak engedelmeskedni, és szembe menni azzal, amit mindenki tesz, vagy mindenki úgy tesz, ahogy. Te pedig azt mondod, hogy nem, én nem így teszem, mert én hiszek. Hogyha az Új Szövetség oldaláról fogalmaznánk meg ennek a két embernek a viselkedését, akkor talán így mondhatnánk, hogy ők készek voltak felvenni a keresztjüket és követni Istenüket. Így vették fel a keresztet és követték Istent. Ugye Krisztus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet és kövessen engem. Ez egy látható, valóságos, éltető és megváltoztató hit, mert a cselekedeteikben is megmutatkozik. És zárásként még azt szeretném elmondani, hogy mindkét esetben, mindkettő, akiket itt Jakab említ, Ábrahám is, és Ráháb is, tesznek valamit, amivel előre mutatnak, előre jelzik az Új Szövetség nagyon jó, drága örömüzenetét. Krisztusra mutatnak az ő cselekedeteikkel. Ábrahám esetében, ugye azt olvassuk az ő történetében, amit fel is olvastuk bibliaolvasás rendjén, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és menj el a hegyre, ott áldozd fel. És szeretném tisztázni, vagy újra elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy egy ilyen nagyon, nagyon fontos, meghatározó szavak, amikor megjelennek a Szentírásban, azok nagyon erőteljes kifejezéssel bírnak. A szeretett szó először itt jelenik meg a Szentírásban. Az egész, egészen a Mózes első könyve 22. fejezetéig nincs szó szeretetről, és egyszer csak arról szól, itt jelenik meg ez a szó, hogy szeretet, és ez abban a kontextusban, hogy egy apa szereti az ő fiát, akit oda áldoz, akit oda ad, akit feláldoz. Rémlik, ugye, hogy ez mire utal? Rémlik, hogy már mit rejtett el Isten abban és ott a történetben, ami jó régen történt Ábrahám életében. De ezzel előre jelezte azt, hogy mi fog megtörténni. Hol a bárány, kérdezi Izsák. Az Isten gondoskodik, ne aggódj. És addig, ameddig ott egy kos lett feláldozva végül, és nem egy fiú, addig néhány évre rá a Golgotán megtörténik az, hogy egy szerető apa feláldozza az ő fiát. És nem csak szóban, hanem valóságosan. Krisztus értünk áldoztatik fel. Értünk áldoztatik fel a fiú. Mert hogy szereti az Isten az ő fiát, de minket is nagyon-nagyon szeret. Úgy szeret, hogy odaadja értünk, odaadta értünk.
Ráhábnál pedig van egy kis jelenet, talán ismerős ez a jelenet, amikor a kémek elmennek, azt mondják Ráhábnak, hogy valamit tegyél ki az ablakba. Te emlékszünk, hogy mit kell kitenni? Mi az? Nem hallom. Egy vörös fonál. Egy vörös kötél, valami. Az legyen a jel, ott legyen az ablakodba, hogy amikor jövünk, és itt ez az egész földdel egyenlővé lesz, a te otthonod védett legyen. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amikor Isten az ő népét Egyiptomból vezeti ki, és ahol a bárány vérét kellett oda rajzolni, oda festeni az ajtófélfára, ami a bárány vére, a szabadítás Krisztusra utal. A vörös fonál így mutat Krisztusra, és azt mondja, hogy ott van az életedben ez a krisztusi vér, a bárány vére. Mert ha igen, akkor szabad vagy. Akkor mindegy, hogy ki vagy, ha te hited Krisztusban gyökerező hit, akkor üdvösséged van. Akkor az örök élet számodra nyitott. Akkor nincs veszélyben az örök életed. Gyakran szoktuk mondani, nem tudom, hogy ti szoktátok-e, és én szoktam, most már nem fogom, hogy csak higgy. Csak higgy. Ez így eléggé kevés. Most erősödött meg bennem közben, ahogy itt készülgettem ezekkel az alkalmakkal. Ez így csak kevés, hogy csak higgy. De jó, de hiszek, de kiben, de hogy, de milyen formában. Higgy és cselekedj. Nem tesz ez a hit bennünket ilyen könnyelműekké? Kérdezi a Káténk. És a válasz nem. Mert lehetetlen, hogy akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne cselekedjék. Lehetetlen. Én kívánom, hogy a háládatosság gyümölcsei láthatókká legyenek a mi életünkben. Növekedjünk, fejlődjünk, lelkileg növekedjünk, váljunk felnőttekké. Nem a hitünk nagysága a fontos, hanem az, hogy kiben hiszek. És ha Krisztusban gyökerezett hitem, hiszem, hogy látható következményekkel fog járni. Ámen. Válaszként az ígére a 455-ös énekünk harmadik verszakát énekeljük. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed.

Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked újra, hogy a te szeretetedet fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megmutattad számunkra, és szeretnénk megköszönni, hogy a Krisztusba vetett hit az elég a mi üdvösségünkre. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű az örök életbe jutni. Elhisszük, komolyan vesszük azt, amit te fiatban értünk tettél. És köszönjük azt is, hogy tovább vezetsz ezen az úton, és arra is figyelmeztetsz, és abban is meg akarsz erősíteni, hogy csak a szavakkal kimondott hit az kevés. Az igazán éltető, üdvösségre vezető hit meg fog látszani, és meg kell, hogy látszódjék a cselekedeteinkben, a viselkedésünkben, a hétköznapjainkban, a családi megéléseinkben, a szüleink fele való megélésünkben, a gyermekeink nevelésében, a tanulásunkban, a munkánkban, a munkahelyen való részvételünkben, a gyülekezetben való közösségünkben. Urunk, köszönjük, hogy arra bátorítasz minket, hogy növekedjünk, hogy egy lelki fejlődés legyen jellemző a mi életünkre, és kérjük ehhez a te segítségedet. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket a mi Urunk előtt.

Légy áldott, Urunk, hogy meghallgatott csendben elmondott könyörgéseinket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A múlt vasárnapi perselyes adományok összege 489 lej volt, a júniusi hónapban egyháztagunk megsegítésére összesen 4311 lej és 5000 forint gyűlt. Isten szeretete és áldása legyen a jókedvű adakozók életén. A 366-os énekünk első két versszakát énekeljük áldásra készülve. Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved!

Fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. És az előbb énekelt énekünk negyedik versszakával zárjuk alkalmunkat. Megesküvél, Uram, s ígédben bízom.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 5-én vasárnap déli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Pál levele a rómaiakhoz 12. részének második versével köszöntöm Önöket, amely így szól. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával.

Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk. 13 óra 20 perckor a mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban Fadrusz Jánosról szóló összeállításunk ismétlését hallhatják. 14 óra 15 perckor versrovatunkat közvetítjük, melyben ma Reményik Sándor Hála című verse csendül fel. 14 óra 25 perckor a Zenélő Köntös mai kiadásában Vandal Landó lengyel művésznőt ismerjük meg. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom a Önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

0: A következő egy órában a 2025. július 6-ai istentiszteletet közvetítjük, melyet a Túlközi Egyházközségben rögzítettünk. Igét hirdet Bántó Tamás Szilveszter lelkipásztor.
1: A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvéreim, egy kedves kis énekkel kezdjük meg gyülekezeti alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Zengjünk dalt az Úrnak. Ez az ének, ez egy kánon, most nem kánonban fogjuk elénekelni, de legalább kétszer, úgy gondolom, hogy a kántor úr legalább kétszer átvezet ezen az éneken bennünket.

Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, drága testvérek, titeket, akiket itt látunk, akikkel egy térben lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit is, és a bennünket interneten követőket. Szeretném hirdetni, hogy a nyári időszakra szünetelnek a vasárnapi iskolás alkalmak, ősszel majd újraindulnak, és bátorítjuk a gyülekezeti tagokat, hogy ne féljünk együtt családként beülni az Isten tiszteletekre, és mint egy közös család, fiatalokkal, gyermekekkel együtt részt venni ezen. Az Isten tiszteletet követően történik a családos táborba való elutazás. A célállomás a máramarosi Jód települése, 20 Radebajli, valamint 22 saját gyülekezetbéli atyánk fiával készülünk részt venni ezen. Köszönjük ennek imádságban való hordozását. Szeretettel ajánljuk érdeklődésetekbe a Farkas utcai nyári hangverseny sorozatot. A hirdetőtáblán nyomon lehet követni minden alkalmat, arra bátorítanak a szervezők, hogy szeretettel kapcsolódjunk be ezekbe. A fiatalok figyelmébe ajánljuk nyári ifi táborunkat, a Lesen, augusztus 4-e és 11-e között kerül ez megszervezésre, szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönöm a türelmet, bár ma nagyon kevés hirdetnivaló volt. Isten igéjére figyeljünk a következőkben. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvasom az első 14 verset, figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, imhol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére. És áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkelt tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára Izsákra. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot. Atyám! Azt pedig mondta, íme, itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot, a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyala az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt, íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jáve Jírének nevezte el, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés.
a kegyelmes Isten tegye áldottá számunkra a felolvasott igét, hogy sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért közösen, hangosan imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válaszát az ő ígéjéből hallgassuk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeskönyvünk 455-ös számú énekét énekeljük, annak az első két verszakát. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Így kezdődik ez az ének.

imádkozzunk. Nagy Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, aki vagy. A nagyságodért, bölcsességedért, és azért a kimondhatatlan nagy szeretetedért, amellyel bennünket körül ölelsz. Körül öleled ezt az egész teremtett világot, és ebben a nagy világban bennünket, apró embereket. Nagyon sokszor kiüresedett, meggyengült, összetört, elveszett embereket. De köszönjük, hogy a te nagy szeretetedről hallhatunk, és arról az örömhírről, hogy te a nagyságodat nem kímélve kicsinnyé lettél fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Hozzánk hasonlóvá lettél, és ezzel is kifejezted azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. És öröm van a szívünkben, hogyha ezt láthatjuk, hogyha ezt megérthettük, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Áldunk ezért a mai alkalomért is, az együttlétért, az ige körüli leülésért, a csendességért, és reménykedve állunk meg előtted, bizakodva állunk meg előtted, hogy megszólíthatók vagyunk. Hogy a te igéd megszólít bennünket, hogy a te szavad, az éltető szó bennünket, sokszor halott embereket életre támaszt. Így imádkozunk és kérünk téged, hogy jöjj és eleveníts meg bennünket. Kérünk téged, hogy az emberi szavakon túl, amelyek időnként olyan üreseknek hangzanak vagy tűnnek, szólalj meg. Használd a te drága szent lelkedet közöttünk, és jöjj közel hozzánk, érints meg bennünket. Hadd tapasztaljuk meg a te közelségedet a te nagyságodban. Urunk, hálával gondolunk a vizsgákat letett diákokra, akik sikeresen, jó eredményekkel végezték ezeket a megpróbáltatásokat, és imádkozunk továbbra is értük azért, hogy sikerüljenek azok az elképzeléseik, amik

imádságban eléd vittünk, és most a gyógyulásuk jó híréről értesülünk. Hálásak vagyunk ezekért. Hálásak vagyunk a kórházból kijöttekért, hálásak vagyunk azokért a jobbulásokért és felépülésekért, amelyeket tapasztalhatunk körülöttünk gyülekezetünkben. De nagy reménységgel és további imádságos lélekkel szeretnénk további betegeinkért is imádkozni, és így visszük eléd Borsos Tibor testvérünket, aki hosszú évek óta cipeli az ő betegségét, és újra a kórházban van, újra kezelésekre szorul. Imádkozunk azért, hogy türelme, ereje, lelki ereje legyen ezekben a megpróbáltatásokban. Adj erőt neki, adj erőt a családjának, feleségének, és ha tudják hordozni ezt. És imádkozunk gyógyulásért, ha ez a kedved szerint való, imádkozunk gyógyulásért az ő esetükben is. Urunk, hadd imádkozzunk és szólítsunk meg téged esőért, felfrissülésért. Olyan szárazság van itt a városban is, de falvakon még inkább megterhelő és fájdalmas valóság ez. Imádkozzunk esőért, felfrissülésért, újraéledésért. És miközben a természet felfrissüléséért imádkozunk, szeretnénk lelki felfrissülésért is könyörögni. Ne feledkezz meg rólunk, add a te lelkedet, üdíts, frissíts bennünket, és add, hogy felfrissüljön a hitünk. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is ezt élhetjük át. Frissíts bennünket, ébrezgess bennünket a te szavad által, a te lelked által. Köszönjük, hogy fiadért, az Úr Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Isten igéjének a hallgatására készüljünk a 425-ös énekünk első két verszakát énekelve. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Jakab leveléből olvasom, a második résznek a 20. verstől a fejezet végéig, a 26. versig terjedő ige szakaszból, miképpen van megírva az ige, figyelemmel, alázattal hallgassuk és kövessük a kivetítőn. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetek

Ből igazult meg, amikor fiát Izsákot felvitte az oltárra. Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hitt Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket? Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Drága testvérek, azt tudjátok, hogy a Jakab levele alapján tartok egy sorozatot, és ebben a sorozatban a hitünkben való lelki növekedésünkről van szó. És lépésről lépésre abban reménykedünk, hogy ez megtörténik, hogy a mi hitünk nem stagnál, nem áll meg, vagy nem épül le, az még rosszabb, de hogy nem egy stagnáló, egy haszna vehetetlen üres hit, hanem egy élő hit, egy növekedő, egy felnőtté váló, lelkileg felnőtté váló hit. Ma egy különös részt olvashattunk fel. A múlt alkalommal ennek a hit és cselekedetek résznek az első felével foglalkoztunk, és ígértem, hogy ezt folytatni fogom, és ennek a második felével foglalkozunk ma. Ma egy különös rész áll előttünk, amelyben két olyan személy, két olyan példát említ Jakab, amit egészen biztosan, hogy mi nem emlékeznénk egy oldalon, vagy egy kontextusban. Egy pátriárka és egy prostituált. Valahogy nem jön össze ez a kettő. Valahogy nem egy kontextusban hallható ez a kettő, és mégis itt ez a kettő egymás mellett van, és hiszem, hogy ezek által, a példák által növekedhet a hitünk, növekedhetünk, felnőtté válhatunk mi magunk is. Szóltam már a Jakab levele kapcsán arról, beszéltünk arról, hogy vannak termékek, amelyeknek vannak használati utasítások, elég vaskos kis könyvecskék. Nem szoktuk ezeket elolvasni, ezt is tisztáztuk, hogy vannak, de hát mi jobban tudjuk, hogy hogyan kell használni ezt, meg azt, meg amazt. De egy nagyon érdekes, ezekben a használati utasításokban vannak ilyen figyelmeztető leírások, figyelmeztető címkék, és vannak bizony olyan vicces megfogalmazások, hogy csak úgy néz az ember ki a fejéből, hogy ezt ugyan miért kellett ráírni? Ezt miért fogalmazták meg így? Mi ennek az oka? Mi a háttere? És kicsit utána néztem, és az a háttere, az az oka, hogy bizony ezt az ember megtette, valamelyiket azok közül a hihetetlen megfogalmazások közül, és így védik magukat a termék készítők, a termék gyártók. És ilyeneket lehet olvasni például láncfűrészen, hogy ne használd ideges állapotban. Nem jó. Ha ideges vagy, ne láncfűrészezz. Vagy egy hajfestéken a gyártó ezt írja rá, hogy ne használd fagylalt öntetként. Ne rocsold le a fagylaltot ezzel, mert nem erre találták ki. Vagy egy vasalón ez a felirat áll figyelmeztetésként, hogy vigyázz, ne használd akkor és olyan ruhán, hogyha az emberem van. És még van egy csomó ilyen, még van egy, ami tetszett,
egy autó napellenző, szélvédellenző, tudjátok, amit belül fel kell ragasztani, hogy ne melegedjen fel az autó. Ez van ráírva figyelmeztetésképpen, hogy mielőtt használnád az autót, feltétlenül vedd le. Olyan, tényleg ezeket meg kell fogalmazni? Hát ezek olyan egyértelmű, de vicces dolgok, és mégis ezek az egyértelmű dolgok sokszor nem jutnak el a tudatunkig. És igen, a gyártók ezt meg kell fogalmazzák, le kell írják, és bármennyire vicces, ezt igen, ki kell mondani. És van itt egy Jakab által, hát nem szó szerint, de egy Jakab által az ő levelében megfogalmazott figyelmeztetés, és most álljon előttünk egy ilyen figyelmeztetés, ami lehet, hogy egyértelmű, lehet, hogy azt mondanánk, hogy tényleg ezt ki kell így mondani, de hogy igen, ki kell ezt így mondani, és ez a figyelmeztetés így hangzik, hogy a halott hit veszélyes az örök életre nézve. A halott hit veszélyes az örök életre nézve. Ha halott hited van, ha hasznavehetetlen, üres hited van, ez nagyon erőteljesen befolyásolja az örök létezésedet. Halott hit és élő hit. A múlt alkalommal tisztáztuk, hogy itt nem arról van szó ebben a részben, ebben a fejezetben, amit hát Luther Márton félreértett, és nagyon erőteljesen ráerőltette azt, amit ő érzett, hogy itt a cselekedetek és a hit állnának szemben egymással, és addig, ameddig Pál apostol a hitet nevezi meg, mint üdvösségünk egyedüli útjának, forrásának, akkor itt Jakab mintha azt mondaná, hogy nem, a cselekedetek azok. És a múltkor tisztáztuk, most ebben nem szeretnék újra belemenni, hogy nem egymásnak mennek ezek, nem egymással szemben állnak ezek, hanem egymással háttal állnak Jakab és Pál apostol, és más-más irányba harcolnak, és ezért fogalmazzák meg azokat a dolgokat, amiket megfogalmaznak úgy, ahogy. Mert más kontextusban, más helyen ezt kellett mondaniuk, ezt kellett leírniuk. Tehát nem a hit és a cselekedetek harcáról van itt szó, hanem sokkal inkább a halott hit és az élő, eleven használható hit harcáról. És igen, nagyon fontos kérdés, és jó, hogyha megkérdezitek magatoktól, és nekem milyen hitem van? Neked milyen hited van? Egy halott, vagy egy élő? És hogy hogyan tudhatom én ezt meg? A múltkor erről is bővebben beszéltünk, most csak ilyen emlékeztetésként szeretnék visszautalni, hogy Jakab itt az első két részben elénk állít bizonyos helyzeteket, úgymond próbákat, amelyben megméretjük magunkat, nem másokat, ezt is tisztáztuk, nem másokat kell méregetnünk, magunkat. Hogy állunk a próbákkal, amikor próbák érnek? Hogyan élem meg? Hogy állunk a kísértésekkel? Amikor kísértések érnek bennünket, hogyan harcolok, vagy egyszerűen hátradőlök, és azt mondom, hogy ez van, gyenge vagyok, ez az én saram, ez az én gyengeségem, és akkor ez van. Mi a helyzet az Isten szavával? Hogy figyelek rá? És hogyan élem meg az emberi kapcsolataimat? Mekkora és milyen mértékű nálam a személyválogatás? Erről is mind-mind volt szó az eddigi alkalmak során. És most itt van előttünk, Jakab azt mondja, hogy van egy halott és egy élő hit. És erre az élő hitre szeretne bennünket elvezetni Jakab és az ő olvasóit, az ő hallgatóit, és ma bennünket, hogy nézzük meg, hogy vagyok, hol vagyok, hol tartok, és Isten segítségével történjen változás, ha szükséges. Történjen növekedés, hogyha erre szükség van, és meggyőződésem, hogy szükség van. A növekedésre mindig szükség van. A felolvasott igében, az ige szakaszban van egy kérdés. Van két példa,
egy illusztráció, és aztán egy ráerősítés erre, egy nyomatékosítás tulajdonképpen, egy ráerősítés az előző példára, és végül pedig Jakab ezt lezárja egy kérdéssel, és ezzel lezárjuk mi is a második fejezetet. A kérdés, amivel itt kezdi Jakab ezt az igéből, amit hallottunk, így hangzik: akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Akarod tudni, te hiába való ember? Más fordításban az van, és egy kicsit ez így keményebb, hogy te ostoba, buta ember. Akarod tudni, hogy ez így van? Szeretnéd ezt megtanulni, te ostoba, buta ember? Hát milyen kérdés ez? Tehetnénk fel mi is a kérdést, hogy szólít meg valaki így valakit? Hogy lehet ennyire keményen, ilyen konfrontatív módon kérdezni? Hát sokkal finomabban illik, nem? De Jakab nem finomkodik, hanem azt mondja, hogy üres, hiába való, sekély, ostoba az az ember, aki azt gondolja, hogy a hit csupán szavakban kifejezhető, csupán beszédben megélhető. Nem, a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen. És ezt jó, hogyha megtanuljátok, drága testvéreim. Nem nevezlek benneteket ostobáknak. A hit, bár láthatatlan, de hatása látható kell, hogy legyen. Egyedül a hit üdvözít. De az üdvözítő hit soha nem jár egyedül. Emlékszünk még arra múlt alkalmi képre, egy csónak és két evező. Az egyiken azt írta, hogy hit, a másikon azt írta, hogy cselekedetek, és ez a csónak csak úgy fog haladni, hogyha ez a két evező egyszerre evez. Ha nem, akkor csak körbe-körbe jár, és nincs haladás. Igaz, nem ezt írta, hanem angolul írta, de ez volt. Nagyon sok olyan hely van, ahol Krisztus erről beszél. A Máté evangéliumában, a hegyi beszéd egyik tanításában azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki, ismerjük a folytatást, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A János 13-ban, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja nekik, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál, és nem nagyobb a mesternél a tanuló. Ha én megtettem, nektek is meg kell tennetek, és azt mondja, ha tudjátok ezt, jó, ha tudjátok ezt, és boldogok vagytok, ha teszitek, cselekszitek. Nem csak tudjuk, persze, hogy tudjuk, hogy meg kell mosni egymás lábát, nyilván, de vajon tesszük-e? Most szószoros vagy szó átvitt értelmében, de értjük a lényeget, a szolgálatkészséget. A János 15-ben, nagyon szeretem ezt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok nektek. Igen, a cselekedetek és a hit, ezek együttműködnek. És akarod-e, drága testvérem, tudni azt, hogy ha ez nincs együtt, akkor az haszna vehetetlen. És jó, hogyha ezt megtudjuk. Jó, hogyha ezt újra és újra meghalljuk, és szívünkbe zárjuk. És jön a példa, jön az illusztráció, jön Ábrahám. Nagyon érdekes Ábrahámnak a jelenléte. Ábrahámot Pál apostol is idézi, és Ábrahámra Pál apostol is rámutat a római levél 4. részében, illetve a galáciabeli gyülekezethez írott levél 3. részében, és úgy hivatkozik Ábrahámra, mint a hit atyára, hogy a hit, az üdvösség az hit által történik. Nem cselekedetekből, csupán hit által. Nem a törvény betartásából, hanem hit által.
És ugyanerre az Ábrahámra hivatkozik Jakab itt, aki pedig azt mondja, hogy igaz, de ne felejtsük el, hogy Ábrahám hite megmutatkozott az ő cselekedeteiben. És két olyan eseményt hoz ide elénk, vagy hoz az olvasó szeme elé, amit most szeretnék egy kicsit kibontani előttetek Ábrahám életéből. Két eseményt említ itt meg Jakab, amelyek itt az ő példájában kronológiailag fel vannak bár cserélve, de ez nem most nem szoroz. Az kronológiailag első történés, amire hivatkozik itt Jakab is, az Ábrahám Istennel való beszélgetése, illetve az a beszélgetése, ami a Mózes első könyve 15. fejezetében van leírva, amikor Isten elhívja Ábrahámot egy kis csillagnézésre. És azt mondja, hogy gyere csak egy kicsit ki a levegőre. Nézd csak fel egy kicsit a csillagos égre. Lásd meg, hogy mennyi csillag van. Nézd meg, ha megszámolhatod, számold meg, de... És tudd meg, hogy ennyi utódod lesz. És talán emlékszünk, de ha nem, én azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy mit olvasunk azután, a csillagnézés után. Mit mondott Ábrahám, vagy mit mond az ige? Azt írja itt, hogy és hitt Ábrahám Istennek, és ez neki tulajdonítatott igazságul. Kiment, felnézett, elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ha Isten, ez a nagy Isten, aki ezt mind megteremtette, nekem ígéretet tesz, az igaz kell, hogy legyen. És én ezt elhiszem. Erre én azt mondom, hogy ámen. Nagyon érdekes ez a, és hitt Ábrahám, ez a héberben, ez az ámen szó. Tudjuk, hogy mit jelent az ámen? A KT-nak az utolsó kérdése ez. Az ámen azt jelenti, hogy ez valóságosan meg lesz. Mert Isten az én könyörgésemet, kérésemet sokkal inkább meghallgatja és komolyan veszi, mint ahogy én a szívemben elképzelem. A nagy Isten annyira tudja az én kicsi kis törékeny, apró életemet és gondjaimat, hogy azt mondja, hogy gyere ki, nézd meg a csillagokat, nézd meg, hogy milyen nagy vagyok. És szeretném elmondani, szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor aggódsz, amikor a világ terhe ott van a válladon, mert ott van, tudom, senkinek nincs olyan nagy problémája, mint neked, vagy illetve van nekem nagyobb a problémám, mint mindenki másnak. Szerintem ezt mindenki így éli meg. Az én problémám a legnagyobb. Az én terhem a legsúlyosabb. Az én harcom a legkeményebb harc. És amikor ezt így érzem, arra hív bennünket az Isten most általam, hogy menjünk ki, nézzünk fel az égre. Nézzük fel a csillagokra. Nem tudom, hogy ez Kolozsváron mennyire látszik, bár innen a tó közből még látszik a csillagos ég egyes időszakokban, de akár menjetek ki, lesre, megéri. A tavaly a csillagos táborban, a gyerek táborban egy egész estét töltöttünk el ezzel, hogy csak feküdtünk, és néztük a csillagokat, a csillagképeket, és csodálkoztunk azon, hogy milyen gyönyörű. Nézz fel az égre, és lásd meg, hogy milyen nagy az Isten. Mekkorák a problémáid, de milyen nagy az Isten. Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy Ézsaiás így beszél az Istenről, hogy az Isten arasszal méri meg az eget. Megvan ez? A 40. részben van ez, hogy Isten arasszal méri az eget. Ennyi az arasz, körülbelül 20-20 akárhány centi. Ennyivel méri az Isten az eget. Ábrahám nem tudott annyit a galaxisokról és a csillagokról, mint amennyit ma tudunk, és amit ma ismerünk, de szeretnék egy picit bevezetni benneteket ebbe, én sem vagyok tudós, vagy ilyen csillagász, de utána néztem egy picit. Tudjuk, hogy mely galaxisnak a része vagyunk? Tudjuk ezt? Lehet válaszolni. A tejút rendszer, valaki mondta, igen, így van. Tehát a tejút rendszerhez tartozunk,
És azt mondják a tudósok, hogy ez a tejútrendszer körülbelül 100-200 ezer fényévnyi átmérőjű. Mit jelent ez a fényév? Ez azt jelenti, hogy a fény egy év alatt ennyit tesz meg. Egy év alatt. De hát ez még mindig olyan megfoghatatlan, mert hogy mennyi a fénynek a sebessége. Mit jelent ez? A fénysebesség az egy nagyon gyors valami, egészen pontosan, vagy pontosan, hát nem pontosan, de nagyjából 300 ezer kilométer per szekundum. De ezzel sincs mit kezdjünk, mert ezt se tudjuk érzékelni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 7,5-szer kerüli meg a Földet egy szekundum alatt. Ha fénysebességgel tudnánk haladni, 7,5-szer mehetnénk körbe a Földünk körül egy másodperc alatt. Körülbelül másfél másodperc kellene ahhoz, hogy a Holdig eljussunk. Körülbelül 7,5 perc kellene ahhoz, hogy a Napig eljussunk. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy meglátogatná a szomszéd galaxist, akkor minimum 100 000 évre lenne szükség. Tudjátok, hány galaxis van? Azt mondják a csillagászok, a tudósok, hogy több mint 2 billió galaxis. Nem semmi. És erre azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten az eget hogy méri? Arasszal. Ekkora a mi Istenünk. Ilyen nagy a mi Istenünk, és ez a nagy Isten szólít meg bennünket, és azt mondja, hogy nekem fontos vagy. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk, vagy mennyire tudtam érzékeltetni, hogy milyen pici vagyok én az Istenhez, és mégis az Isten engem és téged megszólít, és azt mondja, hogy de fontos vagy nekem. Szeretnélek megajándékozni, szeretnék vigyázni rád, szeretnélek tanácsolni, meg akarlak váltani. Azt akarom, hogy velem légy az örökké valóságban. Nagyon szeretlek téged. Elhiszed? Ábrahámnak elég volt annyi, hogy kimenjen, ránézzen az égre, és azt mondja, hogy ámen. Hát, oké, ámen. Elhitte. Te rá tudod mondani, hogy ámen. Aztán van egy második történet, egy második hivatkozás, ez pedig a csillagnézés után körülbelül 20 évvel történt Ábrahám életében, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel vele arra a hegyre, amelyet én mutatok neked, a Mória hegyére, és ott áldozd fel a fiadat. Volt egy Ábrahám sorozatunk, amelyben ezt jól kiveséztük. Itt most csak azt szeretném elmondani, hogy ez egy elképesztő történet, és mindig megdöbbenhet az ember, és rácsodálkozhat, hogy de ennek mi értelme? Miért kér az Isten ilyet? Az Isten azt ígérte, hogy az ő utódaiból annyi lesz, mint a csillagok az égen. Erre fel, most azt az egyetlen szeretett fiát, aki az ígéret gyermeke, visszakéri az Isten. Ez így butaság, nem mondjak más szót. És mégis Ábrahám fogja a fiát, elkészül az ő nagy tusájában, és elindul azért, hogy ezt megtegye. De van egy vers, nem tudom, hogy sikerült-e felfigyelni rá, amikor azt mondja a szolgáinak, miközben meglátják messziről azt a helyet, amit Isten kijelölt számukra, azt mondja a szolgáinak Ábrahám, hogy ti maradjatok itt, én a fiammal felmegyünk, imádkozunk, és mit mondott Ábrahám? És visszatérünk. Nagyon érdekes, nem azt mondja Ábrahám, hogy és én majd visszajövök megszomorodva, mert tudom, hogy mit kér tőlem Isten, hogy fel kell áldoznom a fiamat, ti még nem tudjátok, de én tudom, sajnos ez lesz, felmegyünk, aztán én majd visszajövök. Nem. Felmegyünk, imádkozunk, és visszajövünk. A zsidókhoz írt levélben a zsidókhoz írt írója így magyarázza, azt mondja, azért, mert Ábrahám elhitte az Istennek
azt az ígéretet, amit neki tett, hogy nagy népé teszi, és hogyha a fiát elkéri, hogyha úgy tűnik, hogy ez derékba is törik ez az ígéret, mert itt most minden szétesik, azt mondja Ábrahám, vagy a zsidókhoz írt levél írója, azt írja, hogy hitte Ábrahám, hogy a fiát fel fogja támasztani. Hogyha el is kérte, mert elkérte, és ő erre kész feláldozni a fiát égő áldozatul, akkor az Isten nincs más módja, fel fogja támasztani. Ezt hitte, ezt is hitte. Nem volt még előtte Krisztus példája, semmi, de hitte. A másik történet, amire itt történik utalás, az Ráháb, a parázna nő, a prostituált nő története. Talán ismerjük az ő történetét, a Józsué könyve második fejezetében van leírva. Ő volt az, aki befogadja a kémeket Jerikó városában, amikor azok jöttek, hogy kikémleljék a földet, a területet, a várost, elrejti őket, beszélget velük, és szeretnék ebből egy kis részt felolvasni számotokra, Józsué könyve második fejezetéből, a 8-tól a 11-ig terjedő verseket. Hadd olvassam fel. A kémek még le sem feküdtek, amikor fölment hozzájuk az asszony a tetőre. Azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, megszállt minket a félelem miattatok, és a föld minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek a Jordánon túl az Emória két királyával, Szihonnal és Óggal, hogy megöltétek őket. Amikor ezt hallottuk, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr az Isten fönn az égben, és len a földön. Bizony, az Isten, és itt azt a szót használja, amit a zsidók használnak Isten nevére, Jávé, az Isten, Jávé, az az Isten, aki az Úr, aki az Isten égen és földön. Hogy jutott el ez a pogány nő erre a felismerésre? Nem tudom, de eljutott. Nagyon egyszerű az ő hite. Nagyon egyszerű az ő hitvallása. És ki mondja? Azt mondja, én hiszem, hogy ez az Isten, az Isten. Konfirmál ez a nő. Nagyon egyszerű volt neki, nem kellett 2 évet kiárnia, de itt csak ennyi volt, konfirmált. Tudom, hogy ez az Isten. De hogy utána pedig az is megtörténik, hogy láthatóvá válik az ő hite a cselekedetekben. Nem azt mondja, hogy jó, hiszem, hogy a ti istenetek az, aki kihozott titeket, és ilyen szépen végig vezetett, és én most ülök a babérjaimon, és hát mit csináljak, nem tehetek semmit. Nem, azt mondja, hogy de igenis tehetem az én részemben a történetben az, hogy elrejtelek benneteket, hogy leengedlek benneteket, hogy más útra tanácsolok benneteket, és fedezlek benneteket. Ezt jelenti a láthatatlan hite. A kimondott, de bár láthatatlan hite láthatóvá válik, és erre utal Jakab, nézzétek meg, hogy láthatóvá válik. És mondom, nagyon különös ez a két személy, akit elénk hoz Jakab, Ábrahám személy és Ráháb személye. Az egyik egy zsidó, a másik egy pogány ember. Az egyik az zsidók atya, egy pátriárka, a másik pedig egy prostituált. Társadalmilag is teljesen máshol állnak. És van egy közös bennük, mégpedig az, hogy hisznek, és bebizonyítják az ő hitüket. Ábrahám azzal, hogy ha Isten azt kéri, hogy a legdrágábbat adja oda, erre is kész. Ráháb azzal, hogy ha a saját élete forog kockán, mert ha kiderül, hogy ő egy ilyen nő, aki így segített az ellenségen, akkor az élete forog kockán. És ezt nem mérlegelik, hogy vajon mennyibe kerül a hit. Vajon mibe kerül ez, hanem egyszerűen megteszik, készek ezt az áldozatot meghozni.
És van két kérdés, ami foglalkoztatott, és amit szeretnék felétek is feltenni. Kész vagy-e a számodra legdrágább dolgot odaadni Istennek, hogyha azt tőled kéri? Nem tudom, ez a te személyes ügyed az Istennel, de ha kéri, kész vagy odaadni? Kész vagy-e szembe menni ezzel a világgal, és ennek a világnak minden egyes, mert hogy mindenki ezt csinálja, tanításával, és Krisztusnak engedelmeskedni, és szembe menni azzal, amit mindenki tesz, vagy mindenki úgy tesz, ahogy. Te pedig azt mondod, hogy nem, én nem így teszem, mert én hiszek. Hogyha az új szövetség oldaláról fogalmaznánk meg ennek a két embernek a viselkedését, akkor talán így mondhatnánk, hogy ők készek voltak felvenni a keresztjüket és követni Istenüket. Így vették fel a keresztet és követték Istent. Ugye Krisztus azt mondja, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet és kövessen engem. Ez egy látható, valóságos, éltető és megváltoztató hit, mert a cselekedeteikben is megmutatkozik. És zárásként még azt szeretném elmondani, hogy mindkét esetben, mindkettő, akiket itt Jakab említ, Ábrahám is, és Ráháb is, tesznek valamit, amivel előre mutatnak, előre jelzik az új szövetség nagyon jó, drága örömüzenetét. Krisztusra mutatnak az ő cselekedeteikkel. Ábrahám esetében, ugye azt olvassuk az ő történetében, amit fel is olvastuk bibliaolvasás rendjén, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és menj el a hegyre, ott áldozd fel. És szeretném tisztázni, vagy újra elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy egy ilyen nagyon, nagyon fontos, meghatározó szavak, amikor megjelennek a Szentírásban, azok nagyon erőteljes kifejezéssel bírnak. A szeretett szó először itt jelenik meg a Szentírásban. Az egész, egészen a Mózes első könyve 22. fejezetéig nincs szó szeretetről, és egyszer csak arról szól, itt jelenik meg ez a szó, hogy szeretet, és ez abban a kontextusban, hogy egy apa szereti az ő fiát, akit oda áldoz, akit oda ad, akit feláldoz. Rémlik, ugye, hogy ez mire utal? Rémlik, hogy már mit rejtett el Isten abban és ott a történetben, ami jó régen történt Ábrahám életében. De ezzel előre jelezte azt, hogy mi fog megtörténni. Hol a bárány, kérdezi Izsák. Az Isten gondoskodik, ne aggódj. És addig, ameddig ott egy kos lett feláldozva végül, és nem egy fiú, addig néhány évre rá a Golgotán megtörténik az, hogy egy szerető apa feláldozza az ő fiát. És nem csak szóban, hanem valóságosan. Krisztus értünk áldoztatik fel. Értünk áldoztatik fel a fiú, mert hogy szereti az Isten az ő fiát, de minket is nagyon-nagyon szeret. Úgy szeret, hogy odaadja értünk, odaadta értünk. Ráhábnál pedig van egy kis jelenet, talán ismerős ez a jelenet, amikor a kémek elmennek, azt mondják Ráhábnak, hogy valamit tegyél ki az ablakba. Te emlékszünk, hogy mit kell kitenni? Mi az? Nem hallom. Egy vörös fonál, egy vörös kötél, valami. Az legyen a jel, ott legyen az ablakodban, hogy amikor jövünk, és itt ez az egész földdel egyenlővé lesz, a te otthonod védett legyen. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amikor Isten az ő népét Egyiptomból vezeti ki, és ahol a bárány vérét kellett oda rajzolni, oda festeni az ajtófélfára, ami a bárány vére, a szabadítás Krisztusra utal. A vörös fonál így mutat Krisztusra, és azt mondja, hogy ott van az életedben ez a krisztusi vér, a bárány vére. Mert ha igen, akkor szabad vagy.
akkor mindegy, hogy ki vagy, ha te hited Krisztusban gyökerező hit, akkor üdvösséged van. Akkor az örök élet számodra nyitott. Akkor nincs veszélyben az örök életed. Gyakran szoktuk mondani, nem tudom, hogy ti szoktátok-e, és én szoktam, most már nem fogom, hogy csak higgy. Csak higgy. Ez így eléggé kevés. Most erősödött meg bennem közben, ahogy itt készülgettem ezekkel az alkalmakkal. Ez így csak kevés, hogy csak higgy. De jó, de hiszek, de kiben, de hogy, de milyen formában. Higgy és cselekedj. Nem tesz ez a hit bennünket ilyen könnyelműekké? Kérdezi a Káténk. És a válasz nem. Mert lehetetlen, hogy akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne cselekedjék. Lehetetlen. Én kívánom, hogy a háládatosság gyümölcsei láthatókká legyenek a mi életünkben. Növekedjünk, fejlődjünk, lelkileg növekedjünk, váljunk felnőttekké. Nem a hitünk nagysága a fontos, hanem az, hogy kiben hiszek. És ha Krisztusban gyökerezett hitem, hiszem, hogy látható következményekkel fog járni. Ámen. Válaszként az ígére a 455-ös énekünk harmadik versszakát énekeljük. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed.

Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked újra, hogy a te szeretetedet fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megmutattad számunkra, és szeretnénk megköszönni, hogy a Krisztusba vetett hit az elég a mi üdvösségünkre. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű az örök életbe jutni. Elhisszük, komolyan vesszük azt, amit te fiatban értünk, tettél. És köszönjük azt is, hogy tovább vezetsz ezen az úton, és arra is figyelmeztetsz, és abban is meg akarsz erősíteni, hogy csak a szavakkal kimondott hit az kevés. Az igazán éltető, üdvösségre vezető hit meg fog látszani, és meg kell, hogy látszódjék a cselekedeteinkben, a viselkedésünkben, a hétköznapjainkban, a családi megéléseinkben, a szüleink fele való megélésünkben, a gyermekeink nevelésében, a tanulásunkban, a munkánkban, a munkahelyen való részvételünkben, a gyülekezetben való közösségünkben. Urunk, köszönjük, hogy arra bátorítasz minket, hogy növekedjünk, hogy egy lelki fejlődés legyen jellemző a mi életünkre, és kérjük ehhez a te segítségedet. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket a mi Urunk előtt.

Légy áldott, Urunk, hogy meghallgatott csendben elmondott könyörgéseinket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A múlt vasárnapi perselyes adományok összege 489 lej volt, a júniusi hónapban egyháztagunk megsegítésére összesen 4311 lej és 5000 forint gyűlt. Isten szeretete és áldása legyen a jókedvű adakozók életén. A 366-os énekünk első két versszakát énekeljük áldásra készülve. Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved!

az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. És az előbb énekelt énekünk negyedik verszakával zárjuk alkalmunkat. Megesküvél, Uram, s ígédben bízom.

Az elmúlt egy órában Isten tiszteletet sugároztunk, melyet 2025. július 6-án rögzítettünk a kolozsvári Tóközi Egyházközségben. Igét hirdetett Bántó Tamás szilveszter lelkipásztor.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit vasárnap déli műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan a vasárnapi beszélgetés rovatunk következik. A harmadik egyben utolsó órában versrovatunkat közvetítjük, melyben ma Reményik Sándor Hála című verse csendül fel. 14 óra 25 perckor pedig a Zenélőköntös mai kiadásában Vanda Landowska lengyel művésznőt ismerjük meg. Végül pedig a napáhítatával zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Mátyás Szobor csoport létrejöttéről, illetve a megalkotójáról, Fazulsz Jánosról beszélünk. Április 19-én emléktáblát avattak Fazulsz János tiszteletére. Az új emléktábla a főtér 20-as szám alatti Rózsásház homlokzatára került. Arra az épületre, ahol a neves szobrászművész 1902-ben legismertebb alkotásának felállítása idején lakott. Az ünnepséget fotókiállítás is kísérte, amely Fazulsz János életművét és munkásságát idézte meg. A következőkben Zakariás Ágotával beszélünk a kiállításról. Mi volt a kiállítás fő koncepciója, illetve milyen történetet szerettél volna elmesélni a látogatóknak?
1: A kiállítás apropóját a Fazulsz János szobrászművész a Mátyás Szoborcsoport alkotójának tiszteletére állított emléktábla leleplezéssel szolgáltatta. Fazulsz János a Mátyás Szoborcsoport felállításának idején 1902-ben a főtér 20 szám alatt lakott, és ezen a házon 1969-től egészen a közelmúltig egy feliratos tábla emlékeztetett a Mátyás Szobor alkotójára. A Rózsásház homlokzatán azonban egy hevenyészet, egy szerényebb kivitelezésű emléktábla volt látható, amit most egy új emléktáblára cseréltek. Ez az új emléktábla a Gergely család ajándéka, a márványtáblát Gergely Zoltán szobrászművész, rajta pedig a Fazulszt ábrázoló bronzplakettet Gergely István szobrászművész készítette, tehát az ő munkája. És ez alkalomból nyílt meg a Magyarország konzulátusa rendezvénytermében a Fazulsz munkássága előtt tisztelgő fotókiállítás. Ez gyakorlatilag a fiatalon elhunyt pozsonyi szobrászművész főbb műveit és a szoborállítás folyamatát mutatja be.
0: Pontosan milyen anyagok voltak láthatók a tárlaton?
1: Egy nagyon gazdag képanyagot sikerült összeállítani. Szeretném megemlíteni, hogy ennek a kiállításnak a koncepciója már korábban megszületett. Volt ennek egy előzmény kiállítása, 2011-ben a Szabók tornyában volt egy átfogó Fazulsz kiállítás, ezt Mihály Melinda muzeológussal állítottuk össze. Ő segített, tehát ő volt a kiállítás társkurátora, és most gyakorlatilag egy picit a kolozsvári vonatkozásokkal lett ez az anyag kiegészítve. Amit itt a nézők láthattak, gyakorlatilag Fazulsz főművei, tehát hogy egy picit tágabb kontextusba helyezzük az életművet. Ugye Fazulsz a bécsi akadémiai évei után Pozsonyban kapott egy megrendelést Mária Terézia lovasszobrának elkészítésére, illetve a Mátyás Szobor csoporttal egyidejűleg az Ilahi Veselényi szobron is dolgozott, ezt ugyancsak 1902-ben adták, átleplezték le ezt a szobrot, egy hónappal korábban, tehát 1902. szeptemberében. Amit itt láthatunk, és ami a kolozsváriak szempontjából izgalmas lehetett, az gyakorlatilag az a folyamat, amely során gyakorlatilag a pályázat kiírásától egészen a szobor leleplezéséig végigkövethettük ez a teljes folyamatot. A tervpályázatot is megnézhettük, pontosabban azt a makettet, amit a kiírt pályázatra Fazulsz elküldött 1894-ben. Pontosabban 1893-ban hirdették meg a pályázatot, és erre 7 pályamunka érkezett be. 1894 májusában viszont a döntőbizottság egyhangulag Fazulsznak ítélte a 4000 koronás első díjat. Itt egy picit a talapzat még más formában látható, ilyen szempontból is izgalmas lehetett ez az archív fotó, még nem a Pákei Lajos által megálmodott talapzat volt látható, ilyen historizálóbb állapotát láthatták a maketnek a kolozsváriak. Ezt követően pedig, ami nagyon izgalmas, hogy a műteremben készült archív fotókat, tehát reprodukciókat is láthattak a kolozsváriak, nem csak a különböző fázisokat, hanem az öntés folyamatát is, arról is készültek, elég gazdag képanyag állt rendelkezésünkre, és gyakorlatilag a fénypontja az egésznek az az 1902. október 12-i nagy ünnepség, melynek keretében leleplezték végül a szobrot.
0: Esetleg olyan képanyag maradt fent, amikor évekkel ezelőtt ugye a Mátyás Szobor csoportot éppen renoválták?
1: Ez nagyon jó kérdés, mert rájöttünk a kiállítás rendezése közben, hogy időszerű lett volna a felújítás képeit is beemelni a kiállításba, viszont erre már időhiány miatt nem kerülhetett sor, viszont a szervezőkkel közösen abban maradtunk, hogyha ezt a képanyagot kiállítjuk még, akkor mindenképpen kiegészítjük a renoválást, tehát a felújítás képeivel is mindenképp. Kolozsi Tibor szobrászművész dolgozott a szobor felújításán, és ő minden bizonnyal nagyon fontos technikai részleteket is hozzá tudna adni ehhez.
0: Volt a kiállításnak egy központi darabja vagy kiemelt része, amit mindenképpen érdemes volt megnézni?
1: A kiállításnak nincs központi darabja olyan értelemben, hogy inkább kronológiai sorrendben követi végig a szoborállítás eseményeit a kiállítás, illetve az alkotó munkát.

0: kolozsvári szempontból, hogy a Szent Mihály plébánia templom számára adományozott feszületről is találunk archív képanyagot. A szoborállítás pedig önmagában lehet érdekes, tehát az, hogy a pályázat meghirdetésétől a szobor terveken át, gyakorlatilag a kivitelezésig, az öntési munkálatokon át egészen a szoboravatásig követhetjük végig a folyamatot. A képanyagot több intézmény együttműködése révén sikerült összeállítani, az Országos Széchenyi Könyvtár, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, a Lucián Blaga Központi Egyetemi Könyvtár archív anyagaiból állítottuk össze.
1: Említetted, hogy a tárlaton ugye megjelenik Fadrusz és a kolozsvári kapcsolatai. Kicsit bővebben tudnál mesélni Pákei Lajos és Fadrusz kapcsolatáról?
0: Nagyon izgalmas az, ahogyan ez a kapcsolat alakult, hiszen Fadrusz 1894-ben teljesen ismeretlenül került először Kolozsvára, először járt Kolozsváron, amikor az eredmény hirdetésre érkezett gyakorlatilag, és teljesen véletlenül találkozott az anekdota szerint régi barátjával, Hirschfeld Sándorral, kolozsvári lakossal, aki egyébként nála is lakott az első időszakban az ő Jókai utcai házában, majd innen a New York szállóba költözött, és ezt követően került a főtér 20 szám alatt álló házba. Tehát gyakorlatilag a szobor leleplezése idején, tehát már ott lakott a főtéren. És Muradin Jenő a Mátyás szobor és alkotója Fadrusz János című kötetéből idéznék, ez a Polisz kiadó gondozásában jelent meg 2008-ban. Tehát nagyon izgalmas, ahogy a Fadrusz-kolozsvári kapcsolatairól ír itt. Gyakori kolozsvári látogatásai során, míg a szobor készült, ismeretségi köre mind kiterjedtebbé vált. Leveleinek a magázásból gyorsan tegezésre váltó hangja árulkodik a barátsággá fejlődött kapcsolatokról. Fontos adatokat is közlő levélváltása maradt fenn Ferenczi Zoltánnal, Fekete Nagy Bélával, Pákei Lajossal, és Pákei Lajos Fadrusznak ugye nem csak munkatársa, hanem közeli barátja is volt. Közös munkáik nem csak a Mátyás szobor talapzata is, hanem a Mária Terézia emlékmű talapzata mellett Fadrusz Pákeit bízta meg budapesti műtermének és lakóházának megtervezésével is, mely a Naphegyen 1896-ban készült el. És az 1894-es első látogatását követően Fadrusz egyre sűrűbben, egyre gyakrabban járt Kolozsvárra, és hát először ugye helyszíni szemlét tartott, majd decemberben már szerződés aláírására érkezett, és ezt követően ugye a baráti kapcsolatai miatt is, meg a szobor elhelyezés miatt is egyre többször látogatta meg a kincses várost. Egy izgalmas mozzanat, ami talán kevésbé ismert, legalábbis látványos számba ment a korabeli Kolozsváron, ahogyan Fadrusz egy mozgatható faszerkezet segítségével a templom déli homlokzata előtt ezt mozgatva igyekezett megtalálni a szoborcsoport megfelelő helyét, és ez körülbelül úgy képzelhetjük el, picit visszanézve a mából, mintha egy ilyen installáció lett volna, úgyhogy biztosan nagyon látványos lehetett, és egy érdekesség lehetett ez akkoriban a századforduló Kolozsvárján.
1: Kurátorként mi volt a legnagyobb kihívás a kiállítás összeállításában?
0: Én társkurátorként vettem részt a kiállítás létrehozásában. Szerintem a képanyag megtalálása, összehangolása elég gazdag képanyag áll rendelkezésünkre, de hogy ebből tényleg jó minőségű reprodukciókat tudjunk a kolozsváriak rendelkezésére bocsátani, talán ez volt egy nagyobb kihívás, és hogy ezt megfelelő minőségben prezentálni.
1: Zakariás Ágotával, a kiállítás társkurátorával beszélgettünk.

0: A történelem sokszor nem csak könyvek lapjainél tovább, hanem családi történetekben, személyes emlékekben is. A második beszélgetőtársam a 96 éves Hirschfeld Éva, akinek családjában generációkon át öröklődtek azok a történetek, amelyek egészen Fadrusz Jánosig a híres szobrászművészig vezetnek vissza, hiszen nagytatája személyesen is ismerte Fadruszt. Vele beszélgetünk most a múltról, emlékezetről, és arról, hogy hogyan maradhat élő a történelem a családi történetekben.
1: A Hirschfeld család az 1700-as évek végén jött Kolozsvárra, Bajorországból, Mainzból, és útközben Hirschfeld Friedrich Bécsbe megnősült, és úgy jöttek Kolozsvárra, ő kőfaragó mester volt. Ő faragta az ajtókereteket, ablakkereteket a toldalaki Korda kastélyban, Király utca és a Kicsi utca, Minorit utca, nem tudom a mostani neveket, annak a sarkán. És még egyéb kolozsvári házakban faragott köműves munkákat. Bányája is volt Szucságon, amiből szedte az anyagot. Ez volt az első Friedrich, aki megkapta a letelepedési engedélyt, mint Hirschfeld Frigyes, és akkor, hogy ő vette meg, vagy a fia már, ezt a házat nem tudom, de azóta van a család részében. Na most nagyapám, a fia az kocsigyártó, ilyen régi hintók, nem tudom mi, és nyerges mester volt. Hirschfeld Sándor, Frigyes unokája, már szakított az iparossággal, és ő kereskedő akart lenni. A kolozsvári kereskedelmit végezte 1800-as években, és mint gyakorolja a foglalkozását, kiment Pozsonyba. Ott 2 évig lakott valakinél, és tanulta a kereskedelemmel kapcsolatos mesterségek. Akkor még Fiumé is hozzátartozott az osztrák-magyar monarchiához, és ő kiment Fiuméba egy évre gyakorolni Kugihoz, akinek 2 hajója volt, és hozta a gyarmatárut idegenből. Ez a Hirschfeld Sándor Pozsonyban szabad idejében elment a fiataloknak, volt egy olyan összejövetele, szombatonként, vasárnaponként tekéztek, kuglisztak, és ott ismerkedett meg egy lakatos inassal, Fadrusz Jánossal, aki szintén oda járt, és nagyon jó kuglizó volt, és sok versenyt megnyert az ők kompániájának. Együtt voltak Pozsonyba 1 évet, nagyapám hazajött Kolozsvárra, itt megnyitotta a főtéren a templom bejárattal szembe a plébánia épületében az üzletét. Ott most valami cukorka üzlet van. És ott állt az üzletnek az ajtajába, ugyebár délbe 12-kor a jó kereskedő meleg időben kiáll az ajtóba, sütteti magát a nappal, és nézi a korzózókat és az ott járó embereket. És arra lesz figyelmes, hogy az a magas, derék ember, az mintha bölény lenne, mert Fadrusznak a csúf neve a Pozsonyi Ifjúsági Szövetségnél Bölény volt. És rászól, hogy Bölény. És persze odafordul, megismerik egymást, boldogok, mert már 10 éve nem találkoztak. És azt kérdi nagyapám, de hát te mit keresel itt lakatosként? És azt mondja, jaj, te nem tudod, én azóta már, mivel jól rajzoltam már gyerekkoromban, megrajzoltam és elkészítettem fehér márványból a Mária Terézia szobrát, amit a cseheknek később leromboltak. és most azért jöttem, mert Kolozsvár jelentkezett, hogy pályázatot hirdetett egy Mátyás király szoborra. Tudnillik 1886-ban itt járt Ferenc József, nézte a várost, és az óvárba bement a kaszárnyába, ami a Mátyás király szülőházában volt. És szemrehányólag megmondta a polgármesternek, hogy egy olyan királynak, amilyen Mátyás király volt, a szülőházát rendbe tehetnék, mert nagyon el van hanyagolva. És még egyéb dolgokat a szemére hányt a polgármesternek, elment. Ekkor nem sokára csinálták meg a táblát, és állították fel, és a millennium ünnepségekre meghirdették a Mátyás szobor pályázatát. A pályázatnak sok feltétele volt, hogy hova állítsák, stb. Probléma volt a kolozsvári főtér, mert még akkor az akkori két polgármester, Szvacsina György, és előtte aki volt, a templom körüli épületeket már lebontották. Az egyház nem éppen vette jó szívvel, mert nekik az jövedelem volt, de a város rendezés és szépítés ezt megkívánta. Most már ők úgy határoztak, hogy itt ez a szabad tér, ami a templomtól egész a gyalogjáróig tart, azt jobban ki kell építeni és szebbé tenni. Akkor itt a főtéren állt az úgynevezett státua, amelyik egy császár és feleségének látogatásakor annak emlékére építették fel, tekintettel arra, hogy ez Erdélyben az első civil egyéneknek, mert nem egyházi személyeknek vagy valakiknek, a megemlékező oszlopa volt, hát a két polgármester úgy határozott, hogy a Karolina térre átvinnék, mert a Ferenc felesége Karolina volt, épp a tér, minden. Az osztrák-bécsi kormány nem szívesen vette, de belenyugodtak. Nagyapám azt kérdi, hogy hát tulajdonképpen te miért is jöttél? Azt mondja, azért, mert most van délelőtt a városházán a tanácsnak a gyűlése, hogy 8 jelentkező szobrász munkái közül kinek fogadják el a próbálkozását. A 8 terv ki volt állítva a Barta Miklós utca, most mi, Zólatalan, utcában az akadémián, hogy a városi közönség is nézze meg és szóljon hozzá, hogy melyik terv a legmegfelelőbb. A tervek között már soknak nagyon tetszett a Fadrusz munkája, és említi nagyapámnak ezt, és azt mondja a nagytatana, ide figyelj, az édesapám Hirschfeld József tanácstag a gyűlésen részt vesz, oda hívja a segédet, azt mondja, menj át itt a főtéren a Barta Miklós utcáig, nézd meg, hogy áll a gyűlés, és ki lesz. Visszajön a segéd, a gyűlés befejeződött, éppen beszélgettek, mikor bementem, hogy megkérdeztem, hogy Hirschfeld miről felől érdeklődik, megkérdezték miért, és mondtam, hogy Fadrusz nálunk van. Erre az egész tanács átjött, mert úgy nagyapámnak élelmiszer üzlete volt, egy-két szendvicset megkenni, feldíszítni. A városi tanácsosok megtartották az első üdvözletét Fadrusznak, és hát nagy volt az öröm minden, de közben Fadrusz odaszólt nagyapámnak, Sándor, légy szíves, adj 10 koronát, hogy adjak fel egy táviratot a mennyasszonyomnak, s a családnak, mert nincs annyi pénzem. És hát persze rögtön nagytata elküldte az egyik segédet, és elintézte a dolgokat, és azt mondja, de hát mikor jöttél, hogy van? Azt mondja, hát itt van még sehol semmi. Nem baj, ide fogok menni hozzánk, és nálunk leszel egy pár nap. Igaz, hogy a család nem olyan csendes, mert 4 gyerek van, de elférünk. Úgyhogy az első 2-3 napot itt töltötte ebbe a lakásba, ebbe a szobába, ennél az asztalnál ettek minden, és azután ment át a főtérre, ahol most felavatták a táblát. A szoborral kapcsolatosan Fadrusznak több problémája volt, mert először csak 2,5-szeres nagyságra állította be a lenti személyeket is, és a lovat is, meg a királyt. Ellenben a király és a ló megváltozott, ő 3-szoros nagyság, hogy a megfelelő távolságban meglegyen az élethűi nagyság szimbóluma. A Fadrusz János innen akkor elment nagyapáméktól, és többször volt Kolozsváron, ugyanakkor még átment Zilahra, mert egy évvel később Zilahon is felavatták a Veselényi szobrot, és annak az elhelyezésével kapcsolatos problémákat ez alatt is intézte már. A szobor alkalmával behordták az állomásról és mindenünnen a szükséges anyagokat, és elkerítették, hogy senki ne zavarja őket, plusz nehogy valami eltűnjön. Nagyapámhoz az üzletbe egy nap bemegy az egyik mágnásasszony, most már pontosan nem tudom melyik, hogy Hirschfeld. Nem akarnak beengedni, megnézzem, hogy mennyire van. Azt mondja, csináljon valamit. Azt mondja nagyapám, hát kegyelmes asszony, nekem nincs olyan segítségem, hogy oda be tudjam önöket protekcióval juttatni, de minden délelőtt én egy 10 órait átküldök Fadrusznak. Itt van már, most készítik éppen a pulton van a tárca, nem tudom mi. Azt ajánlom, fogja meg a 2 tárcát, vigye be személyesen, így be fogják engedni. És így kapta a 10 órait Fadrusz, hogy 4 vagy 5 beslisszoltak, bementek és nézték a munkálatokat. A Fadrusz szobornak az előállítása az körülményes volt, mert Pákai sokat segített és mindent, és Kolozsvár városa is, de bizonyos fokig még kellett tovább gyűjteni rá, mert nem volt elég összeg összegyűlve. A főtéren, amióta én élek, többször volt változás is. Legelőször ki volt téve Mátyás király, azután jött Mátej Korvin tábla, azután jött újra Mátyás király, majd Mátyás Rex táblával volt mostan, legutoljára átírva. Az a tábla van meg most is, és az tartja fenn a szobornak a létezését. Többször voltak politikai nézeteltérések is, de ezeket a Kolozsvár lakossága ellensúlyozta. És mai napig is Mátyás király van ott. Fadrusz, mikor az leleplezést 1902-ben meghirdette és előkészítettek mindent, a bécsi udvartól nem jöttek le, mert egy kicsit nehezményezték, hogy Fadrusz Bécs zászlaját lefektette. letette a földre. A zászló elkészítése és elhelyezése Fadrusznak már ez egy olyan utolsó tervében jelent meg, és akkor azt mondta Hirschfeldnek, Hirschfeld, én már itt vagyok lent, a megrendelést meg kell csinálni Budapestre, hogy így készüljön el a rajzok után a zászló, minden, de a te neved alatt, az enyém alatt nem merem. Úgyhogy a rendelés úgy ment fel, hogy Hirschfeld, és Hirschfeld nevére jött le ide Kolozsvárra a kész zászló, és úgy vitték el Fadrusznak. És ugyanakkor Kolozsvárnak volt egy járműve, a kicsi vonat, amit úgy hívtak, hogy Trájváj, és ez a vasútállomástól a Monostor végéig járt. Ezt a város a rendezéskor fel akarta számolni, hogy átalakítsák a forgalmat autóbuszra. És az utolsó járat az állomástól a Monostorig a tehervagonokon a Mátyás szobor darabjait, amit leküdtek megöntve Budapestről, mert itt Kolozsvárt nem lehetett, nem volt hol megönteni a vasból, a leküdt darabokat arra tették fel, és a főtéren, ahol most a magyar konzulátus van, körülbelül azon a tájon állt meg, és pakolta le a szobor darabjait, és úgy vitték át szekereken, strafszekereken az építőtelepre. A városrendezéssel kapcsolatosan megegyezés történt még az elején, hogy a státuaemlékművet átviszik, ide helyezik el a szobrot, és bemérték, hogy az ezen a levő oldalon, ahol a Nemzeti Bank és ezek vannak, a távolságok milyenek, az álló alakok kétszeresek az a természetes alaknak, és a ló és Mátyás király háromszoros, mert már az magasabban van, és így adja vissza jobban a szobor természetességét. Fadrusz Jánosban volt egy kicsi hűség is, mert az alsó álló alakok közül a baloldali második alaknak az arca, az a Fadrusz János arcát tükrözi vissza. Ezt nem mindenki tudta, de már Muradin, mikor a 15-20 évvel ezelőtt a renováláskor kiadta az első könyvét a Kolozsvári Mátyás szoborról, akkor abban is megemlíti ezt, hogy Fadrusz magát megörökítette. A leleplezéskor Bécs csak egy olyan másodrendű kiküldöttet küldött a szoboravatásra, mert haragudott a bécsi zászló fektetéséért, és haragudott, hogy a polgármester a főtéren lévő szobrot átvitte a Karolina térre. Fadrusz ezt megengedhette magának, mert akkor már volt annyival idősebb és híresebb, hogy ezt lenyeljék a különböző vezető személyek. A leleplezéskor Fadrusz csinált ekkora kicsi brostűket, az egyik felén Mátyás király feje volt profilból, és a hátlapján az 1902-es októberi leleplezési évszám. Ilyen érméket Fadrusz többet csinált. Állítólag Nem láttam és nem hallottam, hogy valakinek a tulajdonába lett volna itt Kolozsváron, de ezüstből egyet nagymamának is adott, ami évekig nagymama nyakába hordta egy kicsi fehér sállal, és ez az emlék. Bajudott nagymamám is, hogy három lányom volt, kettő még él, ez az, nem tudom mi, hogy pontosan mikor, nem tudom, de most ez az emlékérem a Budapesti Nemzeti Múzeumban van, és nálam itt van egy elismervény, hogy a Budapesti Nemzeti Múzeum igazgatósága átvette örömmel és becsben tartva a Mátyás király és Fadrusz életével kapcsolatos iratokkal őrzi. Fadrusz Kolozsváron egy rendkívül szimpatikus jelenség volt, és egyszer akartak Fadrusz jövetelére valamilyen tűzijátékos felvonulást rendezni, és azt mondta a Fadrusz, tudjátok mit, hagyjuk el az egészet, ne gyújtsatok fáklyát, semmit, ezt az összeget szedjük össze, és a szobor rendbetételét és a gruppoknak a megcsinálását csináljuk abból az összegből.
2: Milyen volt a gyerekkora így, hogy igazából kötődik a családja a főtéren lévő szoborcsoporthoz?
1: Nálunk a családban nagyon kedves, családias élet volt. Azt meg kell említsem, hogy édesapám az első világháborúban volt fiatal katona, egy évet a fronton, és akkor elfogták az egész ezredet az oroszok, és 7 évig Szibériában élt, mint hadifogoly, és csak 22-be került haza. Egy idegbetegséget kapott, 2 évig fenn volt a szanatóriumban is, mikor hazajött. Az volt az édes ezzel kapcsolatosan, hogy hát Kolozsvár lakosságának a nagy része tudta, hogy Hirschfeld Sándor Sanyi bácsinak, a kereskedőnek a fia hadifogságban van. És mikor hazajött, nagyapa bezárta az üzletet, egy cédulát írt ki, hazajött, és nem nyitotta aznap ki. Mikor mi gyerekek voltunk, a lakás úgy volt, hogy 2 szobában voltunk mi, a gyerekek és a szüleink, és a másik 2 szobában nagymamáék. Télen, nyáron pedig len volt egy gyümölcsös kertünk a Görög templom utcába, és tavasszal egy stráf szekérrel kiköltöztek nagy tatáik a kertbe, és 2 vagy 3 stráf szekérrel jöttek haza. Mert addig még holmit is hordtunk ki, és a gyümölcsöt a kertből be kellett hozni, és itt volt a pincébe, és innen adták el. A család nagyon összetartó volt. Nagytata aput is nagyon segítette, és mindenkik, a román professzorok is mindenkik próbáltak segíteni. 3-szor adtak a kisagyba injekciót, bizonyos ideig használt, azután nem. Mi gyermekek, ha nagyon rendetlenkedtünk, különösen én, mert apu úgy hívott, hogy hol vagy Jobbik? Én voltam a Jobbik, a nővérem az csendes, komoly volt, olvasott, 3 évvel volt idősebb, mint én, de én mind a tűz, hol a padláson, hol a pincébe, bujócska, fotballozás, minden. 2 fiúcska volt még velem egykorú az udvaron. Tehát én, Milyánka, mentem velük. És legtöbbször anyu behesegetett bennünket nagymamáékhoz, hogy csend legyen itt, hogy apuka, ha rosszul érzi magát, vagy rohama lesz, nem tudom mi, akkor ne zavarjak. És nagymama mindig horgolt, kézimunkázott, és mesélt. Különösen, ha bárányhimlősök voltunk, vagy mumszosok, amire ágyba kötött, akkor nagymama az ágy szélén mesélte, hogy az ő leányai milyen gyerekek voltak, apuka, mint kisfiú milyen volt, és ezekről a gyermekkori emlékekről mesélt nagymama, és a régi Kolozsvárról, és legtöbbször engem felültetett az ablakpárkányra, mert olyan 70 centis falak vannak, tehát az ablakpárkányok szélesek voltak, és ott rám tett egy takarót, és akkor én ott ültem, és ha jött Kelemen Lajos bácsi az egyetemről, nagymamával beszélt egy pár szót, ha nyitva volt az ablak, ha jött Gyalui Farkas az újságíró Kolozsvárról, az is jött valamit érdeklődni nagymamától, újságcikket lehet-e kérdezni nagytatától vagy apukától. Szóval ezek az ismerősök, mindegyik ismerte a Jobbik gyermeket.
2: Tudná mesélni még egy kicsit a restaurálásról, amikor a szobrot elkezdték restaurálni?
1: Mentem a piacra, senkit nem engedtek be akkor se, csak úgy csoportosan embereket. Én is beszerettem volna menni, a nővérem is. És egy délelőtt ketten voltunk a nővéremmel, és észrevettem, hogy nyílik a kapu, és a portás enged be, és rántottam adját a nővéremen, és szépen beslisszoltunk mi is. Több mint egy órát voltunk benn, ahogy szembeállunk most a szoborral, egy jó darabig fenn volt a ló is, és Mátyás király is, de azokat is levették azután, mert a lóban benn voltak részek, ahol a csavarszegek mentén, vagy valami rozsásodás lépett fel, és ezeket mind kijavították. Volt a szobor javítójának is egy filmje, amit többször levetítettek a turistatársaságnak egy estéjén, a Jókai utca két szám alatt az MK-nél, úgyhogy sokan készítettek dolgokat, és a szoborba betettek egy fém dobozt, amiben benne van Sanctusnak a filmje, amit készített, és még a kolozsvári épületekről és azoknak a változásairól, sőt, mi több, az legelső Muradin által készített filmnek egy másolata a nővéremről, úgyhogy ő is benne van a dobozban, és még Kolozsvárnak akkori vezetőségéről minden egy ilyen be van helyezve a lónak a hasikójába, hogyha még egyszer renoválják, 50 és 100 év mikor kerül elő, azok is láthassák, hogy Kolozsváron a 60-as években hogy volt. Úgyhogy én is megsimogattam Mátyásnak az arcocskáját. Tudom, hogy mikor rátettem a kezemet a kezére, akkor legalább úgy az egy harmadáig élt. Szóval háromszoros nagyság látszott rajta teljesen. Akkor mindent leszettek, kijavították kívül belül, és a kő vár munkát is, mert tulajdonképpen az eredeti terv nem így volt egészen megcsinálva, de azt nem lehetett megvalósítani, mert nem volt elegendő pénz. És akkor ez is nagyon szépen jön ki, és nagyon kellett a 60-as éveknek a renoválása, mert már akkor az egyik vitéznek hiányzott a kardja, hiányzott egy sarkantyú, és még valami zászlócsúcsok, amiket az emlékgyűjtő személyek nem éppen hivatalosan hazavitték. Úgyhogy ezeket kipótolták, és bizonyos vegyszerekkel ellátták a szobrot, hogy ne legyen továbbra veszélye annak, hogy rozsdásodni fog vagy valami.
2: Ön hogyan élte meg a 90-es években a Funár polgármestere szerette volna vinni a főtérről a szoborcsoportot?
1: Akkor emlékszem, hogy itt voltam lenne a nővéremnél, és akkor nővérem mondta, Iva, nem mész haza, máma, itt alszol nálam, kimegyünk, és kint körbeálltuk a szobrot, a római katolikus egyház, a református, evangélikus, unitárius, tisztelendő urak és vezetőségek, és a Kolozsvár lakossága, hogy nem engedjük. Valahol még egy fénykép arról is van. A főtérnek volt még valami rendkívüli története is. 40 és 44 között, amikor Magyarországhoz tartozott Kolozsvár, itt ez a sarok, és ahol a harangok vannak, azzal szemben lévő sarkon, kiástak egy kétszobányi nagyságú, 3 méter mély medencét, amit betonnal, stb. Megépítettek, és teli volt vízzel, hogyha Kolozsvárt bombázzák, és tűz lesz, legyen miből oltani. Akkor a Nemzeti Bankkal szembe körülbelül, ahol most a szökőkút van, ott volt a Farkas, Romulus és Rémusszal, mint gyermek, mindig elmentem nagymamával sétálni ide-oda, akkor azt meg kellett nézni, hogy szegény két gyermek csak a Farkastól kap tejecskét. És én még a tehén tejecse iszom meg mindig. Ezt mindig szemrehányra tették nekem, hogy milyen rendetlen gyerek vagyok. Akkor az 50-es évek, ha jól tudom, én már dolgoztam. Minden vasárnap reggel, nem tudom hány üzemből, hányan jelentkeztünk, és mentünk ki, itt Torda és Sármás, és nem tudom melyik falvak köré, ahol hoztuk a gázvezetéket, és ástuk. Hát mi fehér népek mértük ki a helyet, és a férfiak ástak és csákányoltak, és bizonyos szakaszai a földbe ásott ároknak azt a kolozsvári munkások vasárnap szórakozásból csinálták. És mikor mindez elmúlt, akkor megszüntették a szorzójel utcáit, és kivágták a fenyőfákat, és átrendezték a főtér parkosítását. Még erre is emlékszem. És a régi keresztút, az csak gyalogjáró volt, most valahogy impozánsabbá tették a szobor megközelítését és fénykép lehetőségét. Közben ott ástak még régi római kori dolgokat, amiket még el is mentünk, és meghallgattunk egy előadást, de már nem emlékszem rá.

0: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Zakariás Ágotával és Hirschfeld Évával beszéltünk Fatorosz Jánosról. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, békesség Istentől!
1: Vasárnapi beszélgetés.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit vasárnap déli műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Hamarosan versrovatunk következik, utána Nagy Jubolya jelentkezik zenélő köntös műsorával. Ezzel várom Önöket a következő egy órában. A következő percekben versrovatunkat hallhatják, melyben Reményik Sándor Hála című verse csendül fel.

Reményik Sándor. Hála. Dr. Nyírő Gyulának. Szívfájdító tavasz. És olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, most alkonyul. A fák finom kis seprőágaikkal csodás színekbe mártva állanak nagy mozdulatlanul. Rügy ring az ágon, ütemre ring, hintáz az ág vele. Mint duzzadt, hálatelt kis szív olyan. Ha pattad ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon. Az alkonyatnak felváltva dalolnak a rádiós, az erdőben egy fekete rigós, nem vesznek össze, összezsonganak. Tavasz, szívfájdító, és olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, mert látó lettem újra, mert halló lettem újra, mert bár halottaimat hantolom, húsvét felé megyek, húsvét felé megyek. Mint zengőszél az ágon a rügyet, a hála emeli, felemeli duzzadó szívemet. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon.

0: A mai vers rovatunkban Reményik Sándor Hála című költeményét hallhattuk. A zenélő köntös mai kiadásában Vanda Landowskát, azt a lengyel művésznőt ismerjük meg, aki Csipke Rózsika álmából felébresztette, és a koncerttermek reflektorfényébe állította az arisztokratikus hangszerek ékkövét, a csemballót. Szerkesztő Nagy Ibolya.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Július 5-én 1879-ben született Varsóban Vanda Landowska, a 20. századi régi zenei reneszánsz egyik kulcsfigurája. Ő volt az, aki a csembalót múzeumi emléktárból a modern koncerttermek élő hangszerévé alakította át, olyan zeneszerzők műveit keltve életre, mint Bach, Couperin és Scarlatti. Nem csupán felidézte a múlt zenéjét, hanem olyan életerővel töltötte meg, amely a kortárs közönségben is visszhangra talált. Így a régi zene fogalma történelmi kuriózumból élő hagyománnyá alakult át. A varsói születésű művésznő csodagyerek volt, zongorajátékával már 10 éves korában díjakat nyert Lengyelországban és Németországban. 1900-ban Párizsban feleségül ment Henrik Lev, lengyel etnomuzikológus és folklórkutatóhoz, aki kulcsszerepet játszott karrierjének elindításában, mert férjének folklór iránti szenvedélye terelte Landowska figyelmét a régi billentyűs hangszerek felé. 1909-ben közösen adták ki a Musique Ancienne, régi zene című tanulmányt, amely a 17.-18. századi zene elméletével és előadásmódjával foglalkozott és mérvadó lett a témában.

Mozart S-dur zongora versenyének harmadik tételéből hallottunk részletet Banda Landowska előadásában. A New Yorki filharmonikusokat Arthur Rozsinski vezényelte. Banda Landowska 1900-tól 1912-ig zongorát tanított a Schola Cantorumban, majd 1912 és 19 között csembalót a Berlini Zeneakadémián, a Hochschule für Musikban. Bach, François Couperin és Rameau művei iránti érdeklődése arra késztette, hogy bejárja Európa múzeumait, ahol eredeti billentyűs hangszereket tanulmányozott, régi hangszereket szerzett be, és újakat is készítetett saját kérésére a Pleyel Mühelben. Ezek nagy, masszív felépítésű csembalók voltak, 16 lábas regiszterekkel, és nagyban támaszkodtak a zongora felépítésére. Az elmúlt évtizedekben kimentek divatból, és ez jelentősen rontotta Landowska felvételeinek mai megítélését. A művésznő kitartóan igyekezett bebizonyítani, hogy a korai billentyűs repertoárt méltatlanul hanyagolták el, a csembaló nem csak látványként szép, hanem kiváló koncerthangszer is. Finoman vezette be a közönséget a csembaló világába, eleinte egy művet játszott csembalón, a koncert többi részét pedig zongorán, aztán fokozatosan növelte a csembaló művek számát, míg nem végül teljes koncerteket szentelt a csembalónak. Örökségének egyik sarokkövét jelentik Domenico Scarlatti billentyűs szonátáiról készült felvételei. Ezeket elsősorban az 1930-as évekbeli európai turnéi során rögzítették, majd később az 1950-es években is. Előadása ötvözi a tudományos pontosságot és a magával ragadó életerőt. Az olasz zeneszerző virtuóz stílusának minden eleme megtalálható benne, a tüzes díszítésektől a gyengéd lírai pillanatokig. Játéka gyönyörűen tárja fel a darabok kaleidoszkópszerű jellegét, tiszta artikuláció, dinamikus díszítések és ritmikus lendület jellemzi. Soha nem gyakorolok, mindig csak játszom, mondta Banda Landowska.

Scarlatti-tól a D-dur és a D-moll zongoraszonátát hallottuk Mandalandowska előadásában. A náci megszállás idején a zsidó származású Mandalandowska Amerikába menekült. Férje még 1919-ben hunyt el egy tragikus autóbalesetben. Az új világban ismét felvette a turnézást és a tanítást, és elkészítette Bach Goldberg variációinak felvételét azon a hangszeren, amelyre a művet eredetileg komponálták, csembalón. Míg más előadók, mint például Ferruccio Busoni úgy vélték, hogy a korai remek műveket tökéletesítik azáltal, hogy átírják őket a pianisztikus hagyománynak megfelelően, Landowska azt állította, hogy a zene nem fejlődő művészet, és hogy nem lehet úgy tökéletesíteni, mint a tudományt vagy a matematikát. Victor Hugót idézve így fogalmazott. A művészet szépsége abban rejlik, hogy nem alkalmas a tökéletesítésre. A művészet, mint művészet, önmagában véve nem halad sem előre, sem hátra. Hallgassuk meg Bach Goldberg variációinak első felvételéből a variációk témáját, az áriát Mandalandowska előadásában.

0: Bach Goldberg variációinak témájával a mű első felvételéből véget ért a mai zenélő köntös. A csembalista Vanda Landowska művészetével halálának augusztusi évfordulóján fogunk ismét foglalkozni. A viszonthallásra!
1: Zenélő köntös.
2: A következő percekben a napáhítatát hallhatják.

A mai áhítat címe a békesség pillanatai. Légy csendben, és várj az Úrra. 37. Zsoltár, 7. verse. A mai áhítat szerzője Leslie Williams, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk.

Tavaly nyáron egy hosszabb utazás során egy elhagyatott útszakaszon lerobbant az autóm. Mivel nem volt térerő és a legközelebbi város több kilométerre volt, egyre nőtt a szorongásom. E kényszerű szünetben nem volt más választásom, mint várakozni. Ráültem az autó motorház tetőjére, és néztem, ahogy az égkék bőr ragyogó narancssárgává változik. A csend eleinte nyugtalanító volt. Állandó mozgáshoz és folytonos tevékenységhez voltam hozzászokva. De hogy teltek a percek, észrevettem a szélben gyengéden hullámzó vadvirágokat, a fészkükbe visszatérő madarak távoli énekét, a bőrömön érezhető hűvös esti levegőt. Egy óra múlva egy jóindulatú farmer segített, és hamarosan folytathattam az utamat. Ez a kényszerszünet értékes tanítást adott. A Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 7. verse türelmes várakozást tanácsol, amikor nehéz helyzeteket kell elviselni. Az autó meghibásodása megmutatta, hogy a várakozás nem csak egy szünet a sok tevékenység között, hanem egy meghívás, hogy észrevegyük Isten jelenlétét. Most, amikor várakozni kényszerülök, legyen az autós forgalomban, a boltban vagy az élet nagyobb pillanataiban, megpróbálom az Isten jelenlétében való csend lehetőségeként felfogni. Mobilozás és türelmetlen sóhajok helyett igyekszem ezeket a pillanatokat a béke szentélyeivé alakítani.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts megtapasztalni jelenlétedet a várakozás pillanataiban. Ámen. A várakozásom lehetőség, hogy észrevegyem Isten jelenlétét, hangsúlyozza Leslie Williams, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk békességért várakozásaink közben.

Lassan adásunk végére érünk, de hallgathatnak továbbra is minket online a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Pál levele a rómaiakhoz 12. részének második versével búcsúzom önöktől, amely így szól. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől áldott vasárnapot, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvéreim, egy kedves kis énekkel kezdjük meg gyülekezeti alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Zengjünk dalt az Úrnak. Ez az ének, ez egy kánon, most nem kánonban fogjuk elénekelni, de legalább kétszer, úgy gondolom, hogy a kántor úr legalább kétszer átvezet ezen az éneken bennünket.

Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, drága testvérek, titeket, akiket itt látunk, akikkel egy térben lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit is, és a bennünket interneten követőket. Szeretném hirdetni, hogy a nyári időszakra szünetelnek a vasárnapi iskolás alkalmak, ősszel majd újraindulnak, és bátorítjuk a gyülekezeti tagokat, hogy ne féljünk együtt családként beülni az Isten tiszteletekre, és mint egy közös család, fiatalokkal, gyermekekkel együtt részt venni ezen. Az Isten tiszteletet követően történik a családos táborba való elutazás. A célállomás a máramarosi Jód települése, 20 Radebajli, valamint 22 saját gyülekezetbéli atyánk fiával készülünk részt venni ezen. Köszönjük ennek imádságban való hordozását. Szeretettel ajánljuk érdeklődésetekbe a Farkas utcai nyári hangverseny sorozatot. A hirdetőtáblán nyomon lehet követni minden alkalmat, arra bátorítanak a szervezők, hogy szeretettel kapcsolódjunk be ezekbe. A fiatalok figyelmébe ajánljuk nyári ifi táborunkat, a Lesen. Augusztus 4-e és 11-e között kerül ez megszervezésre, szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönöm a türelmet, bár ma nagyon kevés hirdetnivaló volt. Isten igéjére figyeljünk a következőkben. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvasom. Az első 14 verset figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, imhol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére. És áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkelt tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára Izsákra. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot. Atyám! Azt pedig mondta, íme itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyala az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt, íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jáve Jírének nevezte el, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés.
a kegyelmes Isten tegye áldottá számunkra a felolvasott igét, hogy sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért közösen, hangosan imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válaszát az ő ígéjéből hallgassuk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Énekeskönyvünk 455-ös számú énekét énekeljük, annak az első két verszakát. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Így kezdődik ez az ének.

Imádkozzunk. Nagy Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, aki vagy. A nagyságodért, bölcsességedért, és azért a kimondhatatlan nagy szeretetedért, amellyel bennünket körül ölelsz. Körül öleled ezt az egész teremtett világot, és ebben a nagy világban bennünket, apró embereket. Nagyon sokszor kiüresedett, meggyengült, összetört, elveszett embereket. De köszönjük, hogy a te nagy szeretetedről hallhatunk, és arról az örömhírről, hogy te a nagyságodat nem kímélve kicsinnyé lettél fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Hozzánk hasonlóvá lettél, és ezzel is kifejezted azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. És öröm van a szívünkben, hogyha ezt láthatjuk, hogyha ezt megérthettük, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Áldunk ezért a mai alkalomért is, az együttlétért, az ige körüli leülésért, a csendességért, és reménykedve állunk meg előtted, bizakodva állunk meg előtted, hogy megszólíthatók vagyunk. Hogy a te igéd megszólít bennünket, hogy a te szavad, az éltető szó bennünket, sokszor halott embereket életre támaszt. Így imádkozunk és kérünk téged, hogy jöjj és eleveníts meg bennünket. Kérünk téged, hogy az emberi szavakon túl, amelyek időnként olyan üreseknek hangzanak vagy tűnnek, szólalj meg. Használd a te drága szent lelkedet közöttünk, és jöjj közel hozzánk, érints meg bennünket, hadd tapasztaljuk meg a te közelségedet, a te nagyságodban. Urunk, hálával gondolunk a vizsgákat letett diákokra, akik sikeresen, jó eredményekkel végezték ezeket a megpróbáltatásokat, és imádkozunk továbbra is értük azért, hogy sikerüljenek azok az elképzeléseik, amiket maguk előtt tartanak, azok a célok, amelyeket el szeretnének érni. Hadd sikerüljenek azok a felvételik, beiratkozások, bejutások, úgy, ahogyan a te akaratod szerint valóak. Hálásak vagyunk azokért a beteg, gyógyuló félben levő testvéreinkért, akikért imádkoztunk, akiket szorgalmasan imádságban eléd vittünk, és most a gyógyulásuk jó híréről értesülünk. Hálásak vagyunk ezekért. Hálásak vagyunk a kórházból kijöttekért, hálásak vagyunk azokért a jobbulásokért és felépülésekért, amelyeket tapasztalhatunk körülöttünk gyülekezetünkben. De nagy reménységgel és további imádságos lélekkel szeretnénk további betegeinkért is imádkozni, és így visszük eléd Borsos Tibor testvérünket, aki hosszú évek óta cipeli az ő betegségét, és újra a kórházban van, újra kezelésekre szorul. Imádkozunk azért, hogy türelme, ereje, lelki ereje legyen ezekben a megpróbáltatásokban, adj erőt neki, adj erőt a családjának, feleségének, és ha tudják hordozni ezt, és imádkozunk gyógyulásért, ha ez a kedved szerint való, imádkozunk gyógyulásért az ő esetükben is. Urunk, hadd imádkozzunk és szólítsunk meg téged esőért, felfrissülésért. Olyan szárazság van itt a városban is, de falvakon még inkább megterhelő és fájdalmas valóság ez. Imádkozzunk esőért, felfrissülésért,
újraéledésért. És miközben a természet felfrissüléséért imádkozunk, szeretnénk lelki felfrissülésért is könyörögni. Ne feledkezz meg rólunk, add a te lelkedet, üdíts, frissíts bennünket, és add, hogy felfrissüljön a hitünk. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is ezt élhetjük át. Frissíts bennünket, ébrezgess bennünket a te szavad által, a te lelked által. Köszönjük, hogy fiadért, az Úr Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Isten igéjének a hallgatására készüljünk a 425-ös énekünk első két verszakát énekelve. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Jakab leveléből olvasom, a második résznek a 20. verstől a fejezet végéig, a 26. versig terjedő ige szakaszból, miképpen van megírva az ige, figyelemmel, alázattal hallgassuk és kövessük a kivetítőn. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát Izsákot felvitte az oltárra. Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket? Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Drága testvérek, azt tudjátok, hogy a Jakab levele alapján tartok egy sorozatot, és ebben a sorozatban a hitünkben való lelki növekedésünkről van szó. És lépésről lépésre abban reménykedünk, hogy ez megtörténik. Hogy a mi hitünk nem stagnál, nem áll meg, vagy nem épül le, az még rosszabb, de hogy nem egy stagnáló, egy haszna vehetetlen üres hit, hanem egy élő hit. Egy növekedő, egy felnőtté váló, lelkileg felnőtté váló hit. Ma egy különös részt olvastunk, olvashattunk fel. A múlt alkalommal ennek a hit és cselekedetek résznek az első felével foglalkoztunk, és ígértem, hogy ezt folytatni fogom, és ennek a második felével foglalkozunk ma. Ma egy különös rész áll előttünk, amelyben két olyan személy, két olyan példát említ Jakab, amit egészen biztosan, hogy mi nem emlékeznénk egy oldalon, vagy egy kontextusban. Egy pátriárka és egy prostituált. Valahogy nem jön össze ez a kettő. Valahogy nem egy kontextusban hallható ez a kettő, és mégis itt ez a kettő egymás mellett van, és hiszem, hogy ezek által, a példák által növekedhet a hitünk, növekedhetünk, felnőtté válhatunk mi magunk is. Szóltam már a Jakab levele kapcsán arról, beszéltünk arról, hogy vannak termékek, amelyeknek vannak használati utasítások, elég vaskos kis könyvecskék. Nem szoktuk ezeket elolvasni, ezt is tisztáztuk, hogy vannak, de hát mi jobban tudjuk, hogy hogyan kell használni ezt, meg azt, meg amazt. De egy nagyon érdekes, ezekben a használati utasításokban vannak ilyen figyelmeztető leírások, figyelmeztető címkék, és vannak bizony olyan vicces megfogalmazások, hogy csak úgy néz az ember ki a fejéből, hogy ezt ugyan miért kellett ráírni? Ezt miért fogalmazták meg így? Mi ennek az oka? Mi a háttere? És kicsit utána néztem, és az a háttere, az az oka, hogy bizony ezt az ember megtette, valamelyiket azok közül a hihetetlen megfogalmazások közül, és így védik magukat a termékkészítők, a termékgyártók. És ilyeneket lehet olvasni például láncfűrészen, hogy ne használd ideges állapotban. Nem jó. Ha ideges vagy,
ne láncfűrészezz. Vagy egy hajfestéken a gyártó ezt írja rá, hogy ne használd fagylalt öntetként. Ne rocsold le a fagylaltot ezzel, mert nem erre találták ki. Vagy egy vasalón ez a felirat áll figyelmeztetésként, hogy vigyázz, ne használd akkor és olyan ruhán, hogyha az emberem van. És még van egy csomó ilyen, még van egy, ami tetszett. Egy autó napellenző, szélvédellenző, tudjátok, amit belül fel kell ragasztani, hogy ne melegedjen fel az autó. Ez van ráírva figyelmeztetésképpen, hogy mielőtt használnád az autót, feltétlenül vedd le. Olyan, tényleg ezeket meg kell fogalmazni, hát ezek olyan egyértelmű, de vicces dolgok, és mégis ezek az egyértelmű dolgok sokszor nem jutnak el a tudatunkig. És igen, a gyártók ezt meg kell fogalmazzák, le kell írják, és bármennyire vicces, ezt igen, ki kell mondani. És van itt egy Jakab által, hát nem szó szerint, de egy Jakab által az ő levelében megfogalmazott figyelmeztetés, és most álljon előttünk egy ilyen figyelmeztetés, ami lehet, hogy egyértelmű, lehet, hogy azt mondanánk, hogy tényleg ezt ki kell így mondani, de hogy igen, ki kell ezt így mondani, és ez a figyelmeztetés így hangzik, hogy a halott hit veszélyes az örök élet

ebben a részben, ebben a fejezetben, amit hát Luther Márton félreértett, és nagyon erőteljesen ráerőltette azt, amit ő érzett, hogy itt a cselekedetek és a hit állnának szemben egymással, és addig, ameddig Pál apostol a hitet nevezi meg, mint üdvösségünk egyedüli útjának, forrásának, akkor itt Jakab mintha azt mondaná, hogy nem, a cselekedetek azok. És a múltkor tisztáztuk, most ebben nem szeretnék újra belemenni, hogy nem egymásnak mennek ezek, nem egymással szemben állnak ezek, hanem egymással háttal állnak Jakab és Pál apostol, és más-más irányba harcolnak, és ezért fogalmazzák meg azokat a dolgokat, amiket megfogalmaznak úgy, ahogy. Mert más kontextusban, más helyen ezt kellett mondaniuk, ezt kellett leírniuk. Tehát nem a hit és a cselekedetek harcáról van itt szó, hanem sokkal inkább a halott hit és az élő, eleven használható hit harcáról. És igen, nagyon fontos kérdés, és jó, hogyha megkérdezitek magatoktól, és nekem milyen hitem van? Neked milyen hited van? Egy halott, vagy egy élő? És hogy hogyan tudhatom én ezt meg? A múltkor erről is bővebben beszéltünk, most csak ilyen emlékeztetésként szeretnék visszautalni, hogy Jakab itt az első két részben elénk állít bizonyos helyzeteket, úgymond próbákat, amelyben megméretjük magunkat, nem másokat, ezt is tisztáztuk, nem másokat kell méregetnünk, magunkat. Hogy állunk a próbákkal, amikor próbák érnek? Hogyan élem meg? Hogy állunk a kísértésekkel? Amikor kísértések érnek bennünket, hogyan harcolok, vagy egyszerűen hátradőlök, és azt mondom, hogy ez van, gyenge vagyok, ez az én saram, ez az én gyengeségem, és akkor ez van. Mi a helyzet az Isten szavával? Hogy figyelek rá? És hogyan élem meg az emberi kapcsolataimat? Mekkora és milyen mértékű nálam a személyválogatás? Erről is mind-mind volt szó az eddigi alkalmak során. És most itt van előttünk, Jakab azt mondja, hogy van egy halott és egy élő hit. És erre az élő hitre szeretne bennünket elvezetni Jakab és az ő olvasóit, az ő hallgatóit, és ma bennünket, hogy nézzük meg, hogy vagyok. Hogy vagyok, hol vagyok, hol tartok, és Isten segítségével történjen változás, ha szükséges. Történjen növekedés, hogyha erre szükség van, és meggyőződésem, hogy szükség van. A növekedésre mindig szükség van. A felolvasott igében, az ige szakaszban van egy kérdés. Van két példa, egy illusztráció, és aztán egy ráerősítés erre, egy nyomatékosítás tulajdonképpen, egy ráerősítés az előző példára, és végül pedig Jakab ezt lezárja egy kérdéssel, és ezzel lezárjuk mi is a második fejezetet. A kérdés, amivel itt kezdi Jakab ezt az igéből, amit hallottunk, így hangzik: akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Akarod tudni, te hiába való ember? Más fordításban az van, és egy kicsit ez így keményebb, hogy te ostoba, buta ember. Akarod tudni, hogy ez így van? Szeretnéd ezt megtanulni, te ostoba, buta ember? Hát milyen kérdés ez? Tehetnénk fel mi is a kérdést. Hogy szólít meg valaki így valakit? Hogy lehet ennyire keményen, ilyen konfrontatív módon kérdezni? Hát sokkal finomabban illik, nem? De Jakab nem finomkodik, hanem azt mondja, hogy üres, hiába való, sekély, ostoba az az ember, aki azt gondolja, hogy a hit csupán szavakban kifejezhető, csupán beszédben megélhető. Nem, a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen.
És ezt jó, hogyha megtanuljátok, drága testvéreim. Nem nevezlek benneteket ostobáknak.

A hit, bár láthatatlan, de hatása látható kell, hogy legyen. Egyedül a hit üdvözít, de az üdvözítő hit soha nem jár egyedül. Emlékszünk még arra múlt alkalmi képre, egy csónak és két evező. Az egyiken azt írta, hogy hit, a másikon azt írta, hogy cselekedetek, és ez a csónak csak úgy fog haladni, hogyha ez a két evező egyszerre evez. Ha nem, akkor csak körbe-körbe jár, és nincs haladás. Igaz, nem ezt írta, hanem angolul írta, de ez volt. Nagyon sok olyan hely van, ahol Krisztus erről beszél. A Máté evangéliumában, a hegyi beszéd egyik tanításában azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki, ismerjük a folytatást, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A János 13-ban, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja nekik, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál, és nem nagyobb a mesternél a tanuló. Ha én megtettem, nektek is meg kell tennetek, és azt mondja, ha tudjátok ezt, jó, ha tudjátok ezt, és boldogok vagytok, ha teszitek, cselekszitek. Nem csak tudjuk, persze, hogy tudjuk, hogy meg kell mosni egymás lábát, nyilván, de vajon tesszük-e? Most szószoros vagy szó átvitt értelmében, de értjük a lényeget, a szolgálatkészséget. A János 15-ben nagyon szeretem ezt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok nektek. Igen, a cselekedetek és a hit, ezek együttműködnek. És akarod-e, drága testvérem, tudni azt, hogyha ez nincs együtt, akkor az hasznavehetetlen. És jó, hogyha ezt megtudjuk. Jó, hogyha ezt újra és újra meghalljuk, és szívünkbe zárjuk. És jön a példa, jön az illusztráció, jön Ábrahám. Nagyon érdekes Ábrahámnak a jelenléte. Ábrahámot Pál apostol is idézi, és Ábrahámra Pál apostol is rámutat a római levél 4. részében, illetve a galáciabeli gyülekezethez írott levél 3. részében, és úgy hivatkozik Ábrahámra, mint a hit atyára, hogy a hit, az üdvösség az hit által történik. Nem cselekedetekből, csupán hit által. Nem a törvény betartásából, hanem hit által. És ugyanerre az Ábrahámra hivatkozik Jakab itt, aki pedig azt mondja, hogy igaz, de ne felejtsük el, hogy Ábrahám hite megmutatkozott az ő cselekedeteiben. És két olyan eseményt hoz ide elénk, vagy hoz az olvasó szeme elé, amit most szeretnék egy kicsit kibontani előttetek Ábrahám életéből. Két eseményt említ itt meg Jakab, amelyek itt az ő példájában kronológiailag fel vannak bár cserélve, de ez nem most nem szoroz. Az kronológiailag első történés, amire hivatkozik itt Jakab is, az Ábrahám Istennel való beszélgetése, illetve az a beszélgetése, ami a Mózes első könyve 15. fejezetében van leírva, amikor Isten elhívja Ábrahámot egy kis csillagnézésre. És azt mondja, hogy gyere csak egy kicsit ki a levegőre. Nézd csak fel egy kicsit a csillagos égre. Lásd meg, hogy mennyi csillag van. Nézd meg, ha megszámolhatod, számold meg, de... és tudd meg, hogy ennyi utódod lesz. És talán emlékszünk, de ha nem, én azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy mit olvasunk azután, a csillagnézés után. Mit mondott Ábrahám, vagy mit mond az ige? Azt írja itt, hogy és

hitt Ábrahám Istennek, és ez neki tulajdonítatott igazságul. Kiment, felnézett, elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ha Isten, ez a nagy Isten, aki ezt mind megteremtette, nekem ígéretet tesz, az igaz kell, hogy legyen. És én ezt elhiszem. Erre én azt mondom, hogy ámen. Nagyon érdekes ez a, és hitt Ábrahám, ez a héberben, ez az ámen szó. Tudjuk, hogy mit jelent az ámen? A KT-nak az utolsó kérdése ez. Az ámen azt jelenti, hogy ez valóságosan meg lesz. Mert Isten az én könyörgésemet, kérésemet sokkal inkább meghallgatja és komolyan veszi, mint ahogy én a szívemben elképzelem. A nagy Isten annyira tudja az én kicsi kis törékeny, apró életemet és gondjaimat, hogy azt mondja, hogy gyere ki, nézd meg a csillagokat, nézd meg, hogy milyen nagy vagyok. És szeretném elmondani, szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor aggódsz, amikor a világ terhe ott van a válladon, mert ott van, tudom, senkinek nincs olyan nagy problémája, mint neked, illetve van nekem nagyobb a problémám, mint mindenki másnak. Szerintem ezt mindenki így éli meg. Az én problémám a legnagyobb. Az én terhem a legsúlyosabb. Az én harcom a legkeményebb harc. És amikor ezt így érzem, arra hív bennünket az Isten most általam, hogy menj ki, menjünk ki, nézzünk fel az égre. Nézzük fel a csillagokra. Nem tudom, hogy ez Kolozsváron mennyire látszik, bár innen a tó közből még látszik a csillagos ég egyes időszakokban, de akár menjetek ki, lesre megéri. A tavaly a csillagos táborban, a gyerek táborban egy egész estét töltöttünk el ezzel, hogy csak feküdtünk, és néztük a csillagokat, a csillagképeket, és csodálkoztunk azon, hogy milyen gyönyörű. Nézz fel az égre, és lásd meg, hogy milyen nagy az Isten. Mekkorák a problémáid, de milyen nagy az Isten. Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy Ézsaiás így beszél az Istenről, hogy az Isten arasszal méri meg az eget. Megvan ez? A 40. részben van ez, hogy Isten arasszal méri az eget. Ennyi az arasz, körülbelül 20-20 akárhány centi. Ennyivel méri az Isten az eget. Ábrahám nem tudott annyit a galaxisokról és a csillagokról, mint amennyit ma tudunk, és amit ma ismerünk, de szeretnék egy picit bevezetni benneteket ebbe, én sem vagyok tudós, vagy ilyen csillagász, de utána néztem egy picit. Tudjuk, hogy melyik galaxisnak a része vagyunk? Tudjuk ezt? Lehet válaszolni. A tejútrendszer, valaki mondta, igen, így van. Tehát a tejútrendszerhez tartozunk, és azt mondják a tudósok, hogy ez a tejútrendszer körülbelül 100-200 ezer fényévnyi átmérőjű. Mit jelent ez a fényév? Ez azt jelenti, hogy a fény egy év alatt ennyit tesz meg. Egy év alatt. De hát ez még mindig olyan megfoghatatlan, mert hogy mennyi a fénynek a sebessége. Mit jelent ez? A fénysebesség az egy nagyon gyors valami, egészen pontosan, de nagyjából 300.000 km per szekundum. De ezzel sincs mit kezdjünk, mert ezt se tudjuk érzékelni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 7,5-szer kerüli meg a Földet egy szekundum alatt. Ha fénysebességgel tudnánk haladni, 7,5-szer mehetnénk körbe a Földünk körül egy másodperc alatt. Körülbelül másfél másodperc kellene ahhoz, hogy a Holdig eljussunk. Körülbelül 7,5 perc kellene ahhoz, hogy a Napig eljussunk. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy meglátogatná a szomszéd galaxist, akkor minimum 100.000 évre lenne szükség. Tudjátok, hány galaxis van? Azt mondják a csillagászok, a tudósok, hogy több mint 2 billió galaxis. Nem semmi. És erre azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten az eget hogy méri? Arasszal.
ekkora a mi Istenünk. Ilyen nagy a mi Istenünk, és ez a nagy Isten szólít meg bennünket, és azt mondja, hogy nekem fontos vagy. Én nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk, vagy mennyire tudtam érzékeltetni, hogy milyen pici vagyok én az Istenhez, és mégis az Isten engem és téged megszólít, és azt mondja, hogy de fontos vagy nekem. Szeretnélek megajándékozni, szeretnék vigyázni rád, szeretnélek tanácsolni, meg akarlak váltani. Azt akarom, hogy velem légy az örökké valóságban. Nagyon szeretlek téged. Elhiszed? Ábrahámnak elég volt annyi, hogy kimenjen, ránézzen az égre, és azt mondja, hogy ámen. Hát, oké, ámen. Elhitte. Te rá tudod mondani, hogy ámen. Aztán van egy második történet, egy második hivatkozás, ez pedig a csillagnézés után körülbelül 20 évvel történt Ábrahám életében, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel vele arra a hegyre, amelyet én mutatok neked, a Mória hegyére, és ott áldozd fel a fiadat. Volt egy Ábrahám sorozatunk, amelyben ezt jól kiveséztük. Itt most csak azt szeretném elmondani, hogy ez egy elképesztő történet, és mindig megdöbbenhet az ember, és rácsodálkozhat, hogy de ennek mi értelme? Miért kér az Isten ilyet? Az Isten azt ígérte, hogy az ő utódaiból annyi lesz, mint a csillagok az égen. Erre fel, most azt az egyetlen szeretett fiát, aki az ígéret gyermeke, visszakéri az Isten, ez így butaság, nem mondjak más szót. És mégis Ábrahám fogja a fiát, elkészül az ő nagy tusájában, és elindul azért, hogy ezt megtegye. De van egy vers, nem tudom, hogy sikerült-e felfigyelni rá, amikor azt mondja a szolgáinak, miközben meglátják messziről azt a helyet, amit Isten kijelölt számukra, azt mondja a szolgáinak Ábrahám, hogy ti maradjatok itt, én a fiammal felmegyünk, imádkozunk, és mit mondott Ábrahám? És visszatérünk. Nagyon érdekes, nem azt mondja Ábrahám, hogy és én majd visszajövök megszomorodva, mert tudom, hogy mit kér tőlem Isten, hogy fel kell áldoznom a fiamat, ti még nem tudjátok, de én tudom, sajnos ez lesz, felmegyünk, aztán én majd visszajövök. Nem. Felmegyünk, imádkozunk, és visszajövünk. A zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt írója így magyarázza, azt mondja, azért, mert Ábrahám elhitte az Istennek azt az ígéretet, amit neki tett, hogy nagy népé teszi, és hogyha a fiát elkéri, hogyha úgy tűnik, hogy ez derékba is törik ez az ígéret, mert itt most minden szétesik, azt mondja Ábrahám, vagy a zsidókhoz írt levél írója, azt írja, hogy hitte Ábrahám, hogy a fiát fel fogja támasztani. Hogyha el is kérte, mert elkérte, és ő erre kész feláldozni a fiát égő áldozatul, akkor az Isten nincs más módja, fel fogja támasztani. Ezt hitte, ezt is hitte. Nem volt még előtte Krisztus példája, semmi, de hitte. A másik történet, amire itt történik utalás, az Ráhab, a parázna nő, a prostituált nő története. Talán ismerjük az ő történetét, a Józsué könyve második fejezetében van leírva. Ő volt az, aki befogadja a kémeket Jerikó városában, amikor azok jöttek, hogy kikémleljék a földet, a területet, a várost, elrejti őket, beszélget velük, és szeretnék ebből egy kis részt felolvasni számotokra, Józsué könyve második fejezetéből, a 8-tól a 11-ig terjedő verseket. Hadd olvassam fel. A kémek még le sem feküdtek, amikor fölment hozzájuk az asszony a tetőre. Azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, megszállt minket a félelem miattatok,
és a föld minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vöröstenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek a Jordánon túl az Emória két királyával, Szihonnal és Óggal, hogy megöltétek őket. Amikor ezt hallottuk, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr az Isten fönn az égben, és len a földön. Bizony, az Isten, és itt azt a szót használja, amit a zsidók használnak Isten nevére, Jávé, az Isten, Jávé, az az Isten, aki az Úr, aki az Isten égen és földön. Hogy jutott el ez a pogány nő erre a felismerésre? Nem tudom, de eljutott. Nagyon egyszerű az ő hite, nagyon egyszerű az ő hitvallása. És ki mondja? Azt mondja, én hiszem, hogy ez az Isten, az Isten. Konfirmál ez a nő. Nagyon egyszerű volt neki, nem kellett 2 évet kijárnia, de itt csak ennyi volt, konfirmált. Tudom, hogy ez az Isten. De hogy utána pedig az is megtörténik, hogy láthatóvá válik az ő hite a cselekedetekben. Nem azt mondja, hogy jó, hiszem, hogy a ti istenetek az, aki kihozott titeket, és ilyen szépen végig vezetett, és én most ülök a babérjaimon, és hát mit csináljak, nem tehetek semmit. Nem, azt mondja, hogy de igenis tehetem az én részemben, a történetben az, hogy elrejtelek benneteket, hogy leengedlek benneteket, hogy más útra tanácsolok benneteket, és fedezlek benneteket. Ezt jelenti a láthatatlan hite. A kimondott, de bár láthatatlan hite láthatóvá válik, és erre utal Jakab, nézzétek meg, hogy láthatóvá válik. És mondom, nagyon különös ez a két személy, akit elénk hoz, Jakab, Ábrahám személy és Ráháb személye. Az egyik egy zsidó, a másik egy pogány ember. Az egyik az zsidók atya, egy pátriárka, a másik pedig egy prostituált. Társadalmilag is teljesen máshol állnak. És van egy közös bennük, mégpedig az, hogy hisznek, és bebizonyítják az ő hitüket. Ábrahám azzal, hogy ha Isten azt kéri, hogy a legdrágábbat adja oda, erre is kész. Ráháb azzal, hogy ha a saját élete forog kockán, mert ha kiderül, hogy ő egy ilyen nő, aki így segített az ellenségen, akkor az élete forog kockán. És ezt nem mérlegelik, hogy vajon mennyibe kerül a hit. Vajon mibe kerül ez, hanem egyszerűen megteszik, készek ezt az áldozatot meghozni. És van két kérdés, ami foglalkoztatott, és amit szeretnék felétek is feltenni. Kész vagy-e a számodra legdrágább dolgot odaadni Istennek, hogyha azt tőled kéri? Nem tudom, ez a te személyes ügyed az Istennel, de ha kéri, kész vagy odaadni? Kész vagy-e szembe menni ezzel a világgal, és ennek a világnak minden egyes, mert hogy mindenki ezt csinálja, tanításával, és Krisztusnak engedelmeskedni, és szembe menni azzal, amit mindenki tesz, vagy mindenki úgy tesz, ahogy. Te pedig azt mondod, hogy nem, én nem így teszem, mert én hiszek. Hogyha az új szövetség oldaláról fogalmaznánk meg ennek a két embernek a viselkedését, akkor talán így mondhatnánk, hogy ők készek voltak felvenni a keresztjüket és követni Istenüket. Így vették fel a keresztet és követték Istent. Ugye Krisztus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet és kövessen engem. Ez egy látható, valóságos, éltető és megváltoztató hit, mert a cselekedeteikben is megmutatkozik. És zárásként még azt szeretném elmondani, hogy mindkét esetben, mindkettő, akiket itt Jakab említ, Ábrahám is, és Ráháb is, tesznek valamit, amivel előre mutatnak, előre jelzik az új szövetség nagyon jó, drága örömüzenetét. Krisztusra mutatnak az ő cselekedeteikkel.
Ábrahám esetében ugye azt olvassuk az ő történetében, amit fel is olvastuk bibliaolvasás rendjén, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és menj el a hegyre, ott áldozd fel. És szeretném tisztázni, vagy újra elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy egy ilyen nagyon, nagyon fontos, meghatározó szavak, amikor megjelennek a Szentírásban, azok nagyon erőteljes kifejezéssel bírnak. A szeretett szó először itt jelenik meg a Szentírásban. Az egész, egészen a Mózes első könyve 22. fejezetéig nincs szó szeretetről, és egyszer csak arról szól, itt jelenik meg ez a szó, hogy szeretet, és ez abban a kontextusban, hogy egy apa szereti az ő fiát, akit oda áldoz, akit oda ad, akit feláldoz. Rémlik, ugye, hogy ez mire utal? Rémlik, hogy már mit rejtett el Isten abban és ott a történetben, ami jó régen történt Ábrahám életében. De ezzel előre jelezte azt, hogy mi fog megtörténni. Hol a bárány, kérdezi Izsák. Az Isten gondoskodik, ne aggódj. És addig, ameddig ott egy kos lett feláldozva végül, és nem egy fiú, addig néhány évre rá a Golgotán megtörténik az, hogy egy szerető apa feláldozza az ő fiát. És nem csak szóban, hanem valóságosan. Krisztus értünk áldoztatik fel. Értünk áldoztatik fel a fiú. Mert hogy szereti az Isten az ő fiát, de minket is nagyon-nagyon szeret. Úgy szeret, hogy odaadja értünk, odaadta értünk. Ráhábnál pedig van egy kis jelenet, talán ismerős ez a jelenet, amikor a kémek elmennek, azt mondják Ráhábnak, hogy valamit tegyél ki az ablakba. Te emlékszünk, hogy mit kell kitenni? Mi az? Nem hallom. Egy vörös fonál. Egy vörös kötél, valami. Az legyen a jel, ott legyen az ablakodba, hogy amikor jövünk, és itt ez az egész földdel egyenlővé lesz, a te otthonod védett legyen. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amikor Isten az ő népét Egyiptomból vezeti ki, és ahol a bárány vérét kellett oda rajzolni, oda festeni az ajtófélfára, ami a bárány vére, a szabadítás Krisztusra utal. A vörös fonál így mutat Krisztusra, és azt mondja, hogy ott van az életedben ez a krisztusi vér, a bárány vére. Mert ha igen, akkor szabad vagy. Akkor mindegy, hogy ki vagy, ha te hited Krisztusban gyökerező hit, akkor üdvösséged van. Akkor az örök élet számodra nyitott. Akkor nincs veszélyben az örök életed. Gyakran szoktuk mondani, nem tudom, hogy ti szoktátok-e, és én szoktam, most már nem fogom, hogy csak higgy. Csak higgy, csak higgy. Ez így eléggé kevés. Most erősödött meg bennem közben, ahogy itt készülgettem ezekkel az alkalmakkal. Ez így csak kevés, hogy csak higgy, de jó, de hiszek, de kiben, de hogy, de milyen formában. Higgy és cselekedj. Nem tesz ez a hit bennünket ilyen könnyelműekké? Kérdezi a Káténk. És a válasz nem. Mert lehetetlen, hogy akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne cselekedjék. Lehetetlen. Én kívánom, hogy a háládatosság gyümölcsei láthatókká legyenek a mi életünkben. Növekedjünk, fejlődjünk, lelkileg növekedjünk, váljunk felnőttekké. Nem a hitünk nagysága a fontos, hanem az, hogy kiben hiszek. És ha Krisztusban gyökerezett hitem, hiszem, hogy látható
következményekkel fog járni. Ámen. Válaszként az ígére a 455-ös énekünk harmadik verszakát énekeljük. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed.

Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked újra, hogy a te szeretetedet fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megmutattad számunkra, és szeretnénk megköszönni, hogy a Krisztusba vetett hit az elég a mi üdvösségünkre. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű az örök életbe jutni. Elhisszük, komolyan vesszük azt, amit te fiatban értünk, tettél. És köszönjük azt is, hogy tovább vezetsz ezen az úton, és arra is figyelmeztetsz, és abban is meg akarsz erősíteni, hogy csak a szavakkal kimondott hit az kevés. Az igazán éltető, üdvösségre vezető hit meg fog látszani, és meg kell, hogy látszódjék a cselekedeteinkben, a viselkedésünkben, a hétköznapjainkban, a családi megéléseinkben, a szüleink fele való megélésünkben, a gyermekeink nevelésében, a tanulásunkban, a munkánkban, a munkahelyen való részvételünkben, a gyülekezetben való közösségünkben. Urunk, köszönjük, hogy arra bátorítasz minket, hogy növekedjünk, hogy egy lelki fejlődés legyen jellemző a mi életünkre, és kérjük ehhez a te segítségedet. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket a mi Urunk előtt.

Légy áldott, Urunk, hogy meghallgatott csendben elmondott könyörgéseinket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A múlt vasárnapi perselyes adományok összege 489 lej volt, a júniusi hónapban egyháztagunk megsegítésére összesen 4311 lej és 5000 forint gyűlt. Isten szeretete és áldása legyen a jókedvű adakozók életén. A 366-os énekünk első két versszakát énekeljük áldásra készülve. Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved!

Elfogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. És az előbb énekelt énekünk negyedik versszakával zárjuk alkalmunkat. Megesküvél, Uram, s ígédben bízom.

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Mátyás Szobor csoport létrejöttéről, illetve a megalkotójáról, Fazulsz Jánosról beszélünk. Április 19-én emléktáblát avattak Fazulsz János tiszteletére. Az új emléktábla a főtér 20-as szám alatti Rózsásház homlokzatára került, arra az épületre, ahol a neve szobrász művész 1902-ben legismertebb alkotásának felállítása idején lakott. Az ünnepséget fotókiállítás is kísérte, amely Fazulsz János életművét és munkásságát idézte meg. A következőkben Zakariás Ágotával beszélünk a kiállításról. Mi volt a kiállítás fő koncepciója, illetve milyen történetet szerettél volna elmesélni a látogatóknak?
1: A kiállítás apropóját a Fazulsz János szobrászművész a Mátyás Szobor csoport alkotójának tiszteletére állított emléktábla leleplezése szolgáltatta. Fazulsz János a Mátyás Szobor csoport felállításának idején 1902-ben a főtér 20 szám alatt lakott, és ezen a házon 1969-től egészen a közelmúltig egy feliratos tábla emlékeztetett a Mátyás Szobor alkotójára. A Rózsásház homlokzatán azonban egy hevenyészet, egy szerényebb kivitelezésű emléktábla volt látható, amit most egy új emléktáblára cseréltek. Ez az új emléktábla a Gergely család ajándéka, a márványtáblát Gergely Zoltán szobrászművész, rajta pedig a Fadruszt ábrázoló bronzplakettet Gergely István szobrászművész készítette, tehát az ő munkája. És ez alkalomból nyílt meg a Magyarország konzulátusa rendezvénytermében a Fazulsz munkássága előtt tisztelgő fotókiállítás. Ez gyakorlatilag a fiatalon elhunyt pozsonyi szobrászművész főbb műveit és a szoborállítás folyamatát mutatja be.
0: Pontosan milyen anyagok voltak láthatók a tárlaton?
1: Egy nagyon gazdag képanyagot sikerült összeállítani. Szeretném megemlíteni, hogy ennek a kiállításnak a koncepciója már korábban megszületett. Volt ennek egy előzmény kiállítása, 2011-ben a Szabók tornyában volt egy átfogó Fazulsz kiállítás, ezt Mihály Melinda muzeológussal állítottuk össze. Ő segített, tehát ő volt a kiállítás társkurátora, és most gyakorlatilag egy picit a kolozsvári vonatkozásokkal lett ez az anyag kiegészítve. Amit itt a nézők láthattak, gyakorlatilag Fazulsz főművei, tehát, hogy egy picit tágabb kontextusba helyezzük az életművet. Ugye Fazulsz a bécsi akadémiai évei után Pozsonyban kapott egy megrendelést Mária Terézia lovasszobrának elkészítésére, illetve a Mátyás Szobor csoporttal egyidejűleg a Zilahi Veselényi szobron is dolgozott, ezt ugyancsak 1902-ben adták, átleplezték le ezt a szobrot, egy hónappal korábban, tehát 1902. szeptemberében. Amit itt láthatunk, és ami a kolozsváriak szempontjából izgalmas lehetett, az gyakorlatilag az a folyamat, amely során gyakorlatilag a pályázat kiírásától egészen a szobor leleplezéséig végigkövethettük ez a teljes folyamatot. A tervpályázatot is megnézhettük, pontosabban azt a makettet, amit a kiírt pályázatra Fazulsz elküldött 1894-ben. Pontosabban 1893-ban hirdették meg a pályázatot, és erre 7 pályamunka érkezett be. 1894 májusában viszont a döntőbizottság egyhangulag Fazulsznak ítélte a 4000 koronás első díjat. Itt egy picit a talapzat még más formában látható, ilyen szempontból is izgalmas lehetett ez az archív fotó, még nem a Pákhelyi Lajos által megálmodott talapzat volt látható, ilyen historizálóbb állapotát láthatták a maketnek a kolozsváriak. Ezt követően pedig, ami nagyon izgalmas, hogy a műteremben készült archív fotókat, tehát reprodukciókat is láthattak a kolozsváriak, nem csak a különböző fázisokat, hanem az öntés folyamatát is, arról is készültek, elég gazdag képanyag állt rendelkezésünkre, és gyakorlatilag a fénypontja az egésznek az 1902. október 12-i nagy ünnepség, melynek keretében leleplezték végül a szobrot.
0: Esetleg olyan képanyag maradt fent, amikor évekkel ezelőtt ugye a Mátyás Szobor csoportot éppen renoválták?
1: Ez nagyon jó kérdés, mert rájöttünk a kiállítás rendezése közben, hogy időszerű lett volna a felújítás képeit is beemelni a kiállításba, viszont erre már időhiány miatt nem kerülhetett sor, viszont a szervezőkkel közösen abban maradtunk, hogyha ezt a képanyagot kiállítjuk még, akkor mindenképpen kiegészítjük a renoválást, tehát a felújítás képeivel is mindenképp. Kolozsi Tibor szobrászművész dolgozott a szobor felújításán, és ő minden bizonnyal nagyon fontos technikai részleteket is hozzá tudna adni ehhez.
0: Volt a kiállításnak egy központi darabja vagy kiemelt része, amit mindenképpen érdemes volt megnézni?
1: A kiállításnak nincs központi darabja olyan értelemben, hogy inkább kronológiai sorrendben követi végig a szoborállítás eseményeit, a kiállítás, illetve az alkotó munkásságát is. A kiállítás elején a pozsonyi és a zilahi szoborterveket mutatja be a képanyag, illetve természetesen kitér Hadrusz kolozsvári kapcsolataira is, hiszen például Pákei Lajos egy idő után már nem csak munkatársa, hanem nagyon jó barátja is volt. Ez kitűnik a levelezésükből is, és nagyon izgalmas az, ahogyan követhetjük azt, hogy a bécsi tanuló éveket követően milyen fontosabb megrendeléseket kapott a szobrászművész. És ami még izgalmas kolozsvári szempontból, hogy a Szent Mihály plébánia templom számára adományozott feszületről is találunk archív képanyagot. A szoborállítás pedig önmagában lehet érdekes, tehát az, hogy a pályázat meghirdetésétől a szoborterveken át, gyakorlatilag a kivitelezésig, az öntési munkálatokon át egészen a szoboravatásig követhetjük végig a folyamatot. A képanyagot több intézmény együttműködése révén sikerült összeállítani, az Országos Széchenyi Könyvtár, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, a Lucián Blaga Központi Egyetemi Könyvtár archív anyagaiból állítottuk össze.
0: Említetted, hogy a tárlaton ugye megjelenik Fadrusz és a kolozsvári kapcsolatai. Kicsit bővebben tudnál mesélni Pákei Lajos és Fadrusz kapcsolatáról?
1: Nagyon izgalmas az, ahogyan ez a kapcsolat alakult, hiszen Fadrusz 1894-ben teljesen ismeretlenül került először Kolozsvára, először járt Kolozsváron, amikor az eredmény hirdetése érkezett gyakorlatilag, és teljesen véletlenül találkozott az anekdota szerint régi barátjával, Hirschfeld Sándorral, kolozsvári lakossal, aki egyébként nála is lakott az első időszakban az ő Jókai utcai házában, majd innen a New York szállóba költözött, és ezt követően került a főtér 20 szám alatt álló házba. Tehát gyakorlatilag a szobor leleplezése idején, tehát már ott lakott a főtéren. És Muradin Jenő a Mátyás szobor és alkotója Fadrusz János című kötetéből idéznék, ez a Polisz kiadó gondozásában jelent meg 2008-ban, tehát nagyon izgalmas, ahogy a Fadrusz-kolozsvári kapcsolatairól ír itt. Gyakori kolozsvári látogatásai során, míg a szobor készült, ismeretségi köre mind kiterjedtebbé vált. Leveleinek a magázásból gyorsan tegezésre váltó hangja árulkodik a barátsággá fejlődött kapcsolatokról. Fontos adatokat is közlő levélváltása maradt fenn Ferenczi Zoltánnal, Fekete Nagy Bélával, Pákei Lajossal, és Pákei Lajos Fadrusznak ugye nem csak munkatársa, hanem közeli barátja is volt. Közös munkáik nem csak a Mátyás szobor talapzata is, hanem a Mária Terézia emlékmű talapzata mellett Fadrusz Pákeit bízta meg budapesti műtermének és lakóházának megtervezésével is, mely a Naphegyen 1896-ban készült el. És az 1894-es első látogatását követően Fadrusz egyre sűrűbben, egyre gyakrabban járt Kolozsvárra, és hát először ugye helyszíni szemlét tartott, majd a decemberben már szerződés aláírására érkezett, és ezt követően ugye a baráti kapcsolatai miatt is, meg a szobor elhelyezés miatt is egyre többször látogatta meg a kincses várost. Egy izgalmas mozzanat, ami talán kevésbé ismert, legalábbis látványos számba ment a korabeli Kolozsváron, ahogyan Fadrusz egy mozgatható faszerkezet segítségével a templom déli homlokzata előtt ezt mozgatva igyekezett megtalálni a szoborcsoport megfelelő helyét, és ez körülbelül úgy képzelhetjük el, picit visszanézve a mából, mintha egy ilyen installáció lett volna, úgyhogy biztosan nagyon látványos lehetett, és egy érdekesség lehetett ez akkoriban a századforduló Kolozsvárján.
0: Kurátorként mi volt a legnagyobb kihívás a kiállítás összeállításában?
1: Én társkurátorként vettem részt a kiállítás létrehozásában. Szerintem a képanyag megtalálása, összehangolása, elég gazdag képanyag áll rendelkezésünkre, de hogy ebből tényleg jó minőségű reprodukciókat tudjunk a kolozsváriak rendelkezésére bocsátani, talán ez volt egy nagyobb kihívás, és hogy ezt megfelelő minőségben prezentálni.
0: Zakariás Ágotával, a kiállítás társkurátorával beszélgettünk.

0: A történelem sokszor nem csak könyvek lapjainél tovább, hanem családi történetekben, személyes emlékekben is. A második beszélgetőtársam a 96 éves Hirschfeld Éva, akinek családjában generációkon át öröklődtek azok a történetek, amelyek egészen Fadrusz Jánosig a híres szobrászművészig vezetnek vissza, hiszen nagytatája személyesen is ismerte Fadruszt. Vele beszélgetünk most a múltról, emlékezetről, és arról, hogy hogyan maradhat élő a történelem a családi történetekben.
1: A Hirschfeld család az 1700-as évek végén jött Kolozsvárra, Bajorországból, Mainzból, és útközben Hirschfeld Friedrich Bécsbe megnősült, és úgy jöttek Kolozsvárra, ő kőfaragó mester volt. Ő faragta az ajtókereteket, ablakkereteket a toldalaki Korda kastélyban, Király utca és a Kicsi utca, Minorit utca, nem tudom a mostani neveket, annak a sarkán. És még egyéb kolozsvári házakban faragott köműes munkákat. Bányája is volt Szucságon, amiből szedte az anyagot. Ez volt az első Friedrich, aki megkapta a letelepedési engedélyt, mint Hirschfeld Frigyes, és akkor, hogy ő vette meg, vagy a fia már, ezt a házat nem tudom, de azóta van a család részében. Na most nagyapám, a fia az kocsigyártó, ilyen régi hintók, nem tudom mi, és nyerges mester volt. Hirschfeld Sándor, Frigyes unokája, már szakított az iparossággal, és ő kereskedő akart lenni. A kolozsvári kereskedelmit végezte 1800-as években, és mint gyakorolja a foglalkozását, kiment Pozsonyba. Ott 2 évig lakott valakinél, és tanulta a kereskedelemmel kapcsolatos mesterségek. Akkor még Fiumié is hozzátartozott az osztrák-magyar monarchiához, és ő kiment Fiuméba egy évre gyakorolni Kugihoz, akinek 2 hajója volt, és hozta a gyarmatárut idegenből. Ez a Hirschfeld Sándor Pozsonyban szabad idejében elment a fiataloknak, volt egy olyan összejövetele, szombatonként, vasárnaponként tekéztek, kuglisztak, és ott ismerkedett meg egy lakatos inassal, Fadrusz Jánossal, aki szintén oda járt, és nagyon jó kuglizó volt, és sok versenyt megnyert az ők kompániájának. Együtt voltak Pozsonyba 1 évet, nagyapám hazajött Kolozsvárra, itt megnyitotta a főtéren a templom bejárattal szembe a plébánia épületében az üzletét. Ott most valami cukorka üzlet van. És ott állt az üzletnek az ajtajába, ugye bár délbe 12-kor a jó kereskedő meleg időbe kiáll az ajtóba, sütteti magát a nappal, és nézi a korzózókat és az ott járó embereket. És arra lesz figyelmes, hogy az a magas, derék ember, az mintha bölény lenne, mert Fadrusznak a csúf neve a Pozsonyi Ifjúsági Szövetségnél Bölény volt. És rászól, hogy Bölény. És persze odafordul, megismerik egymást, boldogok, mert már 10 éve nem találkoztak. És azt kérdi nagyapám, de hát te mit keresel itt lakatosként? És azt mondja, jaj, te nem tudod, én azóta már, mivel jól rajzoltam már gyerekkoromban, megrajzoltam és elkészítettem fehér márványból a Mária Terézia szobrát, amit a cseheknek később leromboltak. és most azért jöttem, mert Kolozsvár jelentkezett, hogy pályázatot hirdetett egy Mátyás király szoborra. Tudnillik 1886-ban itt járt Ferenc József, nézte a várost, és az óvárba bement a kaszárnyába, ami a Mátyás király szülőházában volt. És szemrehányólag megmondta a polgármesternek, hogy egy olyan királynak, amilyen Mátyás király volt, a szülőházát rendbe tehetnék, mert nagyon el van hanyagolva. És még egyéb dolgokat a szemére hányt a polgármesternek, elment. Ekkor nem sokára csinálták meg a táblát, és állították fel, és a millennium ünnepségekre meghirdették a Mátyás szobor pályázatát. A pályázatnak sok feltétele volt, hogy hova állítsák, stb. Probléma volt a kolozsvári főtér, mert még akkor az akkori két polgármester, Szvacsina György és előtte aki volt, a templom körüli épületeket már lebontották. Az egyház nem éppen vette jó szívvel, mert nekik az jövedelem volt, de a város rendezés és szépítés ezt megkívánta. Most már ők úgy határoztak, hogy itt ez a szabad tér, ami a templomtól egész a gyalogjáróig tart, azt jobban ki kell építeni és szebbé tenni. Akkor itt a főtéren állt az úgynevezett státua, amelyik egy császár és feleségének látogatásakor annak emlékére építették fel, tekintettel arra, hogy ez Erdélyben az első civil egyéneknek, mert nem egyházi személyeknek vagy valakiknek, a megemlékező oszlopa volt, hát a két polgármester úgy határozott, hogy a Karolina térre átvinnék, mert a Ferenc felesége Karolina volt, épp a tér, minden. Az osztrák-bécsi kormány nem szívesen vette, de belenyugodtak. Nagyapám azt kérdi, hogy hát tulajdonképpen te miért is jöttél? Azt mondja, azért, mert most van délelőtt a városházán a tanácsnak a gyűlése, hogy 8 jelentkező szobrász munkái közül kinek fogadják el a próbálkozását. A 8 terv ki volt állítva a Barta Miklós utca, most mi, Zóla talán, utcában az akadémián, hogy a városi közönség is nézze meg és szóljon hozzá, hogy melyik terv a legmegfelelőbb. A tervek között már soknak nagyon tetszett a Fadrusz munkája, és említi nagyapámnak, ezt azt mondja a nagytatana, ide figyelj, az édesapám Hirschfeld József tanácstag, a gyűlésen részt vesz, oda hívja a segédet, azt mondja, menj át itt a főtéren, a Barta Miklós utcáig, nézd meg, hogy áll a gyűlés, és ki lesz. Visszajön a segéd, a gyűlés befejeződött, éppen beszélgettek, mikor bementem, hogy megkérdeztem, hogy Hirschfeld miről felől érdeklődik, megkérdezték miért. És mondtam, hogy Fadrusz nálunk van. Erre az egész tanács átjött, mert úgy nagyapámnak élelmiszer üzlete volt, egy-két szendvicset megkenni, feldíszítni, a városi tanácsosok megtartották az első üdvözletét Fadrusznak, és hát nagy volt az öröm minden, de közben Fadrusz odaszólt nagyapámnak, Sándor, légy szíves, adj 10 koronát, hogy adjak fel egy táviratot a mennyasszonyomnak, s a családnak, mert nincs annyi pénzem. És hát persze rögtön nagytata elküldte az egyik segédet, és elintézte a dolgokat, és azt mondja, de hát mikor jöttél, hogy van? Azt mondja, hát itt van még sehol semmi. Nem baj, ide fogok menni hozzánk, és nálunk leszel egy pár nap. Igaz, hogy a család nem olyan csendes, mert 4 gyerek van, de elférünk. Úgyhogy az első 2-3 napot itt töltötte ebbe a lakásba, ebbe a szobába, ennél az asztalnál ettek minden, és azután ment át a főtérre, ahol most felavatták a táblát. A szoborral kapcsolatosan Fadrusznak több problémája volt, mert először csak 2,5-szeres nagyságra állította be a lenti személyeket is, és a lovat is, meg a királyt. Ellenben a király és a ló megváltozott, ő 3-szoros nagyság, hogy a megfelelő távolságban meglegyen az élethűi nagyság szimbóluma. A Fadrusz János innen akkor elment nagyapáméktól, és többször volt Kolozsváron, ugyanakkor még átment Zilahra, mert egy évvel később Zilahon is felavatták a Veselényi szobrot, és annak az elhelyezésével kapcsolatos problémákat ez alatt is intézte már. A szobor alkalmával behordták az állomásról és mindenünnen a szükséges anyagokat, és elkerítették, hogy senki ne zavarja őket, plusz nehogy valami eltűnjön. Nagyapámhoz az üzletbe egy nap bemegy az egyik mágnásasszony, most már pontosan nem tudom melyik, hogy Hirschfeld. Nem akarnak beengedni, megnézzem, hogy mennyire van. Azt mondja, csináljon valamit. Azt mondja nagyapám, hát kegyelmes asszony, nekem nincs olyan segítségem, hogy oda be tudjam önöket protekcióval juttatni, de minden délelőtt én egy 10 órait átküldök Fadrusznak. Itt van már, most készítik éppen a pulton van a tárca, nem tudom mi. Azt ajánlom, fogja meg a 2 tárcát, vigye be személyesen, így be fogják engedni. És így kapta a 10 órait Fadrusz, hogy 4 vagy 5 beslisszoltak, bementek és nézték a munkálatokat. A Fadrusz szobornak az előállítása az körülményes volt, mert Pákai sokat segített és minden, és Kolozsvár városa is, de bizonyos fokig még kellett tovább gyűjteni rá, mert nem volt elég összeg összegyűlve. A főtéren, az amióta én élek, többször volt változás is. Legelőször ki volt téve Mátyás király, azután jött Mátej Korvin tábla, azután jött újra Mátyás király, majd Mátyás Rex táblával volt mostan legutoljára átírva. Az a tábla van meg most is, és az tartja fenn a szobornak a létezését. Többször voltak politikai nézeteltérések is, de ezeket a Kolozsvár lakossága ellensúlyozta. És mai napig is Mátyás király van ott. Fadrusz, mikor az leleplezést 1902-ben meghirdette és előkészítette,

Hirschfeld, én már itt vagyok lent, a megrendelést meg kell csinálni Budapestre, hogy így készüljön el a rajzok után a zászló, minden, de a te neved alatt, az enyém alatt nem merem. Úgyhogy a rendelés úgy ment fel, hogy Hirschfeld, és Hirschfeld nevére jött le ide Kolozsvárra a kész zászló, és úgy vitték el Fadrusznak. És ugyanakkor Kolozsvárnak volt egy járműve, a kicsi vonat, amit úgy hívtak, hogy Trájváj, és ez a vasútállomástól a Monostor végéig járt. Ezt a város a rendezéskor fel akarta számolni, hogy átalakítsák a forgalmat autóbuszra. És az utolsó járat az állomástól a Monostorig a tehervagonokon a Mátyás szobor darabjait, amit leküdtek megöntve Budapestről, mert itt Kolozsvárt nem lehetett, nem volt hol megönteni a vasból, a lekült darabokat arra tették fel, és a főtéren, ahol most a magyar konzulátus van, körülbelül azon a tájon állt meg, és pakolta le a szobor darabjait, és úgy vitték át szekereken, strafszekereken az építőtelepre. A városrendezéssel kapcsolatosan megegyezés történt még az elején, hogy a státuaemlékművet átviszik, ide helyezik el a szobrot, és bemérték, hogy az ezen a levő oldalon, ahol a Nemzeti Bank és ezek vannak, a távolságok milyenek, az álló alakok kétszeresek az a természetes alaknak, és a ló és Mátyás király háromszoros, mert már az magasabban van, és így adja vissza jobban a szobor természetességét. Fadrusz Jánosban volt egy kicsi hűség is, mert az alsó álló alakok közül a baloldali második alaknak az arca, az a Fadrusz János arcát tükrözi vissza. Ezt nem mindenki tudta, de már Muradin, mikor a 15-20 évvel ezelőtt a renováláskor kiadta az első könyvét a Kolozsvári Mátyás szoborról, akkor abban is megemlíti ezt, hogy Fadrusz magát megörökítette. A leleplezéskor Bécs csak egy olyan másodrendű kiküldöttet küldött a szoboravatásra, mert haragudott a bécsi zászló fektetéséért, és haragudott, hogy a polgármester a főtéren lévő szobrot átvitte a Karolina térre. Fadrusz ezt megengedhette magának, mert akkor már volt annyival idősebb és híresebb, hogy ezt lenyeljék a különböző vezető személyek. A leleplezéskor Fadrusz csinált ekkora kicsi brostűket, az egyik felén Mátyás király feje volt profilból, és a hátlapján az 1902-es októberi leleplezési évszám. Ilyen érméket Fadrusz többet csinált. Állítólag nem láttam és nem hallottam, hogy valakinek a tulajdonába lett volna itt Kolozsváron, de ezüstből egyet nagymamának is adott, ami évekig nagymama a nyakába hordta egy kicsi fehér sállal,
és ez az emlék.

0: Bajudott nagymamám is, hogy három lányom volt, kettő még él, ez az nem tudom mi, hogy pontosan mikor nem tudom, de most ez az emlékérem a Budapesti Nemzeti Múzeumban van, és nálam itt van egy elismervény, hogy a Budapesti Nemzeti Múzeum igazgatósága átvette örömmel és becsben tartva a Mátyás király és Fadrusz életével kapcsolatos iratokkal őrzi. Fadrusz Kolozsváron egy rendkívül szimpatikus jelenség volt, és egyszer akartak Fadrusz jövetelére valamilyen tűzijátékos felvonulást rendezni, és azt mondta a Fadrusz, tudjátok mit, hagyjuk el az egészet, ne gyújtsatok fáklyát, semmit, ezt az összeget szedjük össze, és a szobor rendbetételét és a gruppoknak a megcsinálását csináljuk abból az összegből.
1: Milyen volt a gyerekkora így, hogy igazából kötődik a családja a főtéren lévő szoborcsoporthoz?
0: Nálunk a családban nagyon kedves, családias élet volt. Azt meg kell említsem, hogy édesapám az első világháborúban volt fiatal katona, egy évet a fronton, és akkor elfogták az egész ezredet az oroszok, és 7 évig Szibériában élt, mint hadifogoly, és csak 22-be került haza. Egy idegbetegséget kapott, 2 évig fenn volt a szanatóriumban is, mikor hazajött. Az volt az édes ezzel kapcsolatosan, hogy hát Kolozsvár lakosságának a nagy része tudta, hogy Hirschfeld Sándor Sanyi bácsinak, a kereskedőnek a fia hadifogságban van. És mikor hazajött, nagyapa bezárta az üzletet, egy cédulát írt ki, hazajött, és nem nyitotta aznap ki. Mikor mi gyerekek voltunk, a lakás úgy volt, hogy 2 szobában voltunk mi, a gyerekek és a szüleink, és a másik 2 szobában nagymamáék. Télen, nyáron pedig lent volt egy gyümölcsös kertünk a Görög templom utcában, és tavasszal egy stráfszekérrel kiköltöztek nagy tatáik a kertbe, és 2 vagy 3 stráfszekérrel jöttek haza. Mert addig még holmit is hordtunk ki, és a gyümölcsöt a kertből be kellett hozni, és itt volt a pincébe, és innen adták el. A család nagyon összetartó volt. Nagytata aput is nagyon segítette, és mindenkik, a román professzorok is mindenkik próbáltak segíteni. 3-szor adtak a kisagyba injekciót, bizonyos ideig használt, azután nem. Mi gyermekek, ha nagyon rendetlenkedtünk, különösen én, mert apu úgy hívott, hogy hol vagy Jobbik? Én voltam a Jobbik, a nővérem az csendes, komoly volt, olvasott, 3 évvel volt idősebb, mint én, de én mind a tűz, hol a padláson, hol a pincébe, bujócska, fotballozás, minden. 2 fiúcska volt még velem egykorú az udvaron. Tehát én, Milliánka, mentem velük. És legtöbbször anyu behesegetett bennünket nagymamáékhoz, hogy csend legyen itt, hogy apuka, ha rosszul érzi magát, vagy rohama lesz, nem tudom mi, akkor ne zavarjak. És nagymama mindig horgolt, kézimunkázott, és mesélt. Különösen, ha bárányhimlősök voltunk, vagy mumszosok, amire ágyba kötött, akkor nagymama az ágy szélén mesélte, hogy az ő leányai milyen gyerekek voltak, apuka, mint kisfiú milyen volt, és ezekről a gyermekkori emlékekről mesélt nagymama, és a régi Kolozsvárról, és legtöbbször engem felültetett az ablakpárkányra, mert olyan 70 centis falak vannak, tehát az ablakpárkányok szélesek voltak, és ott rám tett egy takarót, és akkor én ott ültem, és ha jött Kelemen Lajos bácsi az egyetemről, nagymamával beszélt egy pár szót, ha nyitva volt az ablak, ha jött Gyalui Farkas az újságíró Kolozsvárról, az is jött valamit érdeklődni nagymamától, újságcikket lehet-e kérdezni nagytatától vagy apukától. Szóval ezek az ismerősök, mindegyik ismerte a Jobbik gyermeket.
1: Tudná mesélni még egy kicsit a restaurálásról, amikor a szobrot elkezdték restaurálni?
0: Mentem a piacra, senkit nem engedtek be akkor se, csak úgy csoportosan embereket. Én is beszerettem volna menni, a nővérem is. És egy délelőtt ketten voltunk a nővéremmel, és észrevettem, hogy nyílik a kapu, és a portás enged be, és rántottam adját a nővéremen, és szépen beslisszoltunk mi is. Több mint egy órát voltunk benn, ahogy szembeállunk most a szoborral, egy jó darabig fenn volt a ló is, és Mátyás király is, de azokat is levették azután, mert a lóban benn voltak részek, ahol a csavarszegek mentén, vagy valami rozsásodás lépett fel, és ezeket mind kijavították. Volt a szobor javítójának is egy filmje, amit többször levetítettek a turistatársaságnak egy estéjén, a Jókai utca két szám alatt az MK-nél, úgyhogy sokan készítettek dolgokat, és a szoborba betettek egy fém dobozt, amiben benne van Sanctusnak a filmje, amit készített, és még a kolozsvári épületekről és azoknak a változásairól, sőt, mi több, az legelső Muradin által készített filmnek egy másolata a nővéremről, úgyhogy ő is benne van a dobozban, és még Kolozsvárnak akkori vezetőségéről minden egy ilyen be van helyezve a lónak a hasikójába, hogyha még egyszer renoválják, 50 év, 100 év, mikor kerül elő, azok is láthassák, hogy Kolozsváron a 60-as években hogy volt. Úgyhogy én is megsimogattam Mátyásnak az arcocskáját. Tudom, hogy mikor rátettem a kezemet a kezére, akkor legalább úgy az egy harmadáig élt. Szóval háromszoros nagyság látszott rajta teljesen. Akkor mindent leszedtek, kijavították kívül belül, és a kő vár munkát is, mert tulajdonképpen az eredeti terv nem így volt egészen megcsinálva, de azt nem lehetett megvalósítani, mert nem volt elegendő pénz. És akkor ez is nagyon szépen jön ki, és nagyon kellett a 60-as éveknek a renoválása, mert már akkor az egyik vitéznek hiányzott a kardja, hiányzott egy sarkantyú, és még valami zászlócsúcsok, amiket az emlékgyűjtő személyek nem éppen hivatalosan hazavitték. Úgyhogy ezeket kipótolták, és bizonyos vegyszerekkel ellátták a szobrot, hogy ne legyen továbbra veszélye annak, hogy rozsdásodni fog vagy valami.
1: Ön hogyan érte meg a 90-es években a Funár polgármester el szerette volna vinni a főtérről a szoborcsoportot?
0: Akkor emlékszem, hogy itt voltam lenne a nővéremnél, és akkor nővérem mondta, Iva, nem mész haza, máma, itt alszol nálam, kimegyünk, és kint körbeálltuk a szobrot, a Római Katolikus Egyház, a Református Evangélikus Unitárius tisztelendő urak és vezetőségek, és a Kolozsvár lakossága, hogy nem engedjük. Valahol még egy fénykép arról is van. A főtérnek volt még valami rendkívüli története is, 40 és 44 között, amikor Magyarországhoz tartozott Kolozsvár. Itt ez a sarok, és ahol a harangok vannak, azzal szemben lévő sarkon, kiástak egy kétszobányi nagyságú, 3 méter mély medencét, amit betonnal, stb. Megépítettek, és teli volt vízzel. Hogyha Kolozsvárt bombázzák, és tűz lesz, legyen miből oltani. Akkor a Nemzeti Bankkal szembe körülbelül, ahol most a szökőkút van, ott volt a Farkas, Romulus és Rémusszal, mint gyermek, mindig elmentem nagymamával sétálni ide-oda, akkor azt meg kellett nézni, hogy szegény két gyermek csak a farkastól kap tejecskét. És én még a tehén tejet se iszom meg mindig. Ezt mindig szemrehányra tették nekem, hogy milyen rendetlen gyerek vagyok. Akkor az 50-es évek, ha jól tudom, én már dolgoztam. Minden vasárnap reggel, nem tudom hány üzemből, hányan jelentkeztünk, és mentünk ki, itt Torda és Sármás, és nem tudom melyik falvak köré, ahol hoztuk a gázvezetéket, és ástuk. Hát mi fehér népek mértük ki a helyet, és a férfiak ástak és csákányoltak, és bizonyos szakaszai a földbe ásott ároknak azt a kolozsvári munkások vasárnap szórakozásból csinálták. És mikor mindez elmúlt, akkor megszüntették a szorzójel utcáit, és kivágták a fenyőfákat, és átrendezték a főtér parkosítását, még erre is emlékszem, és a régi keresztút az csak gyalogjáró volt, most valahogy impozánsabbá tették a szobor megközelítését és fényképp lehetőséget, közben ott ástak még régi római kori dolgokat, amiket még el is mentünk, és meghallgattunk egy előadást, de már nem emlékszem rá.

0: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Zakariás Ágotával és Hirschfeld Évával beszéltünk Fatorosz Jánosról. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, békesség Istentől!
1: Vasárnapi beszélgetés.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

Amen. This is what it's all about right here.